0: csatát, így nyertem.
1: Ez a Slágerkult.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel, értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjobbával, mindig mondom. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András, hogy köszönöm, hogy itt vannak. Azt meg még inkább, hogy Kovács Vecei Fanni meglátogatott itt a stúdióban, már rég találkoztunk.
3: Igen, rég találkoztunk, voltál, köszöntöm neked. A hallgatókat.
2: A Karinti Színház oszlopos tagjaként köszöntelek. És miután mi tényleg a legfrissebb kulturális újdonságokkal foglalkozunk ebben a műsorban, hát van egy olyan mérföldkő, mondhatom ezt? Az életedben, amit a te direktorod, az igazgatód, itt Tóth Tamás már néhány héttel ezelőtt azért megszellőztetett. Hogy egy olyan elismerésben részesül, megkaptad, vagy csak előtte állunk?
3: Még nem kaptam meg, majd május 28-án.
2: Na, de hogy meg fogod kapni, igen. Hiszen ezt már elmondta az éterben. Hogy állsz a díjakkal?
3: Még sehogy.
2: Ez az első?
3: Ez az első. Egyszer kaptam már egy Lipót díjat Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond Színházban. Ez egy ilyen belsős díja. Az évadzárón szokták kiosztani. Ez akkor történik meg, hogyha egy előadásmentés történik a színész részéről, tehát akkor egy beugrást követtem el, és emiatt kaptam meg a Lipót díjat, de annak is már nagyon örültem, és arra se számítottam, úgymond, de hát ez most egy igen, jól mondtad, ez egy mérföldkő az én.
2: Elmondjuk a díjat, mert azt még nem mondtuk
3: így
2: el.
3: Így van, ez egy Sós Imre díj, ez a Maszk Színész Egyesületnek a pályakezdőknek egy díja, igen, és Csabai Csongorral kaptuk ezt idén kettel, minden évben egy-egy fiatal, még nem 5 éve a pályán lévő színész kapja, és hát ez egy nagyon nagy meglepetés volt a számomra, mert tényleg nem számítottam arra, meg egyáltalán nem is gondolkodtam díjakban, valahogy így nem éreztem azt, hogy annyira így benne lennék.
2: Csak tetted a dolgodat?
3: Így van, én dolgoztam. Nem éreztem azt, hogy benne lennék ebben a nagy körforgásban, ami van. Én nem sokat forgatok, szóval nem gondoltam tényleg azt, hogy erre egyáltalán lehetőségem lesz, hogy egy ilyet megkapjak, és ezért volt elképesztően nagy meglepetés. És hát...
2: Pedig azért teszed a dolgodat, most hiába mondod, hogy annyi van. Nem, de hát tulajdonképpen amióta a társulata van a Karinti Színháznak, azóta rengeteg darabban.
3: Így van. És dolgozol. Hát ez egy kis társulat, és ez egy kis színház, 220 néző teres. És
2: annál intimebb.
3: Így van, ez egy nagyon intim meg tér, bájosabb. És hát az is van, hogy nem vagyunk olyan sokan a színpadon általában, tehát hogy meg tudnak találni olyan nagyobb szerepek, nagyobb feladatok, kevés szereplős darabokban játszunk, és nagyon sok színű feladattal találkoztam ez a 3 év alatt. És
2: hát valószínűleg ezt ismerték el.
3: Így van.
2: Ebben a díjban. Sós Imre megvan, hogy
3: így van, persze.
2: Hogy ki volt, meg milyen sorsa volt
3: így
2: egyébként?
3: Így van. Én még gyerekkoromban a Ludas Matyit, azt
2: velem.
3: Így van. És azt többször is megnéztem azt a filmet, és nagyon-nagyon elképesztő volt az ő alakítása.
2: Azért ez több szempontból fontos szerintem ez a díj. Egyrészt fontos azért, hogy az ő neve fennmaradjon, és hát nem elvéve természetesen a te dicsőségedet, mert ezt a díjat, aki kitalálták, szerintem több funkciósra tervezték ilyen szempontból. Egyrészt, hogy a Sós Imre neve egyáltalán az utókornak is mondjon valamit, vagy tovább vigye. De ebben te is részese vagy.
3: Így van.
2: Aki ezt megkapod a társaddal együtt.
3: Igen.
2: Hogy közösen viszitek tovább, miközben természetesen Kovács Vecei Fanni sem halványul el a tevékenysége ebben az egészben. Mit szól a környezeted? Rokonok, barátok, ismerősök.
3: Nagyon örültek, és tényleg azt éreztem, hogy így pár napig utána ilyen mámorban úsztam, és valahogy nyilván ez egy színésznek, azt érzem, hogy tud egy ilyen önbizalomlöketet adni, azért én sokszor hajlamos vagyok arra, hogy elbizonytalanodjak abban, hogy érvényes-e az, amit csinálok, vagy egyáltalán, hogy való vagyok-e erre a pályára egyáltalán, hogy tényleg tudom-e azt 100%-osan képviselni, amit én érzek és gondolok a színpadon, és ezt minden este véghez vinni, és hát sokszor elbizonytalanodok ebbe. Igen. Hát pedig sokszor, sőt, nekem így általában az az alap érzetem. Nagyon kevésszer érzem azt, hogy valamit jól eltalálok, vagy valamit
2: Na de hát ott vannak melletted a kollégák.
3: Így van, és ők mindig bíztatnak, és mindig tényleg igazgató. A környezetem is, hogyha nagyon sok barátaimmal is, kollégákkal mindig megyünk egymást nézni, és mindig szurkoló közönség vagyunk a másiknak, és ez szerintem nagyon fontos, hogy úgy üljünk be egy előadásra, hogy azt, hogy hajrával a másik Aha. ember felé, kollégák felé, és ez így nagyon előrevívő dolog, de hát sokszor elbizonytalanodom magamba, és hát ez a díj, ez pont arra erősített rá, hogy nyugodjak egy picit meg, vegyek három nagy levegőt, és menjek tovább ezen az úton, mert valószínű úgy is, hogy nem gondoltam, hogy ezt egyáltalán észreveszik, észrevették, és ez elképesztően jó érzés.
2: Hát de csak ezért csinálja, nem? Az ember, hát nem akarok helyetted, mert csak te állsz a színpadon, de nem a hatás a lényeg?
3: De, abszolút.
2: Egy hatást érjen estéről estére?
3: Igen, és az is nagyon érdekes, hogyha például most az egyik előadásunk után szokott lenni feldolgozó foglalkozás, ez a fiú előadás után, és nagyon-nagyon jó közvetlenül az előadás után olyan visszajelzéssel szembesülni, amit nem is gondoltunk volna. Tehát, hogy tényleg olyan pontokra hatunk néha, amit talán nem is volt úgymond kitűzött cél, de mégis elért valamit, és ez elképesztő jó érzés.
2: Mit jelent a feldolgozó? Csak hogy értsék a hallgatók is.
3: Ez egy olyasmi, mint nem közönség találkozó, mert...
2: De mégis picit. Tehát ott marad a közönség?
3: Ott marad a közönség, igen, akinek Aha. van kedve, az ott tud maradni, és Panyi Ágnes mentálhigiénés szakemberrel, aki a színházban dolgozik, és Váradi Szabolcssal van egy ilyen beszélgetés, és igazából ez olyan, mint egy ilyen csoport foglalkozás, egy ilyen kis utazás, hogy egyáltalán az előadás kapcsán amilyen gondolataik nekik születtek, azokat elmondják, és akár meg is beszélik ezt azzal a szakemberrel, ugye, aki ott van, és egy ilyen vezetett beszélgetés, és akár még ilyen kis feladatok is vannak, hogy valamilyen saját élményből leírni dolgokat, és ezek szerintem nagyon hasznosak tudnak lenni egyáltalán.
2: Hát komoly útravalót adnak.
3: Így van.
2: A közönségnek.
3: Így van.
2: De ott maradsz mindig végig?
3: Egyszer tudtam ott maradni, és elképesztően jó élmény volt. Most háromszor játszottuk, azt hiszem, ezt az előadást még eddig, nagyon friss, de az nagyon-nagyon érdekes élmény volt. Nem mindig érzem azt, hogy előadás után ott tudok maradni, és végig tudom ezt így lelkileg még

0: Februárban pedig itt a Karinthy Színházban. Nagyon nehéz utazás volt, ugye mi tavaly előtt megcsináltuk az Anya című darabot,
1: igen.
0: Nagy Kálózi Eszter igen. főszereplésével, és hát valahogy ez annak a, nem is folytatása, de
1: egy válasz.
0: Igen, ez egy trilógiának az egyik része, és már ugye tudtuk előre, hogy milyen történettel fogunk találkozni, ez egy fiúnak a kamaszkorát felölelő történet, olyan dolgokkal küzdik, ami talán nem olyan mindennapos, hogy ezzel így tudjunk mit kezdeni, öngyilkosságra hajlamos és ilyesmi kérdések feszegetik egyáltalán, hogy mi az élet értelme, hogy ő neki mi a célja az életben, és...
1: Hát nem egy könnyű téma.
0: Nem egy könnyű, így van, és nagyon Iljával általában ilyen műhely munka folyik, mindenki minden próbán ott van, aha. Sokat beszélgetünk, sokat elemezzük a helyzeteket, hogy egyáltalán hogy tud egy előadás úgy megszületni, hogy nem feltétlenül az általános vagy hát kis reál szituációkban, hanem valahogy egy másik síkon, kicsit másfajta, elemeltebb játékstílussal, szóval nagyon megterhelő próba folyamat volt, főleg úgy, hogy már elkezdtük augusztusban, tehát ez körülbelül fél évig velünk volt ez a történet, és még akkor volt, hogy félretettük, mert akkor még nem mutattuk be ugye a Karinthyban, hanem Kőszeg volt a bemutató, aztán elővettük, megint belemerültünk ebbe az egész világba, de szerintem egy nagyon-nagyon érdekes és furcsa humorral, kicsit fekete humorral rendelkező előadás, és most az évadban utoljára egyébként ez most 7-én lesz este 6 órától, és pont azért 6 órától, mert utána, hogy legyen több idő erre a feldolgozó foglalkozásra.
1: Azt mondd el, kérlek, mert ennek az egésznek a lélektana azért fura, hogy bemutatsz valamit Kőszegen, és aztán elhozzátok Pestre is. Van-e és volt-e különbség a két premier között?
0: Volt különbség, én nagyon azt éreztem, de ott is egy nagyon nagy siker volt az előadás, de lehet, hogy a kőszegi közönség inkább a vígjátékokhoz van hozzászokva, nyilván így a nyári produkciók miatt is, és hát éreztünk egyfajta erős, csöndes figyelmet. Uh-huh. Tehát valahogy éreztük azt, hogy jönnek velünk, és hát aztán a Tapsnál persze azt éreztük, hogy tényleg töretlen sikere van ennek, de ott egy picit megijedtünk, hogy hoppá, lehet, hogy nem ehhez vannak hozzászokva, de szerintem nagyon-nagyon jól vették.
1: És ez egyébként megy tovább Kőszegen is?
0: Fogjuk még játszani, ott igen. Fogjuk még játszani, nem olyan rendszerességgel, mint itt a Karinthyban, de még fogjuk.
1: Te teszel különbséget egyébként színpad és színpad között? Tehát most az, hogy Kőszeg vagy Karinthy számít?
0: Hát érzetben mindig, hogyha utaztatunk egy előadást, akkor mindig más, nyilván már csak a színpadnak akár a textúrája miatt is, tehát, vagy pedig a tér, az, hogy mennyire például ott az a terem eléggé visszhangzott, és egy teljesen másfajta hangot kellett nekünk megütni ahhoz, hogy amit előtte megszoktunk úgymond a színházban, a Karinthynak a kis családias kis termében, az itt teljesen más térben, valahogy máshogy jön is ki belőlünk, ezért saját magunkba is meg kell találni azt a kulcsot, hogy oké, ez most itt ebben a térben hogy működik, és hát nyilván a nézőknek az összetétele is más, ezért ők is valahogy máshogy viszonyulnak szerintem a vendégjátékokhoz, vagy pedig azokhoz a színészekhez akár, akiket még nem ismernek annyira. Úgyhogy érdekes lesz most majd visszamenni Kőszegre, mert nyáron lesz még egy bemutató, a Jutalomjáték című darab, és annak is Kőszegen lesz a bemutatója, az már kint a Várszínháznak az udvarában. Úgyhogy nagyon várom, hogy milyen lesz visszatérni.
1: Aztán még vissza kell térnetek a Karinthyba is,
0: így
1: az
0: van,
1: új évadnál. Ilyenkor már publikus, hogy mi lesz az új évadban?

0: Félig publikus, félig még nem, még évadhirdetés nem történt.
1: Nem volt, oké. Okay. Csak annyit mondj, hogy lesz elfoglaltság megint?
0: Lesz. Lesz, okay. Lesz, így van. Sok
1: izgalmas feladatok lesznek?
0: Izgalmas feladatok, abszolút. Igazából az egyik, azt el is mondhatom, mert ez már majdnem megvalósult egyszer a Karinthy Színházban. Ez a Sirály című darab lesz, és Ninát fogom alakítani, és hát két évvel ezelőtt is, amikor majdnem bemutatásra került, akkor nagyon-nagyon megijedtem tőle, mert szerintem ez így nagyon nehéz, és nagyon összetett, és hát tényleg egy kalandos szerep, és azt érzem, hogy most talán ez így két évvel később, most talán jobban készen állok rá, mint akkor álltam, és valahogy lehet, hogy úgy is jött most jól ki a lépés, hogy most fogjuk elővenni és bemutatni.
1: Semmi nincs csak ezek szerint véletlenül a színházban
0: így
1: sem.
0: Van. Hiszek a sorsszerűség.
1: Aha, na, szuper. Az előre vitt mindig egyébként?
0: Úgy érzem, hogy igen. Nem próbálok nem megakadni ilyen helyzetekbe, hogyha valami nem úgy történik, ahogy azt előre elképzeltem. Próbálok abból valamit tanulni, és valahogy úgy tovább menni, hogy akkor ez biztos, hogy nem véletlenül történt.
1: És a csapatban, a társulatban való létezést, azt szereted?
0: Nagyon. Nagyon. És pont azért is, mert nagyon, nagyon, ez a három év alatt azért úgy érzem, hogy nagyon jól összeszoktunk. Ismerjük egymást, tudjuk a másiknak a kis rezdüléseit, már kb. Azért így mindenkivel játszott együtt, és közben meg az is mindig érdekes, hogyha jönnek vendégszereplők hozzánk, és az van, hogy egy nagyon befogadó kis csapat vagyunk, és úgy érzem, hogy mindenki, aki külsősként jön hozzánk, boldogan jön vissza játszani is, és szeret velünk.
1: Hát mondom én, hogy bája létezni. Van annak a színháznak.
0: Így van. Szóval abszolút ez a társulati létezés, ezt én valahogy ilyen biztonságos dolognak érzem, és szeretem is.
1: Hogy mész manapság a 11. kerület felé, ilyen otthon érzéssel?
0: Így van, persze. Azt érzem, hogy most Kispestről járok be, és mindig azt érzem, hogy hát van a két otthonom. Az egyik az Kispesten, a másik meg bent a Karinthy Színházban, a kis öltöző sarok, ahol szoktam üldögélni, és már néha fél ruhatáram bent van, és azt mondom, hogy oda inkább beugrok, hogyha nem tudok hazamenni. Szóval így abszolút jó érzések.
1: És a társulatban is egy ilyen családérzet van?
0: Így van. Ezt na, így ez a három év alatt nagyon szépen kialakult. Már tudjuk a másikról, hogyha nem tudom, nem lehet hozzászólni. Aha, éppen most. Ez, hát igen, nálam is van néha. Szóval abszolút érzékeljük a másiknak a kicsi rezdüléseit, és hát ez a színpadon is azt érzem, hogy a nézők is érzik, és azért is járnak szerintem vissza, mert egy nagyon kis szeretett gombóc van általában a színpadon, hogyha mi így ott létezünk, úgyhogy én ezért is szeretek.
1: De te nagyon... hány darabban vagy most párhuzamosan?
0: Most azt hiszem 8 futóerőt.
1: Hát, az szép.
0: Igen.
1: Az
0: igen.
1: Szép. Mennyit játszol egy hónapban?
0: Körülbelül 10-et. Nem játszom minden este. Nehéz ennyi előadást repertoárra tűzni, tehát azt főleg ennyi vendégművésszel nagyon nehéz az egyeztetés. Azt,
1: és akkor ott nagyon sokszor kellenek felújító próbák is?
0: Így van. Akkor hát általában előadások előtt az mindig szokott lenni, vagy csak szövegösszemondó, vagy ilyesmi. Például most egy beugrásom is volt még októberben a Lököttek című darabban vettem át egy szerepet Georgi Tetenki dalmától, és hát most azt játsszuk elég sokszor, és azzal is nyáron megyünk is tájolni több helyre, és az is egy ilyen izgalmas feladat volt, hogy már egy megszokott csapatba, hogy kerülök én bele.
1: Jónak ígérkezik a nyár? Meg izgalmasnak?
0: Jónak.
1: Jól, hát akkor
0: hát
1: azt
0: így
1: kívánom,
0: a kőszegi bemutatóval így biztos, hogy nagyon.
1: Na, de előtte ott lesz még a díjátadó is.
0: Így van.
1: Ami a szívből gratulálok neked.
0: Köszönöm szépen.
1: A Sós Imre díjhoz. Hát kedves hallgatóink, tegyék meg önök is. Kovács Vecei Fandit gondolom az összes közösségi oldalon megtalálunk.
0: Így van, persze.
1: Úgyhogy ott még akár írhatnak is neked.
0: Persze,
1: gratulálunk.
0: Köszönöm
1: üzeneteket,
0: szépen.
1: Azt a sok-sok energiát, amit beleteszel a imádott hivatásodban, azt a figyelmükkel viszonozzák. Ez a legtöbb, amit tehetnek, ugye? Sok csillogó szempárt néked mindenhol, ahol csak felléptek, akár Kőszegen, akár Budapesten, vagy bárhol tájoltok a Karintival.
0: Köszönöm szépen.
1: És csók az egész társaságnak, meg a társulatnak.
0: Átadom.
1: Minden az éterből. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.
1: Kovács Vecei Fannival beszélgettem, kedves hallgatóink, és Fannitól most elköszönök önöktől, még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéged, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk, miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Arany Kovács Rozália meg jó régóta hatással van a környezetére, ő a ritka genetikai betegségek tapasztalati szakértője, amit majd mindjárt elmond, hogy pontosan mit jelent, de szerintem benne van minden a titulusban. Örülök neked, már rég láttalak.
2: Nagyon szépen köszönöm, András, a lehetőséget. A ritka genetikai betegségek tapasztalati szakértőjét egy cikkben, még a COVID alatt több olyan cikk jelent meg rólam, ahol ugye nem találkoztam a szerkesztőkkel, meg az írókkal, és ott az egyikőjük tapasztotta rám, pont azért, mert ugye tapasztalati szakértő az, aki valamin aki átment, éli, aki éli. Azon átment, igen, így igen. Van, vagy ugye a saját élet tapasztalatából tud valamit pontosan. És hát ugye miután az én történetem tulajdonképpen arra épül fel, és az egész munkásságom is arra épül fel, hogy nekem 39 kemény, állandó évembe került az, hogy elmondjam az orvosoknak, hogy higgyék el, nem csak beképzelem a fájdalmaimat, nem csak én okozom a különböző problémákat, hanem valami komoly gond van az egészségemmel. Ezért lettem tapasztalati szakértő, hiszen azért a 40 évet azt el tudom magyarázni másfél percben, és tudok segíteni azoknak, akik jelenleg mondjuk küzdenek a házi orvosaikkal.
1: Hiteles, ugye?
2: Hát nem kicsit hiteles, így van.
1: No, hát lehet is veled a főváros legkülönbözőbb rendezvényen és pontjain találkozni, nyilván minden profilba illik, hogy ilyen fura szavakat használják. Most nemrég a Zuglóban volt egy esemény, ahol szintén ott voltál és beszéltél is a missziódról. Ez már misszió, ugye több ez, mint az, hogy valaki a saját hát boldogulását, gyógyulását, nem tudom milyen szavakat használjak, amivel nem bántalak meg, de ugye pontosan érzed, hogy itt mindent jó szándékkal
2: igen, mondok.
1: Szóval, hogy sokkal több lett ez annál, mint hogy csak saját magadért harcolj. És mindennel, még a hajviseleteddel is másokért állsz ki, most éppen kék minden rajtad.
2: Hát most igen, egyébként azt el kell mondanom, hogy én nem erre a pár éve kitalált kék folyamatra ültem fel, hanem a kék rózsát, mint fogalmat, én még a 80-as évek közepén találtam ki saját magamnak, hogyha akár vállalkozó leszek, akár alapítványom lesz, az biztos, hogy a kék rózsa lesz. Aztán nem lett egyik sem, viszont az ismeretterjesztő projektemnek lett ez a neve, és a helyzet az, hogy most már ott tartunk, hogy a rengeteg ismeretterjesztő anyagból, mert tényleg azért ez alatt az 5,5 év alatt azért rengeteg irodalmat, rengeteg elérhető írott anyagot készítettem, tehát ha valaki rákeres a nevemre, akkor azért eltölthet vele a Google-ön egy olyan 5-6 órát biztosan az elérhető anyagokra, így van. Ebből lett egy A Kék Rózsa program nevezetű egészségügyi, hát nem azt mondom, hogy tanács, de egy jól megfogalmazott program, amit tulajdonképpen már el is juttattam. Az előző rendszerben is az egészségügyi vezetésnek, és a mostaniaknak is már elküldtem. Van visszajelzésem arról, hogy rendszerbe rakták, tehát ha téma lesz, akkor nagy valószínűséggel figyelembe is fogják venni.
1: Hogyan tekintenek rád, Rozia, ők? Hogy ki vagy te a sokak nevében felszólaló?
2: Ezt tőlük kellene megkérdezni, de még nem találkoztam velük személyesen, egyedül Bódis Krisztával, hiszen őt évekkel ezelőtt, mint dokumentumfilm rendezőt ismertem meg, hiszen 2024-ben a Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon úgy vettem részt azon a programon, ahol ugye bemutattak olyan projekteket, olyan társadalmi együttműködéseket, amikről érdemes lenne dokumentumfilmet forgatni, és ott találkoztunk személyesen, azóta is tartjuk a kapcsolatot. Tehát ő az, aki tőlem személyesen dedikálva kapott egy ilyen anyagot, és csak annyit tudott mondani, hogy köszönöm szépen, és amikor lesz rá lehetőségem, akkor mindenképpen tovább fogom adni. Nem tudom, mit gondolnak rólam, hiszen még nem találkoztam velük személyesen, de reményeim szerint értik azt, hogy az, amit én kitaláltam, az, amit én leírtam, az egy olyan együttműködés tulajdonképpen a betegek, tehát én egy beteg vagyok, egy beteg oldalt tudok megmutatni nekik, és az egészségügyi oldal között, ami tulajdonképpen egy olyan konszenzus, ami mindenkinek jó. Hiszen a...
1: Aha, jó, szabad ne feledd is, bocsáss meg, Rozi, csak azért szeretném, hogyha elmondanánk azoknak a hallgatóknak, akik még nem láttak, vagy nem hallottak veled kapcsolatban beszélgetést, nálam is elmondtad már, a reggeli műsorban is többször, de itt a Slágeren, de egy újszülöttnek tudod jól minden új, úgyhogy mi a te pontos betegséged?
2: Az enyémet úgy hívják, hogy mitokondriális miopátia, és azért nagyon nehéz diagnózist adni róla, mert hogy a tünetei teljesen általánosak, tehát magas vércukor, magas vérnyomás, izomfájdalmak, vannak olyan területei...
1: Napi szinten egyébként?
2: Igen, vagy visszatérő, és nem indokolható. Tehát, hogy nincs valami, ami kiváltja ezt, egyszerűen csak azt érzed, hogy nagyon-nagyon fáradt vagy éppen nagyon komoly koncentrációhiány. Tehát, hogy miért csinálod a dolgodat, és egyszer csak teljesen kiürül az agyad, és nem érted, hogy mi történt. Uh-huh. Szóval, hogy miután ilyen nagyon általános tünetei vannak, ezért miután az általános vizsgálatokat lefutották, jó esetben, ugye, utána általában az van, hogy akkor pszichiátria, hiszen fizikálisan semmi eltérés nincs, és hát én azt szeretném meghonosítani, vagy azt szeretném elérni, mind a beteg oldalról, tehát hogy a betegek is fogadják el, hogy vannak olyan betegségek, amiket azért hívunk ritkának, mert hogy keves embert érint, viszont ma már a tudomány áll ott, vagy tart már ott, hogy több mint 10 000 ritka genetikai betegséget voltak képesek meghatározni. És nem csak, hogy képesek voltak meghatározni, hanem van rá, ha gyógymód nem is, de szinten tartó kezelések vannak. Uh-huh. Tehát minél hamarabb van tűpontos diagnózis, és ez legyen bármilyen ritka betegség is, annál hamarabb fogod tudni jó minőségben élni az életedet. És ez nem NEAK vagy nem NEAK kérdése. Természetesen azt mindig el kell mondani, hogy miután mi kevesen vagyunk, ezért sokkal drágábbak a mi elérhető kezeléseink. Ellenben megint csak azt tudom mondani, hogy sokkal olcsóbb hamar diagnózist adni mondjuk 15-20 vizsgálat után, és ugye erről szól a Kék Rózsa program is, hogy ezt nem én határozom meg, hanem mondjuk ültessék össze a 6 genetikai, ritka genetikai beteg intézet vezetőjét, és mondják azt nekik, hogy tessenek nekünk összeállítani azt a maximum 20 vizsgálatot a teljes labortól a PET-CT-ig, amire azt mondják, hogy ez a beteg akkor teljesen ki van vizsgálva. És ha az alapján nem kap diagnózist, tehát ott nem találnak semmit, akkor a 21. vizsgálat legyen az, hogy akkor beküldöm a genetikai intézetbe, ami TB alapon én azt mondom, hogy maximum másfél-két év. Uh-huh. Ha valaki azt mondja, hogy zsebből ki akarja fizetni, akkor maximum 3 hét alatt megvan a tűpontos diagnózis, és ez nem 2-3 millió forint, hanem miután én több magánszektorbeli vállalattal is beszéltem már, azt mondták, hogy ez kihozható maximum 1 millió forintból ezek az alapvizsgálatok. Uh-huh. És utána azt mondani, hogy oké, mi letudtuk az összes alapvizsgálatát, itt a beutalója, menjen minél hamarabb.
1: Mondom én, hogy szabadságharcos vagy te, mert kiállsz másokért, könnyen megbíznak benned? A sorstársak, egyáltalán ők azok?
2: Igen, nagyon-nagyon sokan keresnek, és pont az elmúlt hetekben sikerült elérni egy olyan küszöböt valahogy az embereknél, hogy egyre többen keresnek.
1: Igen, azt hallom, hogy a TikTokon is nagyot robbantottál.
2: Hát van olyan videóm, pedig vadi új TikTok, tehát márciusban indult, ami 45 000-es elérése volt egyetlen egy videónak. Mondjuk annak az volt a címe, hogy 20 vizsgálat, vagy 200 vizsgálat. Aha. Tehát az emberek megértették, hogy 20 vizsgálatból is megkaphatják a diagnózisukat, és nagyon nem mindegy nekik sem, az államnak sem, meg mondjuk egy munkahelynek sem, hogy az a beteg, vagy az az ember, aki ugye mondjuk valamilyen kivizsgálásokra jár, mennyi időbe telik neki ez a vizsgálat.
1: Neked nem, vagy számodra nem teher hallgatni másoknak a történeteit?
2: Igazat meg...
1: Ezek fájdalmak is, gondolom.
2: Hogyne. Tehát nagyon nehéz, de miután neki el kellett jutni odáig, én mindegyiket tisztelem azért, amikor eljut odáig, hogy tanácsot kérjen. Uh-huh. Tehát, hogy lemerje írni, hogy figyelj, de tényleg évek óta küzdünk, és nagyon nem jutunk A-ból B-be, és akkor csak annyit segíts, hogy mit mondjak a házi orvosomnak. Uh-huh. És akkor csak annyit szoktam neki írni, hogy figyelj, add oda úgy, ahogy van a weboldalamat, mert ugye van már az is, mutasd meg neki, és mondd meg neki, hogy nem biztos, hogy ez a diagnózisod. Aha. De inkább kíváncsi vagy a pontos diagnózisodra, mint igen, az, hogy még elmenjél háromszor ugyanahoz az orvoshoz, aki ugyanazt fogja mondani, hiszen egyszer negatív volt, következőleg is az lesz. És az én egyik szlogenem az, hogy ha a ráknál fontos az, hogy a rákról tudjuk, hogy ha időben elkapják, akkor tulajdonképpen akár 100%-osan gyógyítható is. Tehát ha ott fontos, hogy egyes stádiumban vagy négyes stádiumban kapod meg a diagnózist, aminek ugye több 10 verziója van, és akár teljes gyógyulásra is járhat, akkor mennyire fontos a ritka genetikai betegségeknél, ahol nincs gyógymód, csak szinten tartomód. És itt az a baj, hogy sokaknál az maradt meg sajnos ugye pont a Karsai Dániel példájából, hogy csak ki ne derüljön, hogy én ritka genetikai beteg vagyok. Aha. Pedig mennyivel jobb lenne, ha tudnám, és utána onnantól kezdve, hogy megvan, akkor meg tudják mondani, és meg is kapod azokat a kezeléseket és lehetőségeket, amikre szükséged van. Uh-huh. Tehát én szeretnék egy ilyen szemléletformálást is véghez vinni, amennyire lehet az embereknél, hogy értsék meg, hogy minden, tehát egy tűpontos diagnózis mindig sokkal jobb, mint a fölösleges évek, évtizedek.
1: Azon gondolkodtam, amióta elkezdtünk beszélgetni, hogy mondtad a fájdalmakat, amelyek ugye rendszeresek, hogy megszokja az ember? Meg lehet egyáltalán szokni a fájdalmat?
2: Hát most úgy képzeld el, András, hogy ugye én 2020 januárjában kaptam diagnózist, akkor az volt az orvosok véleménye a genetikai klinikán, hogy hát az isteni csoda, ha én meg tudom tartani, te látod, a többiek nem, de akik rám keresnek, majd látják, hogy én járássegítővel, tehát rollátorral közlekedem, tehát ha ezt meg tudom tartani, az már egy nagyon-nagyon hatalmas dolog. Egyébként tolószék vagy 0-24-es ápolása a megoldás, vagy a végeredmény. Uh-huh. És ehhez képest én képes vagyok rollátorra járni, önellátó vagyok, ugyan van oxigéngenerátorom, nagyon-nagyon nagy segítségre szorulok, mert abból a 90 ezer forintból, amit rokkantnyugdíjra kapok, az nem elég, de mégis képes vagyok. Tehát, hogy jobb állapotban vagyok most, több mint 6 évvel később, mint amikor megkaptam a diagnózist. Tehát, hogy ezt szeretném az embereknek elmondani, hogy nem a diagnózis fog téged megölni, hanem az, hogy nincs diagnózisod. Uh-huh. Tehát abban a pillanatban, hogy van diagnózisod, van reményed, van életcélod, van lehetőséged egy minőségi életet élni. És teljesen mindegy, hogy melyik diagnózisról beszélünk. Mert, ne haragudj, ezt még el szeretném mondani, ott van Celine Dion, ott van Stephen Hawking. Stephen Hawking 20-as éveibe kapta meg a diagnózist arról az ALS-ről, amiről most Magyarországon mindenki fél. Több mint 50 évet élt ALS-sel. Uh-huh. A világ egyik legismertebb embere lett. Az alatt, az időszak alatt építette ki magát, és csinálta meg azokat a fizikával kapcsolatos dolgait, ami miatt ő a világ legismertebb embere lett, mert nem volt hajlandó bele fásulni abba, hogy ő egy súlyos betegséggel él. És ugyanez Celine Dionnál. Nagyon súlyos fájdalmai vannak, nem ismerem pontosan a betegségét, de látjuk, tudjuk, mert nagyon sok helyen kommunikálta. És hosszú hónapokra beengedte a dokumentumfilm filmeseket azért, hogy bemutathassa az embereknek, hogy mennyire rossz az, hogy ő ilyen későn kapott diagnózist, pedig ő is járta az orvosokat, csak miután az övé ugye 1 millióból 1, szinte lehetetlen volt diagnosztizálni. De diagnosztizálták. 24-ben ott volt a Párizsi olimpián, éneket. Most olvastam, hogy jön Európába koncertezni. Ugyanaz. Nem fogadta el, nem kapott egy diagnózist, tudja, hogy milyen gyógymódjai vannak. És életképes. Tehát, hogy ez a lényeg, hogy értsük meg, hogy nem az öl meg, hogy mit írnak a papírra, hanem az, hogy mikor kapod azt a papírt.
1: De te honnan hozod ezt a csak azért is hozzáállást? Ilyen hát voltál mindig?
2: Egyébként gyereknek is ilyen voltam, igen, tehát a tanáraim tudnának mesélni róla, hogy mindig is ilyen dafke gyerek voltam. A másik pedig az, hogy amikor én megkaptam a diagnózist, akkor én tudtam, hogy én nekem ezzel nagyon komoly feladatom van. Tehát én kaptam tulajdonképpen tényleg egy olyan feladatot, amit csak én tudok elvégezni. Uh-huh. Mert hogy csak én lehetek ebben hiteles.
1: Világos.
2: Hiszen azért a betegtársaim nagy része, és ez most nem... ne értse senki rosszul, mert azt is elfogadom, hogy ő nem tudja ezt földolgozni, hogy jobban szeretne egyedül maradni, hogy nem tudja kifejezni az érzéseit, a fájdalmait, vagy nem akar másokért felelősség. Én sem vállalok felelősséget, uh-huh. Tehát nem az én dolgom, én csak elmondom, hogy mit tehetne saját magáért, vagy milyen lehetőségei vannak. Hogy azt ő megteszi-e, az már az ő dolga.
1: De visszajelzéseket kapsz, hogy erőt adsz nekik?
2: Hogyne. Rengeteget. Tegnap ki kellett írnom, mert sajnos nagyon lefogyott a folyószámlám, hogy gyerekek, ennyi pénzem marad. Vadidegen emberek, akik követnek valamelyik felületemen, mert ugye fönn vagyok a Facebookon, a LinkedIn-en, TikTokon, YouTube-on, Instagramon, tehát a társaság felét nem is ismerem. És olyan összegek érkeztek, hogy így ültem, és csak annyit írtak, hogy köszönöm a munkádat. Olyan jó, hogy vagy nekünk, írjad, csináld tovább. Ha én nem tudom helyetted megcsinálni, de ha én anyagilag tudlak támogatni, hogy te ezt tud csinálni, akkor írjál rám, bármikor bajban vagy. És ez egy olyan érzés, amit nagyon nehéz lenne bármivel leírni, mert érezni az, hogy vadidegen emberek, egy, bíznak benned, kettő, elfogadják a te munkádat, három, feltétel nélkül támogatnak. Mert értik, hogy értük is dolgozol. Mert lehet, hogy bármelyik, lehet, hogy a jövő héten rám szól, hogy figyelj, most jöttem az orvostól, és lehet, hogy oda kell mennem, ahol te voltál.
1: És már azzal segítesz, ha elmondod, hogy te mit tapasztaltál ott.
2: Hát, meg egyáltalán az, hogy hogyan lehet ezeket az utakat lerövidíteni, tehát nem menjünk vissza
1: akkor
2: háromszor,
1: négyszer. Akkor is fogod a kezüket valamilyen
2: hát,
1: szinten.
2: Virtuálisan igen, és akik, tehát hogy azért sokan írnak leginkább e-mailen, és akkor
1: hát, azt, azt csak módon, képzelem, akkor... hogy mennyit írogathatsz te napi szinten mindenkivel. A másik, hogy amikor elmész ilyen előadást tartani rendezvényekre, akkor nagyjából erről beszélsz az egymás segítségéről?
2: Igazat megvalva, úgy komolyabb előadást még nem tartottam, tehát ilyenre még nem kértek föl. Olyan volt, hogy mondjuk egy egészségügyi programon feltettek egy kérdést, és akkor mondtam, hogy erre nekem most muszáj válaszolnom, mert hogy azért mégis.
1: De oda engednek a színpadra, tehát ott vagy attól.
2: Hát szerintem most fog beindulni igazán, vagy legalábbis remélem, hogy most fog beindulni igazán, hogy akár mint olyan példa, hogy nem kell mindent azonnal negatívan nézni, tehát a kitartástól, a segítségnyújtástól, akár egészségügyi példákról előadást tartani, tehát például ez a, amiről ugye az elején szó esett, a esélyegyenlőségi napi programon, ott például arról fogok beszélni, hogy 4 évvel ezelőtt Zuglóban megkaptam az esélyegyenlőségi díjat, és hogy ez alatt a 4 év alatt mit tudtam továbbfejleszteni a történetet.
1: Mit kezdtél vele?
2: Igen.
1: A frontvonalban, kint az életben. Az erőd az egyébként évről évre nő, vagy van, amikor el tudják venni a kedvedet, és akkor picit vissza?
2: Magától a projektől nem tudják elvenni a kedvemet. A fizikális erőm az olyan, hogy...
1: Hol jobb, hol nem?
2: Így van.
1: Tehát magából ingadozik?
2: Magából a betegségből kifolyólag ez olyan, hogy én például nem tudok venni se egy mozi jegyet, se egy színház jegyet, nem tudok sehova előre jelentkezni, mert hogy nem biztos, hogy el tudok oda menni.
1: Tehát ez mindig nap, pont akkor derül ki az nap, hogy éppen hogy vagy?
2: Ez pont így van.
1: És általában mondjuk most, ha az elmúlt hetet nézzük, akkor hogy voltál? Tehát téged a frontok például befolyásolnak?
2: Igen.
1: És egy frontos időszakot élünk.
2: Hát igen, ennek következtében azért volt egy-két nap mínuszom, de van egy gyógytornászom, akinek nem tudok eléggé hálás lenni, hogy addig-addig verte a blattot, míg elhittem, hogy nem a tolószék az én életem. Tehát, hogy igenis lábra tudok állni, és tudok mozogni. És ő minden nap megkérdezi, hogy na, akkor ma mit csináltál? És akkor érti, mert ha nem jó az idő, akkor elfogadja, hogy igen, ma otthon maradós vagy, de igen, tehát hogy ő az, aki megmutatta azt, hogy van lehetőséged másképp élni.
1: És miért ne lehetne?
2: És miért ne lehetne, igen.
1: Na most van, Rozika, az a lélektani pont, hogy mondd el, hogy hol érünk el. Tehát ha bárki, aki most hallgatott minket, és szeretne veled felvenni a kapcsolatot, az hol teheti meg?
2: Hát leginkább a weboldalamon, tehát www.akékrózsa.hu, és ott talál majd egy e-mail címet is, ami rozikakukac@akekrozsa.hu.
1: És a közösségi oldalakon ugyanúgy?
2: Hát általában saját nevemen vagyok fönn, tehát Arany Kovács Rozáliaként keressenek.
1: Kötőjelet tegyenek így oda a vezeték nevedhez. Mi az, amire igazán vágysz? Mi a nagy cél?
2: Hát a nagy cél és a nagy álom az, hogy komolyan vegyenek, ahogy te kérdezted, hogy vesznek-e, mert egyelőre még nem volt opciójuk komolyan venni, de hogy legalább átgondolás szinten elolvassák a Kék Rózsa programot, mert szerintem ez nagyon egyszerű, és ráadásul nem egy nagy összegbe kerül ezt megvalósítani, A másik pedig, ami az én vágyam, és tényleg vágyam, az az, hogy bármilyen szóróanyag, ami röviden elmondja az embereknek, hogy vannak ritka betegségek, van 5 klinika, milyen joguk van, hogyan tudják ezt kommunikálni az orvossal, ez minden, akár állami, akár magánszektoros intézményben kint legyen, és kötelező legyen.
1: No, hát akkor én a legjobbakat kívánom neked, meg sok kitartást, erőt ehhez, meg sok csillogó szempárt, mert akkor nagy baj nem lesz, hogyha csillognak a szemek. Hát kedves hallgatóink, akik tényleg ezt a sok-sok energiát, amit Rozi beletesz a missziójába, azt a figyelmükkel viszonozzák a legtöbb szerintem az, amit tehetnek, és adják át egymásnak a jó ügyet, úgyhogy keressék őt és támogassák. A Kék Rózsa .hu oldalon. No, köszönöm, hogy itt voltál. Arany Kovács Rozáliával beszélgettem, kedves hallgatóink, és Rozitól most ugyan elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kovács Vecei Fanninak és Arany Kovács Rozáliának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra!
1: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Már 40 nyugat-magyarországi településen lehet aszbeszt gyanús zúzalék. 7 forgalmas budapesti gyalogátkelő helyet korszerűsítenek ettől a hónaptól. Néhány órás leállást jelentett be a Fox Post rendszer frissítés miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Már 40 településen lehet jelen az aszbesztes zúzalék Nyugat-Magyarországon, mondta az RTL híradónak Orbán István, a Vasvár megyei kormányhivatal főigazgatója. Már több mint 400 bejelentést vizsgálnak, és ahol az önkormányzatok nem rendeltek meg mérést, ott saját szakembereikkel segítenek. A Greenpeace szerint a szennyezés súlyosabb a korábban feltételezettnél. Szombathely, Zalaegerszeg, Kőszeg és Bozsok után már Sopron is érintett. A civil szervezet állítja, hogy az osztrák hatóságok évek óta tudtak a bányák termékeinek aszbeszt tartalmáról. A főigazgató szerint az osztrák tüzépeken még lehet szennyezett kő, ezért elrendelték a határátkelőkön a kőszállító járművek ellenőrzését, valamint a tüzépek vizsgálatát is. 7 forgalmas budapesti gyalogátkelőt korszerűsít májustól a Budapest Közút és a Budapesti Közlekedési Központ a fővárosi közgyűlés döntése alapján. A mintegy 115 millió forintos beruházás célja a gyalogos és kerékpáros biztonság növelése. Az első ütemben 3 átkelőhely újul meg, Káposztásmegyeren, egy pedig a 12. kerületi Márvány utcában. A csomópontokban középszigetek épülnek, akadálymentesítik a járdákat, taktilis burkolatot kapnak a látássérültek, és több helyen az útburkolat is megújul. A fejlesztések Békásmegyeren, Zuglóban, Pesterzsébeten folytatódnak, és megújul a Margit körúton, a Mamut 2 bevásárlóközpont közelében található gyalogátkelőhely is. Hétfőn este néhány órára leállnak a Foxpost A-box automatái, közölte a cég. A frissítés miatt az A-boxokat 21 órától hajnal 3 óráig nem lehet használni, így csomagot átvenni vagy feladni sem. A weboldal és a Z-box automaták ez alatt is működnek. A Foxpostot 2024-ben vásárolta fel a Paketa, az összeolvadás után az eredeti Foxpost automaták A-box, a korábbi Paketa egységek pedig Foxpost Z-box néven működnek tovább. A cég szerint a karbantartás célja a szolgáltatás stabilitásának javítása. Folyamatosan csökken a befektetési célú lakásvásárlások aránya Budapesten, közölte a Duna House. A vevők mindössze 23%-a vásárolt befektetésre áprilisban, ami egy év alatt 20% pontos visszaesést jelent. A változás fő oka az Otthon Start program, amely az első lakásvásárlók arányát 38%-ra emelte. A befektetők visszahúzódása azonban nem hozott elcsökkenést. A budapesti négyzetméter árak 1,3 millió forint körül stabilizálódtak, a budai téglalakásoknál pedig 1,48 millió forintig emelkedtek. A szakértők szerint rövid távon nem várható a befektetők visszatérése. Pár napig még lehet jelentkezni a Mosoly Alapítvány ingyenes nyári terápiás táboraiba, amelyeket pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek szerveznek. A 10-12 éveseknek szóló budapesti napközis tábor június 22-e és 26-a között zajlik, ahová május 10-ig lehet jelentkezni. A programban gyermekdráma, mozgás és alkotófoglalkozások segítik a szorongásoldást és a közösségi élményt két klinikai szakpszichológus vezetésével. A 13-16 éves július 13-a és 17-e között Török Bálinton vehetnek részt preventív jellegű táborban, ahol stresszkezelési technikákat, légző és relaxációs gyakorlatokat sajátíthatnak el. Ide május 20-áig lehet jelentkezni. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

0: macska kövön.
1: Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres.

0: változatosan. Sláger FM programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában igen, ott a Városliget szívében május 14-én, csütörtökön este 19 órától a koncert és performance térben jön Bach és Pilinszky, egy történet a zene és az irodalom határán, költészet és klasszikus zene. Az igazán meglepő dolgok olyankor születnek, kedves hallgatóink, amikor két látszólag különálló világ találkozik. Süvegi Márk és Wunderlich Márton produkciójában éppen egy ilyen reakciót szemlélhetünk, hiszen Johann Sebastian Bach szólóhegedűre írt művei és Pilinszky János költeményei egy azon színpadon egymást erősítve jelennek meg, és hát a Süveges Márk, pontosabban Süveg Márk saját szövegeivel kiegészülve állnak össze közös történetté. Az előadás nem csupán az elhangzó műveket, de az előadók lelkületét is fókuszba állítja, hiszen a vers és dallam részletek egymással dramaturgiai egységet alkotva, sőt az improvizációt sem nélkülözve fognak megszólalni, ezáltal Süveg hangján és Wunderlich hegedű játéka együtt adják majd a lenyomatát a két művész lehetséges lelkiállapotának. Nagyon röviden a két előadó bemutatkozása. Wunderlich Márton 24 éves hegedűművész, friss diplomás, így is mondhatjuk, 2024. szeptemberre óta a Nemzeti Filharmonikusok első hegedűse, és 16 éves kora óta ír verseket, és a gimnázium óta kifejezetten érdekli a történelem. Társa, Süveg Márk még 50-en innen, de már azt mondja nem sokáig. Két lánya van és egy csodálatos felesége. És hát a szakma, ugye ez nagyon érdekli, de ha választani kellene a kettő között, nagyon-nagyon nem biztos, hogy a szakma felé billenne a mérleg. Eztől függetlenül imádja, amit csinál. Slam poetry a kezdet, fiai óbégy, minden volt már, amit csak el lehet képzelni. És hát 32 évesen érettségi tételeti kollégája pécsi gimijében. No, hát itt minden valami, csak szemszájnak és főleg fülnek ingere. Május 14-én a Zeneházában érkeznek.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Görög Mártát jelöli igazságügyi miniszternek Magyar Pétert. Sűrűbben közlekednek a BKK járatai az országgyűlés alakuló ülése utáni ünnepség miatt. Holnap 125 éve nem látott szárazság pusztítja a főváros zöld felületeit. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Görög Mártát jelöli igazságügyi miniszternek a Tisza kormányban Magyar Péter. A Szegedi Tudomány Egyetem jogi karának dékánya, több szakmai testület tagja, és a leendő miniszterelnök szerint 2,5 évtizedes munkája garancia a jogállamiság és a fékek ellensúlyok rendszerének helyreállítására. Járatsűrítésekkel és több közlekedési változással készül a Budapesti Közlekedési Központ a szombati Kossuth téri rendezvényre. A metrók és a nagykörúti villamosok sűrűbben és hosszabb üzemidővel járnak, az utolsó szerelvények hajnali egy körül indulnak. A rendezvény miatt szombat délelőtt 9 órától lezárják a Kossuth Lajos teret és környékét, ami több villamos és buszjárat útvonalát érinti, főként a 2-es villamos vonalán és a belvárosi buszoknál. A tér akadálymentes elérését külön minibusz segíti a Nyugati pályaudvar és a Kossuth tér között, amely előzetes igénylésre indul. Megnevezte a Zsolti bácsi néven emlegetett férfit a Szőlő utcai ügy koronatanúja, Bangó Sándor, közölte az Index. A budapesti regionális nyomozóügyészség megerősítette, hogy csütörtökön folytatólagos kihallgatást tartottak, ez már a harmadik alkalom volt. A tanú a TikTokon jelentette be, hogy vallomást tett, de a hatóság kérésére a férfi nevét nem hozhatja nyilvánosságra. Az ügyészség szerint a nyomozás továbbra is soron kívül zajlik, és a megnevezett személy kilétét egyelőre nem közlik, mert az veszélyeztetné az eljárást. 125 éve nem látott asszály sújtja a fővárost, és a közelgő nyár minden eddiginél pusztítóbb lehet Budapest főtájépítésze szerint. A budapesti közművek főkerdi víziója ezért új faültetési protokoll dolgozott ki, hogy a frissen ültetett fák jobban átvészeljék a szélsőséges időjárást, írta a pénzcentrum. A februárban és márciusban kiültetett fiatal fák különösen kiszolgáltatottak, mert még nem ért le a gyökérzetük a talajvízig, miközben az öntözési kapacitás korlátozott. Badóczi Sándor szerint most nem új ültetés, hanem kétkezi segítségre van szükség az önkéntes vízadás programban, illetve támogatásra a Zöld Budapest Alapítványon keresztül. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy idén áprilisban az átlagos csapadékmennyiség tizede hullott, több térségben a talajvíz tartalma kritikus szint alá csökkent. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi Hídra a Budapesti Közlekedési Központ. A nyertes tervezőnek nem csak a teljes körű, hanem a részleges felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és a villamospálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpársávot alakíthassanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A feladat része a híd fők belső tereinek felújítása, a kivitelezés ütemezésének kidolgozása és a közlekedés fenntartásának vizsgálata is. A későbbi munkákhoz kapcsolódóan tervezői művezetést is biztosítani kell. Vasárnapig tart a 28. Budaörs Fesztivál, amely a város egyik legfontosabb kulturális eseménye. A több mint két évtizedes múlta visszatekintő rendezvény minden korosztálynak kínál programokat, a jazztől az alternatív rockon át az indie folkig, emellett színházi nyílt próbák, kiállítások és gyermekprogramok is várják a látogatókat. A fesztivál célja, hogy minden korosztály számára gazdag kulturális élményt kínáljon és bemutatkozási lehetőséget adjon különböző művészeti ágak képviselőinek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szóba van kiadó, kifizette.

legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Tól. A Magyar Zeneház a zenepedagógiai termében, igen, ott a Városliget szívében örömzene alkotás kezdődik immáron 5. alkalommal, a 20. század világa színes papír és a montázsok címmel. Tavaly évben indult egyébként ez a sorozat, és hát rendszeresen teltházzal fut, mert hogy hasonló című klubjuk testvére ez. Azonban, ahogy a nevéből is adódik, itt nem a közös zenei játékon van a hangsúly, hanem a zenehallgatáson, mi máson a zeneházában, és a muzsika által inspirált alkotó tevékenységen. Két havonta ismétlődő alkalmakról van szó, ezek tematikusak, különböző zenei világgal és alkotási technikákkal találkozhatnak a résztvevők, immár az utolsó alkalomhoz érkeztek. A 20. század zenei világát idézik meg május 15-én, ahogy mondtam. A téma a folklorizmus és a jazz. Alkotásokhoz felhasználható anyagok pedig a színes papírok, újságok, és a kulcs szó a montázs ma. Az új sorozat az Öröm zene alkotás célja, hogy a közös zenei játékok után a zene által inspirált alkotás örömét is felfedezzék. A kedves látogatók az alkotó tevékenység segítségével fejlesztik, ugyanis a fantáziát, kibontakoztathatják kreatív energiáikat, miközben kiszakadnak a hétköznapokból, és szerintem pont ez a lényeg. Reményeik szerint, mármint a szervezők reményei szerint a foglalkozás során felfedezik a közös figyelmes zenehallgatásban és az elmélyült alkotásban rejlő örömöt. Mindezt a már megszokott kellemes klubhangulatban egy pohár tea mellett lazítva tehetik meg. Hiszik, hogy mindenkiben benne rejlik a kreativitás. Ugyanakkor a részvétel semmilyen művészi előképzettséget vagy rajztudást nem igényel. Mert hogy mit mesél számunkra a klasszicizmus korának muzsikája? Hát ez kiderül. Ott május 15-én pénteken délután 15 órától.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megkezdte börtönbüntetését Tarsoly Csaba, a Questor volt vezetője. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket pénteken és szombaton a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Shakira énekli a foci VB hivatalos dalát. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Rendőri intézkedés keretében szállították el még csütörtökön második kerületi otthonának közeléből Tarsoly Csabát. A volt Questor vezető mostantól jogerős ítélet alapján megkezdte 2 év letöltendő börtönbüntetését, közölte a szegedi ítélőtábla. A Soltpadkerti Takarékszövetkezeti ügyben jogerősen bűnsegédként elkövetett hűtlen kezelés, pénzmosás és vesztegetés miatt marasztalták el. A bíróság szerint az elkövetés bűnszervezetben történt, ezért nem bocsátható feltételesen szabadlábra. Tarsoly Csabát 2 évre eltiltották a közügyektől, 8 évre pedig minden gazdasági vezetői tisztségtől. Ügyvédje közölte, Védence önként vonult be, de továbbra is vitatja a felelősségét, és több rendkívüli jogorvoslatot készítenek elő. A Questor ügy a 2015-ös broker botrányok egyik legsúlyosabb esete volt, több mint 30 ezer sértettel. Pénteken és szombaton tartja nagy tavaszi élelmiszergyűjtési akcióját a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az ország 240 településén önkéntesek gyűjtik a felajánlásokat a rászoruló emberek számára. A legnagyobb segítséget a készételkonzervek, a tészta, a rizs és más tartós élelmiszerek jelentik, mondta Sláger FM-nek Nagy György András kommunikációs igazgató.
3: Több mint 5000 zöldmelényes önkéntesünk fogadja hétvégén a boltokba betérő vásárlókat, és arra kérik őket, hogy gondoljanak a nélkülözőkre is, tegyenek a kosarukba egyel több tésztát, hozzá tésztaszószt, vagy akár rizst, vagy valamilyen édességet gyermeknapra tekintette. Országszerte 240 településen az Aldi, az Osan, a Lidl és a Tesco összesen 437 áruházában kerül sor erre az összefogásra. Ezeknek a jelentős része egyébként Pest megyében, illetve Budapesten összesen 141 egységben vesz részt a programban, ahol ez a gyűjtés megvalósul, az adott térségben működő jótékonysági, kisebb karitatív szervezetek fogják majd kiosztani az adományokat.
2: Az Élelmiszerbank legutóbbi országos akciójában novemberben több mint 500 000 000 forint értékű adomány gyűlt össze. A budapesti Corvinus Egyetem rektora és több kutatója is helyet kapott a research.com idei tudományos világrangsoraiban. A rektor Bruno van Potelsbergő közgazdaságtan és pénzügyi területen magyarországi lista vezető lett, a globális rangsorban pedig az 1223. üzleti és gazdálkodási kategóriában a 979. helyet ért el. A közgazdaságtani listán szerepel még Kaló Zoltán és Fertő Imre is. A globális rangsor harmadik helyére a Nobel-díjas James J. Heckman került, aki szintén kötődik a Corvinushoz. A research.com összesen 26 tudományterület alapján értékel, elsősorban idézettségi adatok és szakmai elismerések alapján. Shakira új dala lesz a nyári futballvilágbajnokság hivatalos himnusza, közölte a Nemzetközi Futballszövetség. A 42 éves énekesnő bemutatta a Die Die című szám részletét, amelyet az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában megrendezett tornára választottak. A teljes dalt május 14-én adják ki, amiben a nigériai sztár Burna Boy is közreműködik. Shakirának volt már két hivatalos világbajnoki himnusza, 2010-ben a Waka Waka, 2014-ben pedig a La La La kísérte a tornát. A FIFA nemrég bemutatta a VB hivatalos labdáját és kabala figuráit is, amelyek a három rendező országot jelképezik. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkon ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétek között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, de azt is tudják, hogy olyan alkotókkal érkezem estéről estére, akik nagyon is képesek hatással lenni a kulturális életünkre. Ezt Vámos Robi szerintem 25-ször meghallgatta már tőlem. Legalábbis amikor itt járt a stúdióban.
2: Igen.
1: De változatlanul így gondolom, hogyha valaki, akkor te képes vagy hatással lenni a kulturális életre, mert megint hoztál egy könyvet, nem akármilyen könyvet, nagyon szép, teljesen más stílus, ilyet még nem írtál. Na de előtte azt is el kell mondanom, hogy még azzal is hatással tudsz lenni, hogy példát mutatsz. Például most lesétáltál a Várból ide hozzánk a Sláger FM stúdiójába, ahol órát tartottál.
2: Igen, a Várban voltam egy általános iskolába, két osztályba, és akkor utána jöttem, gondoltam, hogy kihasználom a jó időt.
1: Rendhagyó órákat tartasz nekik. Én ezt első kézből láttam, hogy már egyszer-kétszer kísértelek téged, még én is nagyon élveztem az órákat. Hogy élték meg most ott fönt a Várban a diákok? Más a vári diákság, mint bárhol a városban?
2: Nem. Tehát azt kell mondjam, hogy nem, meg nem más, mint egy vidéki.
1: Tényleg?
2: Tehát, hogy semmi különbség, igazából semmi különbség nem volt. Egy hetedik és egy ötödik osztályban voltam, de a kettő osztály között viszont ég és föl volt a különbség. Tehát, hogy mind lelkesedésben, mind a kreativitásban, mind egymáshoz való viszonyulásban teljesen mások voltak. Úgyhogy a két osztály között nagyobb volt a különbség, mint mondjuk Budapest és Piripócs között.
1: Szerinted ez miért van?
2: Ez a rövid válaszom van erre, mert ötletem sincsen. Tehát én tényleg most már gyakorlatilag 10 éve csinálom ezt. Tehát 16-ba kezdtem, és ugye rengeteg osztályban voltam, és még mindig nem jövök rá, hogy mitől függ az, hogy egy osztály az egy álom vagy pokol jellegű megjeléseket hoz. Nyilván ott van rám a legnagyobb szükség, ahol én a legpocsékabbul érzem magam, tehát ahol én fürdök az örömben, meg abba, hogy mennyire csodálatos dolgokat csinálunk, meg mindenki
1: oda
2: nagyon lelkes oda. Hát de most hadd csináljam azért én is azt, amit szeretnék, tehát ez miért ne legyen nekem jó. Egyébként mindig jó, mert az eredményeket azért jó látni. Tehát, hogy van, amikor pálfordulások vannak azért, egy pocsékabb hangulatú, nem tudok már szót mondani, mert tényleg van, ami egyszerűen nem azokról az osztályokról beszélek, ahol most voltam, de így a sok százban már volt. Aha. Olyan, ahol azt éreztem, hogy ha megtudnám, hogy az én, tehát mondjuk az én lányom, vagy az én fiam osztálya lenne, és én megtudnám, hogy ebben jár, akkor másnap már nem menne, az biztos.
1: Aha. Tehát, találkozol ilyenekkel is?
2: Ilyennel is találkozom. Aha. Tehát, hogy...
1: Színes volt az elmúlt 10 év.
2: Aha, igen.
1: Az órák tekintetében. Művész, mentor, coach, sok mindent lehet rád mondani, de tulajdonképpen a bátorság mentor. Valahogy én így kategorizálok a fejembe, aki segít a gyerekeknek abban, hogy önmaguk legyenek, merjék vállalni az összes őrületüket, amit mondjuk az önazonosság jelent?
2: Igen. Ne csináljanak úgy, mintha. Uh-huh. Vagy hogy mondjuk azért, mert úgy jobban elfogadják őket, másképp működjenek. Azt nem kéne csinálni szerintem, mert hirtelen fognak rájönni, hogy mennyi éven keresztül mutattak mást. És hát van olyan, aki szülőként sem jön még rá, hogy általános iskola óta teljesen más mutat, mint a valóság. Ennek betudhatóan mondjuk olyan párkapcsolata lett, ami egyáltalán nem neki való, de még ekkor se vallja be, aztán gyerekük születik, és akkor a gyereknek már elég nehéz megmagyarázni, hogy
1: de hogy lehet, hogy nem is érti. Ez a...
2: Ezt nem tudom, ez messzire vezet. Pont azt fogalmaztam meg, hogy amikor ilyen, nem mondom, hogy mély pont van, tehát egy olyan osztályban vagyok, ahol úgy hát mindent meg kéne változtatni. Tehát szét kéne szedni az osztályokat, és újra összerakni, mindenkit máshova tenni, csereberélni a tanárokat, mindent kéne csinálni ahhoz, hogy bármilyen változással indulhasson, meg különben csak kavarjuk ugyanazt. Tehát amikor ilyen mély pont van, akkor én el szoktam ezen gondolkodni, hogy vajon akarok-e még ilyen órákat tartani azoknak a gyerekének, akik most ott vannak.
1: Aha.
2: Mert hogy valahol annyira nem nincsenek képben, hogy el se tudom képzelni, hogy ők mit adnak tovább majd. Szóval ez...
1: Azt szokták mondani,
2: hogy hát szörnyű dolgok történnek, meg egyre rosszabb minden. Ez nem így van szerintem. Én egészen nagyjából tavalyig azt mondtam, hogy semmi sem változik. Tehát mindig az, hogy a mai gyerekek mások, meg másképp kell hozzájuk. Én szerintem nem, de szerintem 2025 valami nagy változás éve volt. Uh-huh. Én nem pozitív változás éve.
1: Mert olyan már 2026 van.
2: Igen, de tavaly vettem ezt észre, hogy minthogyha tényleg mindenki mindenbe beleszól. És az, hogy kéretlen véleményeket mondanak egymásról, ez oké, okay, de hogy olyan ítéleteket raknak egymásra bármilyen megnyilvánulás miatt, hogy őrület, és hogy felnőttek sem kéne, hogy megengedjék magunknak, és harmadik, negyedik osztályosok, tehát 8-10 éves gyerekekről beszélünk, olyanokat mondanak egymásra, amik nagyon mélyrehatóak. Uh-huh. És közben meg nem volt ennyire, miről beszélnek.
1: Ez nem volt ennyire korábban?
2: Én ezt nem vettem észre ennyire korábban, hogy mindenki mindenről véleményt mond. Uh-huh. És belekötünk mindenbe, bármibe is, bármilyen szabály van. Tehát, hogy az, hogy miért ilyen hangos a mentő, ami elmegy az utcába. Tehát jó, hát akkor ne legyen hangos. Uh-huh. Tehát mit szeretnél? Vagy most akkor vegyetek elő egy ceruzát. Miért ceruzát, miért nem tollat?
1: Ja, mindenbe azonnal. Uh-huh. De ez valószínűleg nem az online térnek a hatása?
2: De ez biztos, hogy annak a hatása. Mindenki... Bárki bármit fröcsöghet, bárhova, és aztán azt hiszik, hogy valóságban is ezt lehet csinálni, pedig nem.
1: No, valahogy nekem összecseng az új könyveddel, már ez, amit most mondtál, mert most beleugrottunk a mély vízbe egyből az első 7 percben, és még el sem mondtuk, hogy tulajdonképpen miért érkeztél. Nagyon szép egyébként a külalakja is, a Nevermind című új könyvednek, hagyjuk, nem számít, a lány, akit levegőnek néztek, ez az alcíme. Vámos Robi új könyvét szeretettel ajánljuk mindenkinek a figyelmébe, mert ez más. Ugye te eddig önfejlesztő, motivációs,
2: igen, lehet így mondani,
1: könyveket írtál, ez meg egy regény?
2: Regény.
1: Mondhatnám, hogy elsősorban pont ennek a korosztálynak, akikről beszéltél. De azért felnőtteknek sem árt. És azért mondom ezt, mert ami itt van előttem, én ennek nagyon örülök, már elolvashattam talán elsők között, és ezt nagyon köszönöm neked, és azért olvashattam el ezt a hallgatóknak, mondom, mert amikor legutoljára itt jártál a rádióban, akkor mondtad, hogy ez lesz, és szeretnéd, hogyha véleményt mondanék, hogy rám milyen hatással volt, és hát elképesztő, én, aki egyébként annyira nem szeretem ezt a műfajt, de beszippantott. És abszolút olyan érzésem volt, mintha bekerültem volna akár egy ilyen iskolai közegbe, meg ott a diákok otthonaiba is, hogy ott mi történt. Egy pár mondatot engedjenek meg az olvasók, pontosan azért, hogy kapjanak képet erről a könyvről. Hanna a főszereplő, kívülről nézve sokaknak csak egy kamasz, csak hogy ő másként látja a világot. Képes észrevenni azt is, amit mások nem. Ezért vette észre elsőként, hogy a kis húga bajban van. És hiába szólt, hiába kérlelt, már késő volt. A helyzet azóta egyre rosszabb. Az anya állandó szorongással küzd az iskolában. Kívülállónak érzi magát. A tanárai átnéznek rajta. A barátai meg inkább csak úgy vannak. Ebben a világban még egy plüss nyúl is többet tud az emberekről, mint a pszichológusok. És akkor én most nem olvasok fel többet, mert innentől kezdve az olvasók fantáziájára van bízva, meg tényleg olvassák el, mert nagyon sok tanulsággal teli könyvet írtál. Ez 10 év? Élménye, amit összeszedtél? Vagy miért vártál eddig a regény műfajjal?
2: Nem tudom, valahogy a témák sokkal konkrétabbak voltak eddig, tehát így mindig úgy jött, hogy nagyjából évente gyűlt össze annyi dolog, meg téma, meg jegyzet, meg élmény, meg minden, ami alapján be tudtam lőni, hogy ez most nagyjából miről szól. Tehát, hogy valami a stresszről szól, valami a piszkálódásról szól, valami a kimondottan a verbális bántalmazásról szól.
1: Ebben minden van.
2: És ez szerintem nem 10 év, hanem ugye benne van az én iskoláskorom is azért részben, bár ugye én sose voltam lány, akit levegőnek néztek, de fiú az igen.
1: Akit szóval, szintén néztek levegőnek?
2: Hát nem voltam egy túl feltűnő valaki az osztályban, de alapvetően inkább a hozzám fordulóknak az összességéből gyúrtam össze ezeket a szereplőket.
1: Na de hogy milyen gondosság ezt, hadd mondjam el az olvasóknak, mert ebbe is beleláttam, hogy volt egy, vagy van egy elképesztő füzetet tele mindenfajta jegyzettel, egy csomó kis posztitet, képzeljenek el az olvasók, vagy meg nem csak az olvasók, a hallgatók is. Tehát te a karaktereket, azok fejlődéseit külön kijegyzetelted magadnak, tehát tényleg nagyon gondosan készültél erre a könyvre.
2: Igen, mert úgy akartam megcsinálni, hogy hát egyrészt nyilván, mint első ilyen hosszabb iromány, azért tartottam attól, hogy ez most hogy összeáll-e valaha. Mert én nem az vagyok, aki képes egy dolgot csinálni egy időn keresztül. Úgyhogy kénytelen voltam elkezdeni, hogy ezt most majd vázlatoljam, vagy mit csináljak. Aztán rájöttem, hogy az eddigi könyveknél az bevált technika, hogy a témákat kibontom, vázlatpontok, alpontok, és abból gyakorlatilag végül is összeáll a szerkezet is, már rögtön. Na most egy regénynél viszont ilyen szerkezetet azt gondolom, hogy tönkreteszi a flow-ját az egésznek, és direkt ezért kezdtem el azt, hogy kézzel írom le. Tehát, hogy ezek a posztitek, amit mondtál, az nagyjából az, hogy volt egy-egy ötlet, vagy egy jelenet, vagy egy ilyen plot twist jellegű bármicsoda, azt ezeket kiírtam posztitokra, ezt beragasztottam a füzetbe, és akkor ahogy úgy jöttek az írások egymás után, mindig kinyitottam ezt a füzetet, és akkor, na most ez jön. Ennek persze az eredménye, hogy lehetséges, hogy a történet megismerés az nem feltétlenül időrendi vagy térbeli sorrendben történik, hanem ilyen mozaikokból áll össze az olvasó fejében, kicsit olyan, mint a fuga, elkalandozik, aztán visszatér.
1: De közben nekem meg olyan, mint egy Netflix mozi. Tehát jeleneteket mondtál az előbb, és talán nem is véletlenül, mert az egész úgy állt össze, ahogy én, amikor olvastam, mintha egy mozit néznék. És ezért jó, mert úgy meg nagyon kevesen képesek arra, hogy úgy írjanak, hogy egyrészt beszippancson, másrészt meg tényleg a mozit lásd magad előtt. Írnak mindenféleképpen emberek, de úgy csak kevesen képesek, hogy az embert valóban vigye magával a sodró történet.
2: Hát azért is gondoltam azt, hogy csak úgy, mert nagyon jó szabadon lehet csinálni, tehát hogy fogok egy füzetet, meg egy tollat, és nem kell hozzá más. Tehát nem az van, hogy kinyitom a laptopot, és jaj, lemerült. Vagy várjon, amíg a frissítések lezajlanak című mozit nézem. Ahelyett, hogy teremtő dolgot csinálnék, meg ugye azért gépen írva teljesen más a dolog. Tehát én ha gépen írok szöveget, akkor mindig ott a lehetőség, hogy vissza tudok törölni büntetlenül, át tudok helyezni valamit büntetlenül, közben a szerkesztés is megy az ember fejébe, és akkor meg kilép a dologból. Így viszont ugye megvan a flow, itt meg arra kellett vigyázni, hogy mondjuk a szabatos fogalmazás az megmaradjon, mert ott meg akkor könnyű ezt slendriánra venni. Úgyhogy mindegyik jó,

0: ítélték? Mik voltak a visszajelzések?
1: Azt mondták, hogy nagyon olyan, mint az eddigi könyveim, és mégsem. Uh-huh. És azt szerintem jó. Tehát, hogy nem teljesen kifordulunk magunkból, és hogy mostantól teljesen más csinálunk, és egyébként nem is tervezem feltétlenül átállni arra, hogy mostantól ontani fogom ezeket, a regényeket magamból, mert tegyük fel, ez bejött, hanem hogy pontosan azt kapták, amit eddig is kaptak, csak hogy valami más köntösben. És igazából ez is a cél, hogy tehát egy önfejlesztő könyvet olvasni 12-18 éves kor között az iskolában, az nem feltétlenül olyan menő dolog. Uh-huh. Meg abban egyértelműen róla van szó. Tehát meg van szólítva, hogy te ezt csinálod, te azt csinálod, és akkor az egy kicsit olyan oktató jellegű. Itt viszont ugye azzal a szereplővel azonosul, akivel akar, többel is tud egyébként, mert valószínűleg az olvasó több karakterben találja meg saját magát, és akkor azok a visszajelzések érkeztek, azok a kedvenceim, amikor azt mondják, hogy hát nyilván azt, hogy este elkezdte és hajnalba fejezte be, mert marha kíváncsi volt, és szerintem az a jó, hogyha kíváncsiság megmarad. Úgyhogy igen, kíváncsiak voltak a végére. Egyébként tök érdekes, mert amikor írtam, tehát ez nekem egy új élmény, hogy én sem tudom, hogy mi fog ebből kikerekedni.
2: Hogy nem volt meg a fejedben?
1: Tökre érdekel, hogy most mi fog történni, de hát ezt nekem kell megírni, és egy ilyen nagyon furcsa szellemi, nem tudom, kicsit néha ijesztő állapotban voltam, hogy most akkor én írom, de nem tudom, hogy hol lesz a vége. És persze én magam is kitaláltam, hogy ez most még nem. Az amit, amikor nem elmegyek motorozni, és akkor kitalálom, hogy elmegyek Visegrádig, de ott kitalálom, hogy nem megyek még haza, nem elmegyek Esztergomig, ott kitalálom, hogy elmegyek Tatabányáig. És akkor ott fordulok vissza. Aha. Tehát, hogy már véget érne mondjuk egy jelenet, de akkor nem, még nem kell véget érjen, most még történjen valami. Szóval így tök érdekes volt, és azt mondták, hogy ez adja az érdekességét, meg hogy ugye ők, ezek a próbaolvasók, azért a többségük a többi könyvet olvasta. Uh-huh.
2: Tehát, tudta különbséget tenni.
1: Igen, meg hasonlóságot is véltek felfedezni. És az jó. Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözöljük! Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában.
0: Itt szól minden, amit már régóta szeretünk.
1: És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Már 40 nyugat-magyarországi településen lehet aszbeszt gyanús zúzalék. 7 forgalmas budapesti gyalogátkelő helyet korszerűsítenek ettől a hónaptól. Néhány órás leállást jelentett be a Fox Post rendszer frissítés miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Már 40 településen lehet jelen az aszbesztes zúzalék Nyugat-Magyarországon, mondta az RTL híradónak Orbán István, a Vasvár megyei kormányhivatal főigazgatója. Már több mint 400 bejelentést vizsgálnak, és ahol az önkormányzatok nem rendeltek meg mérést, ott saját szakembereikkel segítenek. A Greenpeace szerint a szennyezés súlyosabb a korábban feltételezettnél. Szombathely, Zalaegerszeg, Kőszeg és Bozsok után már Sopron is érintett. A civil szervezet állítja, hogy az osztrák hatóságok évek óta tudtak a bányák termékeinek aszbeszt tartalmáról. A főigazgató szerint az osztrák tüzépeken még lehet szennyezett kő, ezért elrendelték a határátkelőkön a kőszállító járművek ellenőrzését, valamint a tüzépek vizsgálatát is. 7 forgalmas budapesti gyalogátkelőt korszerűsít májustól a Budapest Közút és a Budapesti Közlekedési Központ a fővárosi közgyűlés döntése alapján. Amint egy 115 millió forintos beruházás célja a gyalogos és kerékpáros biztonság növelése. Az első ütemben 3 átkelőhely újul meg, Káposztásmegyeren, egy pedig a 12. kerületi Márvány utcában. A csomópontokban középszigetek épülnek, akadálymentesítik a járdákat, taktilis burkolatot kapnak a látássérültek, és több helyen az útburkolat is megújul. A fejlesztések Békásmegyeren, Zuglóban, Pesterzsébeten folytatódnak, és megújul a Margit körúton, a Mamut 2 bevásárlóközpont közelében található gyalogátkelőhely is. Hétfőn este néhány órára leállnak a Foxpost A-box automatái, közölte a cég. A frissítés miatt az A-boxokat 21 órától hajnal 3 óráig nem lehet használni, így csomagot átvenni vagy feladni sem. A weboldal és a Z-box automaták ez alatt is működnek. A Foxpostot 2024-ben vásárolta fel a Paketa, az összeolvadás után az eredeti Foxpost automaták A-box, a korábbi Paketa egységek pedig Foxpost Z-box néven működnek tovább. A cég szerint a karbantartás célja a szolgáltatás stabilitásának javítása. Folyamatosan csökken a befektetési célú lakásvásárlások aránya Budapesten, közölte a Duna House. A vevők mindössze 23%-a vásárolt befektetésre áprilisban, ami egy év alatt 20% pontos visszaesést jelent. A változás fő oka az Otthon Start program, amely az első lakásvásárlók arányát 38%-ra emelte. A befektetők visszahúzódása azonban nem hozott elcsökkenést. A budapesti négyzetméter árak 1,3 millió forint körül stabilizálódtak, a budai téglalakásoknál pedig 1,48 millió forintig emelkedtek. A szakértők szerint rövid távon nem várható a befektetők visszatérése. Pár napig még lehet jelentkezni a Mosoly Alapítvány ingyenes nyári terápiás táboraiba, amelyeket pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek szerveznek. A 10-12 éveseknek szóló budapesti napközis tábor június 22-e és 26-a között zajlik, ahová május 10-ig lehet jelentkezni. A programban gyermekdráma, mozgás és alkotófoglalkozások segítik a szorongásoldást és a közösségi élményt két klinikai szakpszichológus vezetésével. A 13-16 éves július 13-a és 17-e között Török Bálinton vehetnek részt preventív jellegű táborban, ahol stresszkezelési technikákat, légző és relaxációs gyakorlatokat sajátíthatnak el. Ide május 20-áig lehet jelentkezni. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek,

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak, annak meg még inkább, hogy Vámos Robi. Itt ül a stúdióban, elhozta vadonatúj könyvét Nevermind címmel. Hagyjuk, nem számít. Ez az egyik alcím, a másik meg a lány, akit levegőnek néztek. Egy zseniális új regény, igen, ezúttal regény. Lesznek majd író-olvasó találkozók természetesen, de hát Robival bárhol találkozhatnak, mert annyi órát és találkozási pontot ember nem ad szerintem a közönségének, mint ő. Na, egy-két visszajelzést hadd olvassak fel a könyvről. Megrendítő, őszinte, írják, sokkoló, ugyanakkor mégsem hatásvadász. A szokásos kamaszkönyvek és a családi drámák irodalmi tanmeséjén túlmutató történet félelmetesen pontos képet rajzol az iskolai bántásokról, a szülői fegyelem hiányáról, a gyász elfolytásáról, és arról, hogy milyen, amikor egy gyerek kénytelen felnőttként viselkedni. Ettől függetlenül hadd mondom, hogy ez nem egy rossz kedvű könyv.
2: Nem egy depressziós történet, hanem mindig a megoldások vannak kiemelve, meg ugye a reményfaktor. Tehát az egész nagyjából úgy tudnám kifejezni, hogy akinek nincsen reménye, az ha elolvassa, akkor valószínűleg lesz.
1: Na, hát ez a legtöbb, amit adhatsz.
2: Hát ez a cél.
1: Útravalóként.
2: Meg hogy azonosuljon, vagy ismerje fel azokat a működéseket, amik ki tudja, hogy hova vezethetnek, anélkül, hogy mondjuk riogatnám.
1: Ugye a te könyveidet általában a te webshopodon lehet megrendelni, akkor azt most mondd is el, hogy hogy érjük el.
2: Vámos. Hát a legegyszerűbb vámosrobi.hu. Aha, okay. Igen, tehát ott a nevemet rá megkeresnek, akkor meg fogják ezt is találni.
1: Nevermind, a lány, akit levegőnek néztek. Visszatérve hozzád, ugye több ezer gyermeknek mutattad meg az elmúlt években, hogyan válhat a furcsaságuk erőforrássá. És pontosan tudom, hogy tartod is a te olvasóiddal, a te követőiddel a kapcsolatot, tehát hogy gyakran beszélgetsz velük, mernek folyamatosan azóta, ahogy átkattantak, önmaguk lenni? Mit tapasztalsz? Hogy ez ingadozik oda-vissza?
2: Hát azért egy ember mondjuk 8 éves korától 28 éves koráig azért elég sok minden nem megy keresztül. Ha csak azt nézzük, hogy egy komplett általános iskola, egy középiskola, az mind meg a szakma, meg a felvételik, meg a mindenféle egyéb dolgok. Tehát a legkülönbözőbb élethelyzetekbe csöppennek bele, és akkor azoknál időről időre újra szokták kérdezni, hogy akkor most hogy legyen. Tehát most én a mentorátokból tudok itt most válaszokat idézni, mert ugye vannak olyanok, akikkel évek óta együtt dolgozunk. Tegyük fel, hogy harmadikos volt, amikor először egy rajzpályázaton megismertem, most meg már 20 éves. Uh-huh. És most is meg szokták kérdezni, hogy a tanácsomat, hogy ez most hogy van. Csak saját magamat szoktam idézni, vagy hát el szoktam őket keseríteni, hogy ugyanezt tudom mondani, és akkor azt mondják, hogy ja, tényleg. Aha. És hogy megint, és újra. Tehát, hogy,
1: de emlékeztetni kell őket.
2: Igen, mert nagyon sok impulzus éri az embert, tehát hogy ez nem egy olyan dolog, hogy ezt egy életre le van tudva, és pipa, és mostantól kezdve semmilyen vizsgán nem fogok izgulni, semmilyen bántást nem fog betalálni, tehát ezért ilyen nincsen. De hogy mindig van hova nyúlni, az egy jó dolog. Tehát, hogyha valakinek ott van a polcon, fölcsapja, és akkor megint van megoldás. Úgyhogy ezek így működnek. Hát a nehézség az, hogy új és új emberek kerülnek az életükbe, akik... Hát előfordul, hogy olyan valaki kerül az életükbe, aki szerint mondjuk ez marhaság.
1: Aha.
2: És akkor az értékrend nem egyezik valahogy, vagy azt mondja mondjuk a csaj olvasta a könyvemet régebben, és akkor lesz egy párja, és akkor az kicsit úgy furán néz, hogy miért az én könyvemet olvassa, miért nem vele beszélget. Hát azért, mert az én könyvemtől jó kedvem lesz, amikor veled beszélgetek, akkor meg a béka feneke alá kerülök. De ezt ugye, hát szóval nem árthatom bele magam emberek magánéletébe.
1: De közben elmondják neked.
2: Az biztos.
1: Nagy titkok tudója, vagy meg sok titkot tudsz? Hát, ilyen formán?
2: Tudnék mesélni az emberi működések bugyrairól, hogy úgy mondjam.
1: Hát gondolom a szülőkről külön.
2: Igen, de hát ugye némi titoktartás ugye van, tehát ugye mondjuk a coaching beszélgetések tartalmát én nem adhatom tovább. Nem is írhatom meg. Ez egyébként szerintem az egyik legnagyobb nehézsége volt ennek az egésznek, hogy nehogy olyat írjak, amiből valaki magára ismer, vagy netán szó szerint írjam le, amit legszívesebben szó szerint írtam volna le. Hogy mondjuk mit mondott a gyerekének az órom előtt az illető.
1: Sok Hanna él az országban? Ilyen formán?
2: Fú, rettetesen sok. És az az érdekes benne, hogy visszajelzéseket küldenek, és akiket nem ismerek olyanok, tehát akik már megjelenés óta olvasták, és 10-ből 7-8 Hanna.
1: Aha. Jó, valamit nagyon elkaptál akkor. Jó, amit nem csodálok, hát ki más, ha nem te.
2: Hát nem tudom, mert...
1: Közöttük mozogsz, élsz.
2: Most a borítón egy ilyen kék hajtincses lány van, ugye, és az is a főszereplő. Én nem nagyon írtam le a szereplőket, hogy ki szőke, barna, ki magas, meg mit tudom, mert én szeretem azt, amikor az olvasó elképzeli magának. Egyedül a főszereplőnél van ez a kék hajtincs, de... Aha. De azért nem kevés olyan valaki jelzett vissza, akinél látom, hogy ez a vonulat. Tehát, hogy így betalál persze.
1: Ez a dolga.
2: Igen.
1: Hogy betaláljon. Azon gondolkodtam egyébként, amíg vártalak, meg készültem a veled való újabb beszélgetésre, hogy azért 10 év nagy idő, meg sok idő ahhoz, hogy viszegesd a titkokat, a problémákat, amiket vagy megoldtok, vagy sikerült megoldanotok, vagy nem, hogy azért ember, ebben őrlődik az ember, gondolom, vagy őrlődhet? Szabad? Egy coachnak, egy segítőnek? A felelősségre vagyok kíváncsi. Ugye rád vannak bízva nagy titkok, de az hatással van rád?
2: Persze, hogy hatással van. Tehát meg fel is kell dolgozni. Tehát, hogy ezért van az, hogy én hiszek abban, hogy a kifele áramló dolgok, azok segítenek a feldolgozásba. Tehát, hogy ha megírom, van egy csomó olyan írás, amit nem fogok publikálni, csak le van írva. Tehát lehet, hogy persze egyszer megjelenik, de hogy amikor úgy érzem, akkor jön. Vagy leülök a zongorához, és akkor spontán improvizálok valamit, mert akkor azzal úgy nekem kijönnek ezek a dolgok. Tehát az, hogy én ezt valakivel szupervízióra vigyem, vagy ezeket az eseteket. Ilyenre is volt példa.
1: Aha.
2: Tehát meg kell is, hogy ne vigyem haza, mert hogy azért nehéz ügy ez.
1: Az ember az még fontos az életedben?
2: Aha, igen, persze. Az egy önkifejezés.
1: A banjo is?
2: A banjo is.
1: De azt te előveszed gyakran?
2: Mostanában nem veszem elő gyakran, mert kiderült, hogy ugye a családban nem mindenki kedveli. Nem is az, hogy én játszom, hanem hogy min játszom. Mert hogy ez egy nem kellemes hangszer. Tehát, hogy ez valamint a dobolás. Tehát, hogy
1: a Steve Martin a nagy...
2: Hát ő játszik, de én alapvetően a Benko Dixielandnél láttam először Nagy Jenőt, aztán utána Bényei Tamást a Hot Jazz Bandből, és akkor határoztam el, hogy én azt meg kéne, hogy tanuljam.
1: Nehéz?
2: Hát, nézd. Mivel én az egyetem alatt így eléggé egyedül voltam, a tanuláson kívül, és akkor jött az élet, akkor jött az, hogy valakinek lehet számítógépe, akkor én ugye kapcsolatba kerültem a világgal, és akkor tudtam szerezni hozzá oktató anyagokat. Tehát, hogy az internet akkor indult egyáltalában. És akkor ugye igazából a banjozáshoz csak 3 dolog hiányzott. A hangszer, a tanár, meg az oktatóanyag. Ez a 3 nem volt. És akkor így fokozatosan mindenkit sikerült megtalálni. Aha. Tehát, hogy ebben a szempontból nehéz volt. Főleg, hogy mindenki azt mondta, hogy előbb gitározni kell megtanulni.
1: De az nem is kellett hozzá?
2: Nem.
1: Na. Össze-vissza beszélt mindenki.
2: Hát nem tudom.
1: Vagy nem tudták ők sem.
2: Meg valószínűleg a zenei érzékem valamennyi van, és akkor úgy nem volt nehéz. az biztos, hogy kitartás kellett hozzá, meg az, hogy, hogy ne lakjon ott senki más, mert ezt nem lehet úgy gyakorolni azt, hogy tehát az ember próbálja, van egy ilyen technika, hogy kitömöm a hangszertestét törülközővel, meg radírt teszek a húrokhoz, hogy ne legyen olyan annyira minden falon áthatoló hangja, de aztán én nem, tehát én talán két-három olyan volt, amikor igazából mások előtt én játszottam, ebből a saját esküvőmön.
1: Ott szerintél?
2: Hát csak beszálltam a zenekar mellé.
1: Aha.
2: És akkor az vicces volt. De én nem, én a saját örömömre csinálom ezt meg, az a pár ember a kézé. Lehet, hogy egyszer majd, mit tudom, előadáson tök nagy meglepetés, lehet, hogy ezt előkapom, és akkor valamit ott csinálok, de igazából nem az a célja, meg én nem tartom magam olyannak, hogy valaha profiba váljon ebbe. Tehát, hogy
1: de ezek mind terelik a figyelmedet, a megtöltenek?
2: Igen, egyértelmű.
1: A hétköznapok őrületei ellen mellett?
2: Nem mondanám őrültnek a hétköznapokat, csak sok mindent bevállalok, és akkor valószínűleg ez...
1: Na hát erre értettem most mindenféle pejoratív ezért mellett, mert nem ez volt a cél.
2: Nehéz nemet mondani, tehát hogy...
1: Főleg a fiataloknak?
2: Igen. Tehát hogy tudom, hogy mekkora szükség van arra, hogy mondjuk meghallgassam, vagy elolvassam, vagy érzem, hogy kell, vagy a szülő ír nekem, hogy ez és ez a helyzet, és én megkérdezi, hogy melyik könyvet ajánlom, én meg pontosan tudom, hogy egy könyv ezt nem fogja megoldani, de ha fél órára találkozunk, az viszont igen, akkor én azt a fél órát azt besűrítem, és nem tudom hány hónapra előre.
1: És ha kell, akár vidékre is mész?
2: Persze. Hogyne.
1: Mert ugye egy mondattal képes vagy sorsot fordítani?
2: Hát ezt én nem mondhatom, de valószínűleg van hatása, ilyen persze. Akik emlékeznek, vagy hát, hogy tényleg az egy ilyen olyan momentum volt, hogy na, pont ez kellett nekem az, hogy. És hát ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve bárki mondhat bármit, mert tényleg most már nálam van a pajzs, és akkor mindent te megvéd, ez nem így van, de...
1: Ez egy komoly pajzs, az új könyv, a Nevermind.
2: Fú, szerintem ez... Ez inkább kapaszkodónak gondolnám, mert érdekes, hogy ugye a kapaszkodó, hogy van a hátulján pontra van a kapaszkodó szó, ugye? Valahol.
1: Igen.
2: És az van odaírva, hogy eddig adtam kapaszkodókat, ugye?
1: Tucatnyi könyvet írtál, amelyekben gyakorlati kapaszkodókat adtál.
2: Szerintem ez is kapaszkodó.
1: De hogy először tehát, hogy ez nem... másképp szólalsz meg, mégis olyan, mint mindig is ebben a műfajban alkottál volna.
2: Igen, tehát hogy ez is egy kapaszkodó, meg legszerintem, hogyha nem is oldja meg a helyzetet, akkor is ha azt érzi, hogy nincs egyedül, az már jó, tehát hogy az embernek, mint társas lény, nem csak rám esik az eső, akkor, akkor kicsit jobb a helyzet.
1: Meg hogy mennyire fontos figyelni másokra és önmagunkra.
2: Mert tök érdekes egyébként, de valaki rohan a buszhoz, és az elmegy, és más valaki is rohan. És a busz az mégis elmegy az óruk előtt, ez a két ember elkezd beszélgetni. Ez tök érdekes.
1: Igen.
2: És nem a rendszert szidják, hogy mert a más ember, tehát magamba puffoghatok olyan, hogy a rohadék most ment el előttem, ugye? Mert biztos direkt csinálja meg. Tehát ez a...
1: Bosszú.
2: Bosszú. nem is nyitok vitát. Semmilyen témát ne indítsunk el a bosszúval. De hogy akkor... Hát, maga is lekéste. Igen, pedig mindent megtettem. És gyakran fut, és elkezdenek beszélgetni. Igen. Tök érdekes. Tehát igazából ennek a busznak tök jó, hogy elment. És akkor nem, és akkor már is reményt kap. De most nyilván, ha ilyen alapon minden sanyarú sorsú ember felemelkedne, ha egy másik sanyarú sorsúval elkezd beszélgetni, ez nem biztos, hogy így van, mert az emberek le tudják húzni egymást rendesen. De szerintem, hogyha van egy kapaszkodó, amiben többen tudnak kapaszkodni, akkor az nyert.
1: Hát meg már csak azért is érdemes kézbe venni az új könyvedet, hogy lássák, hogy tapasztalják, hogy ezt is tudod, vagy neked ez a műfaj hogy áll egyáltalán.
2: Hát igen, ezt én is csináltam most pont...
1: Mert mennyi könyved van egyáltalán? Tizen?
2: Tizen valamennyi.
1: Tehát 11-2 könyv után most egy új műfajjal nyitni, az mindig egy izgalmas dolog.
2: Hát nagyon. Meg tényleg Nagyon fura volt, mert ezt mikor ez? Az április végén jelent. Januárban már úgy gondoltam, hogy megvolt nagyjából az a nyers változata, és amikor a szerkesztések mentek én, akkor ezeket ezt nem olvasgattam már, mert hogy mások kezébe volt, ugye, meg próbaolvasás, meg minden. És most, hogy kész lett, én elolvastam kétszer egymás után.
1: Tényleg?
2: És hát egyrészt nyilván a kukacos szemem megtalálja azokat a dolgokat, hogy ez egy kicsit lehetne beljebb, vagy az kijebb, vagy az más. Új sorban meg ilyeneket találok, az én pipifaxos működésem, ugye erre szoktam mondani, akik ismernek, hogy mindenbe észreveszem azért, az apró hülyeséget, ha valami egy kicsit ferde. De hogy igazából azt kell, hogy mondjam, hogy izgalmas volt elolvasni.
1: Na, hát pedig tudták külső?
2: Tehát az vagy szennilis vagyok, és elfelejtettem, hogy januárban ezért, de hogy volt, amire így konkrétan kíváncsi voltam, és így lapoztam, hogy mi lesz, pedig én írtam. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes.
1: Akkor van ereje a történetnek?
2: Szerintem van.
1: És mennyire él még benned a család, a szereplők karakterei, sorsai? Úgy agyalsz ezen? Napi szinten be szokott ugrani?
2: Hát azért szokott beugrani, mert nyilván amivel az ember foglalkozik, azt látja meg, ugye a negatív példa, ugye a kalapáccsal kézbe szöget látok mindenbe, de hogyha én a Hannával foglalkozom, a főszereplővel ebbe a könyvbe, akkor mind állandóan ezeket látom meg. Tehát a mai osztályokban is voltak olyan művészlelkek, olyan kis meg nem teljesen értettek, mondjuk így, nem mondhatom azt, hogy meg nem értettek, mert a fele tudja, de azért én azt érzem, hogy amikor a gyerek azt mondja, hogy végre valaki meghallgat, mit mond, az szerintem ez nagy dolog, és hogy rááll a szemem a szereplőkre, meg a szülői mintákra, meg hogy vajon azok a szülők, akik hozzám jönnek, meg a felnőttek visszajelzése is érdekes, tehát hogy azért nagyon sok felnőtt írt vissza, hogy ez nagyon betalált nála, és hogy ez majd alig várja, hogy a gyereke nagyobb legyen, vagy legyen gyereke, mert még nincsen, de hogy alig várja, hogy legyen gyereke azért, hogy elolvashassa a könyvet. Tehát ez nagyon durván hangzik, mert...
1: De közben meg milyen jó?
2: Hát igen, mert úgy hangzik, mintha azért akarna gyereket, pedig gondolom azért nem, az azért durva lenne, hogy azért akarok gyereket, hogy 15 év múlva elolvassa a könyvet, de hogy hat, és már oda meglátom ezeket a mintákat, és most már a borítón ugye egy bőrkabátos lány van, most már a jobb az idő, tehát most már azért ez már meleg ruha, de a márciusban állandóan bőrkabátos csakat láttam.
1: Elhiszem, ráállt a szem.
2: Rá.
1: Na jó, hát a kedves hallgatóknak meg a Nevermind-ra ugyanúgy álljon rá a szemük. A lány, akit levegőnek néztek, vámosrobi.hu itt az oldaladon meg tudják rendelni, és tegyék is meg most szerintem, mert nem adjanak le most, amíg beszélgettünk, szerintem sikerült felkelteni az érdeklődést, mert ez egy fontos kapaszkodó. Úgyhogy sok olvasót kívánok neked.
2: Hát köszönöm
1: sok
2: szépen.
1: Izgalmas találkozást az olvasóiddal, segíts nekik ilyen formán is.
2: Jaj, hát igyekszem. És köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Na, bármikor jöhetsz, és várlak is szeretettel. Kedves hallgatóink, Vámos Robival beszélgettem, azt a sok-sok energiát, amit beletesz az imádat hivatásába a figyelmükkel. Viszonozzák, úgyhogy kövessék őt, szeressék őt a közösségi oldalakon is, ahol csak lehet. És Robitól most elköszönök, önöktől még nem, folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.
3: Hát te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Vámos Robinak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, elindult a katolikus Caritas Vára nyár adománygyűjtő kampánya. Jelentős menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya az MTI-vel a Mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Elindult a katolikus Caritas Vára nyár elnevezésű adománygyűjtő kampánya, melynek célja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek számára biztosítsanak ingyenes nyári táborozást. A segélyszervezet idén is csaknem 4000 gyermek nyári kikapcsolódását támogatja az ország több pontján. A 10 hetes szünidő alatt balatoni üdülőkben, plébániákon és közösségi szállásokon szerveznek programokat, kirándulásokat és strandolást. A szervezet hangsúlyozta, az adományok közvetlenül ahhoz járulnak hozzá, hogy minél több rászoruló gyermek számára válhasson élményi a nyár. Ma és holnap jelentős menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az Esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a Veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A szabi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A fővárosi szakaszon ritkában közlekednek az elővárosi járatok. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat vagy a H5-ös hívet ajánlják. A támogatott családoknak május 17-én családi napot, a támogatóknak pedig május 11-én táncszínházi előadást szervez az idén 5 éves Regőci István alapítványa a koronavírus árváiért. Május 11-én lesz az alapítvány 5 éves, ennek alkalmából a Magyar Nemzeti Táncszínházban tánc előadásra várják a támogatókat, akik között magánszemélyek, kisebb és nagyobb cégek, állami vállalatok, önkormányzatok, egyházi közösségek és különböző társadalmi közösségek képviselői is vannak. Mondta el Herceg Anita, az alapítvány kuratóriumának elnöke a sajtó képviselőinek rendezett tájékoztatón Budapesten. Május 17-én a Margit-szigeti szabadtéri színpadon családi napot szerveznek, ahová a támogatott családokat hívták meg. Mintegy 25 ezer látogatót várnak az idei első budapesti food truck show-ra a Kincsen Parkba. A hétvégén 40 food truck kínálata, zenei programok és lóversenyfutamok várják az érdeklődőket. A fesztiválon a húsos fogások mellett vegetáriánus, gluténmentes és nemzetközi street food különlegességek is helyet kapnak. A táj, mexikói, görög és olasz ízek egyaránt megjelennek. Vasárnap este adják át a közönség, szakmai és influencer díjakat a 40 kiállító közül a legjobbaknak. Hétfőtől kaphatók a jegyek a magyar labdarúgó válogatott Finnország elleni barátságos mérkőzésére, amit június 5-én a Puskás Arénában rendeznek. A jegyárusítás hétfőn 10 órakor kezdődik a meccsjegy.mls.hu internetes oldalon, az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai számára.
3: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Igen, felhős most még fölöttünk az ég, és mindössze 11 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, viszont szép napsütéses időt ígérnek nekünk a meteorológusok, bár a reggeli délelőtti órákban még lehetnek fölöttünk vastagabb fátyol és gomoly felhők, de csapadékra ma nem kell számítani, és gyorsan emelkedni kezd majd a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 24-25-26 fok lehet. Egyébként az előrejelzések szerint egész hétvégén nyárias lesz az időnk. Jövő héten azonban érkeznek a fagyos szentek, és ez bizony az időjárásunkon is meglátszik majd. Már is szétnézünk az utakon, most még kimondottan nyugodt a város közlekedése, viszont több lezárásra kell számítani ma. Egyrészt ugye hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, azt ismét átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak, másrészt rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth téren, ezért délután 3-tól lezárják majd az Alkotmány utcát holnap hajnalig, és ezért a közösségi közlekedésben is várható változás. Már délelőtt 9-től a 2-es, a 2B-s és a 23-as villamos, a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik, délután 3 órától pedig üzemzárásig a 15-ös autóbusz terelve jár, nem érinti a Markó utca megállót és a Kálvin tér felé a Vígszínház megállót sem. Délután 1-től este 9-ig a 215-ös autóbusz közlekedik majd a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. De figyeljünk arra is, hogy egész hétvégére lezárják a 13. kerületben a Fáy utcát a Röppentyű utcánál toronydarú építése miatt, a Pestújhelyi úton pedig az Apolló utcánál ma reggel 7 és délután 4 óra között a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja majd, itt ugyanis felújítás zajlik. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Jó reggelt kívánok! Indul már is a Sláger hétvége. Csáki Attila helyett ma én ébresztem önöket, Kiskata vagyok, és ebben az órában a gyerkőcök is csatlakoznak hozzánk, hiszen jön a Székreállok, Szófiával és Galával, no meg természetesen Ortutai Dórival és Hajdú Steve-vel. Sláger!

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Soulwave dala, a Kalandor, és ez a sláger hétvége. Amíg Csáki Ati kipiheni magát, addig én igyekszem önöket szóval tartani. Kiskata vagyok, és örülök, hogy együtt indíthatjuk a hétvégét, és együtt indítjuk a gyerkőcökkel is, akik nagyon markáns elképzelésekkel rendelkeznek a világviselt dolgaival kapcsolatban. Ortutai Dóri és Hajdú Steve vendége ma Sofia és Gala, akik itt élnek Budapesten, és a Gustave Eiffel francia óvoda általános iskola és gimnázium tanulói.
1: Egy, két, há, és ha nem hat meg a hangerő, ha megborzott a csontvelő, ha cserben hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás. Egy versben vagy egy mesében, mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok. Ezért most székre állok, onnan egy nagyot kiáltok, jó rádió hallgatást kívánok.
2: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Székre Állok, a Sláger FM podcast műsora, és egyben rádió műsor is, azért rádió műsor is, már a rádióban is hallhatóak vagyunk, nem csak podcast felületeken. Én Hajdú Steve vagyok, a műsor egyik műsorvezetője, másik műsorvezetőtársam, Ortutai Dóri!
3: Sziasztok!
2: Szia! És a két fantasztikus hölgy vendég, Sofi és Gala. Sziasztok!
4: Sziasztok!
2: Jaj, de jó, egyszerre köszöntetek! Volt már veletek ilyen, hogy valami technikai dolog közben jött a nap folyamán? Lefogyott a telefon, a számítógép, defektet kaptatok, ki kellett cserélni a gumit, a kocsin?
4: Hát nem nagyon.
2: És a szüleiteknek?
5: Szerintem nekik sokszor.
2: Emlékeztek valamilyen esetre?
4: Hát nekem az anyukámnak egyszer kiukadt a kereke.
2: Ne.
4: De.
2: És ő cserélte ki?
4: Elvitték a garázsba.
2: Egy ilyen szerelőhöz?
4: Aha.
2: Hogy kell vajon gumit cserélni?
4: Nem tudom.
2: De nem gondoltatok még rá soha, hogy fölemeled az autót, lecsavarod a keréknek a csavarjait? Ez nem lányos dolog? Hát, inkább fiús?
5: Inkább fiús.
2: Na de hogyha fogsz vezetni autót, majd mikor nagyok lesztek, 17 évesen, 18 évesen már lehet, akkor föl fogtok készülni egy esetleges autógumi cserére?
4: Igen.
3: Nagyon nehéz.
2: Nagyon jók vagytok. Nagyon nehéz. Te csináltad már, Dóri?
3: Á, nem. Pedig a vizsga előtt ez kötelező, hogy mutasd meg, hogy hogyan kell, nem tudom.
2: Nem tud. Nem. Ó. Nem. Hát remélem, hogy nem kell. Vannak egyébként már olyan autók, amik ilyen öndefekt javítók, amíg elviszed a szervizbe. Remélem, nektek majd olyan lesz. Tudjátok, jó, hogy itt a Székre Állokban általában egy hírrel szoktunk kezdeni. Ezt a hírt pedig nem más, mint Dóri, Ortutai Dóri szokta hozni, azért, mert ő a Sláger FM-nek a hírolvasó szerkesztője, jelentsen a szó bármit is. Most is egy ilyen hírrel készül.
3: Egy kis falucskában postásnak van egy cicája, hát hiszen minden faluban van cica, nagyon sok cica, de a postásnak...
2: postás is van.
3: Igen, nagyon sok postásnak van saját cicája is, és otthonról elindult a postással a kis macska, és a lakókhoz járt, viszi a csomagokat a postásbácsi, bedobja a csomagokat, a leveleket, és a kis cica minden nap elkíséri a postást, és tudja, hogy melyik házhoz kell menni, és oda befordul. Tehát úgy működik, mint ő lenne a főpostás.
2: Vajon fizetést kap érte? Ti macskások vagytok, vagy kutyások inkább?
4: Macskás.
2: Akkor ti a macskának drukkoltok, nem a postásnak.
4: Igen.
2: Hogy lehet, hogy meg tudja tanítani, vagy ellesi a macska az embertől, hogy mit kell csinálni? Nektek milyen tapasztalatotok van?
4: Hát szerintem úgy, hogy mondjuk sokszor megcsinál egy ember ugyanazt, és akkor így rájön, hogy oké, hát akkor mondjuk nem tudom, 10-kor elmegy reggelizni, hát akkor ő tudja, hogy pont akkor megy.
2: Be lehet idomítani egy macskát valamire?
4: Nem tudom.
2: Mire tanítanád meg?
4: Hát én mondjuk arra, hogy tudja magának venni kaját.
2: Igen, mert Dóri, képzeld, elutazik ilyen hosszú hétvégére, és azon aggódik, hogy a cicája hogy kap inni.
3: Uh-huh. Hát ezt hogyan lehet megoldani?
5: Hát kétszer egy nagy tál vizet, azt majd ő majd megisz.
3: Igen, de hogyha 5 napig mondjuk nem kap friss vizet, én nekem azzal van gondom, a friss vízzel, hogy mi lesz?
4: Hát akkor mondjuk kell venni egy robotot, aki hoz neki vizet.
3: Jó, oké. <okay. gül>
2: Be lehet adni ilyen macskapanzióba a cicát? Van már ilyen hely, hallottatok róla?
4: Én nem, én csak kutyapanzióról oda. Régen betettük a kutyáinkat, amikor elmentünk, de most már otthon marad tudnak is jönni a nagymamám meg a...
2: Rokon segíteni. Igen. Szerinted a cicát nem lehet beadni a kutya panzióba, hogyha mondjuk fölöltöztetem kutyának?
5: Csak nehéz lehet egy macskának kutya módon viselkedni, szóval így. Olyan, mint hogyha én fiúként kéne viselkedem, hogy menjek a fiúka focizni, fiúka egyet.
3: Igen.
2: Velük hülyéskedjél, és próbálj meg rosszul tanulni, ugye?
3: Igen.
2: Miért nem jön ki, szokták azt mondani, hogy kutya-macska barátság, hogy ez honnan alakult ki, hogy a kutya nem szereti a macskát, állítólag?
4: Hát mert ez szerintem olyan, mint a fiúk, a lányokat. Mondjuk vannak hülye fiúk, meg néha vannak hülye lányok, és akkor ők nem szeretik egymást.
2: De a nem hülye fiúk és a nem hülye lányok, ők szeretik egymást.
4: Hát igen, néha van olyan macska, meg kutya, akik szeretik egymást.
2: Tényleg, én is láttam igen. Olyat. Lehet egyébként macska és kutya között barátság ugyanúgy, mint egy fiú meg egy lány között barátság?
5: Nem lehet.
2: Mi a titka? Ugyanaz, mint az embereknél?
5: Igen.
3: Alkalmazkodni kell. A kis cica biztos alkalmazkodik a kutyához. Bár látni olyan videókat, amikor megtámadja, de szerintem az csak játékból van, nem? Amikor így játszani próbál, így kapkod oda, karmolgatja. Szerintem az csak játék. Nem hiszem, hogy komolyan gondolná egy macska, hogy megtámad mondjuk egy labradort.
2: Igen.
3: Nem is tudna.
2: Biztos az a természetes közege, hogy ő menekül egy ilyen nagyobb testű kutyától.
0: Ja, én nagyon szeretem az olyan kutya-macska videókat, ahol a macska, mint a ház igazi ura, helyre teszi a kutyát. No de innen folytatódik hamarosan a Székre állok két tündéri budapesti gyerkőc, Szofia és Gala, Ortutai Dóri és Hajdú Steve vendége, de most szól a tankcsapda dala, az ülj le mellém.

0: Ez volt Jani Csákvetsz dala, a könnyek az esőben itt a Sláger FM-en is. Folytatódik a Székre álló Kortutai Dóri és Hajdú Szív műsora. Két budapesti gyerkőt, Sofia és Gala műsor vendége a Gustav Eiffel. Francia óvoda, általános iskola és gimnázium tanulói, és néhány perccel ezelőtt ugye a kutya-macska barátságnál hagyták abba a beszélgetést.
1: Milyen videót láttatok ilyen macskásat, ami a kedvencetek? Nekem az, amikor egy macska így doromból fújtat egy kicsit egy kutyára, a kutya oda megy, nagyon idegesnek látszik, és hiszitek, vagy nem, így a két mellső lábával megöleli a cicát, és elkezdi a fejét nyalogatni.
2: Oh, az ösztönök.
1: És utána elkezdenek táncolni. Nem, ezt már csak én tettem hozzá, mint AI.
3: Hát nekem olyan macskás videó a kedvencem, amikor van egy olyan szőnyeg, és az olyan, mintha egy illúzió, mintha leesne, és akkor a macska meg nem mer.
1: Jaj, ezt láttam. Igen, és az egyik kutya dobja le a kanapéról, dobja, hát így lesegíti. Hú, az nagyon vicces. Vajon ez igazi videó?
3: Vagy, nem igazi.
1: Nem igazi? Én elbírom képzelni, hogy valaki grafikával megcsinálja ezt, hogy ilyen mélyen vannak. Tudsz különbséget tenni a AI videó között, meg az igazi között?
4: Hát igen, mert nem nehéz, mert az AI nem teljesen jó még.
1: De mibe veszed észre?
2: Mi az, hogy nem teljesen jó?
4: Hát, hogy nem nagyon valós, hogy van olyan, hogy láttam olyanokat, hogy mondjuk van egy kövér ember, mondjuk, és az ráül mondjuk egy malacra, és ezzel a malacra elrepülnek egy szivárvány felett. Vagy...
1: Jó, szerintem az már az nem igaz. Már a szivárvány miatt az a lebuktató. Mert azt elhisz...
4: repülő malac.
1: Te hogy teszel különbséget, hogy milyen digitális anyagot vagy filmet? Most már van telefonotok, mondtátok.
4: Igen.
1: Vagy nem nézhettek rajta még filmeket? Ilyen rövid videókat, TikTokot? Vagy...
4: Nem.
3: Hát nekem nem engedik le, hogy bármit letöltsek, tehát nem szabad letöltenem se TikTokot, se Instagramot, mert ezek ilyen 16 pluszok, és igen, azért még 10 évesek.
1: Nagyon.
4: Nekem az, hogy játékot is letöltsek, meg kell kérdezem a szüleimet.
1: Jó, helyes. Mindig kérdezzétek meg. A szülők szerinted néznek TikTok videót?
3: Hát nem tudom, lehet, de akkor nem ilyen hülyeségeket.
1: Nem?
3: Hát nem.
1: Hanem ilyen komoly dolgokat? Igen, tehát miről, hogy főzős videó, hogy igen, hogy csináljanak?
3: Hát igen.
1: Szerintetek a szüleitek milyen platformot használnak? TikTok? Nem hiszem.
3: Nem,
1: Instagram?
3: Hát nekem az anyukám néha szokott használni. Igen, Facebook.
2: Az még mindig megy.
1: De az ciki, nem? A ti generációtoknak, igen, nem, hogy valaki Facebookozik.
2: Igen, olyan, mint az iViveznél. Vagy mi az?
1: Ti arról hallottatok? Az iViv.
3: Na.
1: Mi az? Az volt Magyarországon az első ilyen a Facebook előtt, hogy a igen, barátokat megtaláld. Dórival akkor jöttünk rá, igen, hogy nekünk nincsenek barátaink.
2: Anyáik használják a ChatGPT-t?
3: Igen, néha.
2: Az jó.
3: Nekem a legtöbbször az apukámnak a tesója használja, mert ő informatikus, és ilyen robotokat, meg ilyeneket csinál, és abban meg ugye kell.
1: Hát igen, de szerintem sok helyen kell. Vagy segíthet-e a mesterséges intelligencia? Valahogy te hol tudod elképzelni, hogy segítsen neked?
4: Hát nem tudom, szerintem tanulásban nagyon segíthet, meg
2: ilyen. Én akkor használtam, amikor megnéztem, hogy divat-e például most a... Te tényleg megnéztem azt, hogy divat-e most például a balerina cipő tavasszal.
1: Szerintem, remélem, nem divat.
2: De divat.
1: Ne, újra. De,
2: újra divat, csak mondom.
1: Engem kiakasztott, nektek van balerina cipőtök, lányok? Nem. Ciki? Hát egy kicsit. Anyának van?
4: Nem.
1: Jó, még neki is.
2: Akkor én vagyok ciki most.
1: Jó, figyeljetek, a kérdésem még az lenne, hogy a divat segíthet például abban, hogy kitűnj a

0: férfiek közül? Vagy hátráltathat, ha nem öltözöl divatosan? Ezt azért kérdezem a két fiatal hölgytől, Szofitól és Galától, meg hát a fiatal, a Dori is, hogy mindig olyan divatosan öltöztök, és olyan szépen, hogy ez belső készítés, tehát ti találjátok ki, vagy a szüleitek mondják, hogy legyetek ilyen csinosak.
1: Hát, találjuk ki.
2: Nekem igazából most anyukám mondja azt, hogy divat az, hogyha zokni rá van húzva a nadrágra, úgyhogy mindig azt akarja, hogy így hordjam.
3: Hú, vagy mutasd meg nekem, én erről
0: is láttam. Inkább ilyen 30-asok.
3: Ja, úgy én is hordom, igen. Az megvan.
2: Hát nekem nincs ilyen hosszú zokni.
0: Igen, de állítólag nem csak, mert rajtad egy ilyen leggings van most, ha ezt úgy hívják, arra jó ráhúzni, de valaki ilyen ilyen joggingra vagy tréning nadrágra is ráhúzza, és akkor ugye a lábánál jobban kibutja.
3: Igen, és az egy zakóval elegáns is tud lenni, meg tud sportos lenni, mondjuk egy pólóval.
0: Tényleg,
3: igen.
0: Marco pólóval. Figyeljetek, a divat az szerintetek tanulható, vagy erre születik az ember? Én azt vettem észre, hogy a Dórinak nagyon sok hatása van, koreai sorozatokat néz, és mindig, amikor találkozunk mondjuk így a rádió műsorán, észreveszem, hogy a Dóri már abba a bővebb szabású nadrágba jár, amiben a koreai sorozatokban látom a szereplőket. Jó, mondjuk 1982-es sorozatok, nem mostaniak. Hogy fontos nektek, lányoknak, hogy divatosak legyetek már a suliba is?
2: Igazából a divat, hát olyan divat, hogy mondjuk ilyen óriási nagy gatya, meg ilyen fura ilyen sapkák, meg ilyenek, nekem azok nem tetszenek, de a mondjuk rendes ruhák, azok szépek.
0: Mi a rendes ruha?
2: Hát olyan, ami nem ilyen óriási nagy gatya, ami leesik róla, olyan, mintha egy kukás lenne.
4: Megjegyzem, én is azt tapasztaltam, hogy divattanácsokat nyugodtan lehet kérni a gyerekeinktől, unokahugainktól, unokaöcsikéinktől, mert ők ebben mindig jobban képben vannak, és hát a jelek szerint az AI felismerésében is. Itt a Sláger FM-en pedig most felidézünk egy régi nagy közös kedvencet, a V-motorok Fekszem az ágyon című dalát, de utána folytatódik majd a Székre állok két budapesti gyerkőccel, Szofival és Galával, no meg Ortutai Dórival és Hajdú Stimpel.

0: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Azt mondják a meteorológusok, hogy ma kezdetben felhős időre számíthatunk a térségben, de napközben felszakadozik majd a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem érkezik, azonban napközben sokfelé, különösen a Dunántúlon megélénkülhet a szél. A mostani 13-14 fok pedig gyorsan kezd emelkedni, 24-25 fokra számíthatunk a legmelegebb órákban, illetve arra, hogy erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy a bőrvédelem egyre inkább fókuszba kerül majd. Ezen a hétvégén is jó néhány útlezárásra számíthatunk, nézzünk néhányat ezek közül. Labdarúgó mérkőzés lesz ma, ezért várhatóan délután 3-tól egészen este 9-ig lezárják a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Tököli út között, de az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István mezei utat is. És rendezvényt tartanak ma az MVM domban is, este 8 és 10 óra között, ezért előtte is utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkület van ma és holnap is, mert kertészek dolgoznak napközben. Időszakosan és szakaszosan lezárják a 4. kerületben az Óceánárok utca, Megyeri út, Külső Szilágyi út, Homoktövis utca, Farkaserdő utca útvonalat futó és kerékpáros verseny miatt, és lezárják erre a hétvégére a 13. kerületben a Fáji utcát és a Röppentyű utcánál toronydarú építése miatt. És ne feledjük azt sem, hogy erre a hétvégére is átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak a pesti alsó rakpart, Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszát. Figyeljenek oda ezekre, és vezessenek óvatosan a hétvégén is.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan folytatódik, a székre állok, és ugye néhány perccel ezelőtt a divattanácsoknál hagyták abba a beszélgetést. A két budapesti tündér, Sofia és Gala Gusztáv Eiffel, francia óvoda, általános iskola és gimnázium tanulói, Hajdú Sztívvel és Ortutai Dórival.
1: Figyelj, Gala, a fiú divatosan öltöznek a suliba?
2: Nem.
1: Mert?
2: Hát, de mondjuk nem, van olyan fiú, aki lehúzza a nadrágát, és akkor kint van az alsókat.
1: Azt sose értettem, mindig úgy rászólnék, hogy húzd már föl a nadrágodat, hát megfázol.
3: Én sem értettem.
2: Mi is mások rászólunk, meg a tanárok is, de nem hallgatnak.
4: A tanár úgy szól rá, mondjuk az egyik tanár úgy szól rá, hogy húzd fel a gatyát, az már egyszer le fog esni.
1: És volt már olyan, hogy leesett?
2: Nem.
1: Hát szerintem arra koncentrál. Meg lehet különböztetni vidéki divatot a fővárosi divattól?
2: Igen.
1: Mi a különbség?
4: Hát én nem tudom, én még nem láttam nagyon ilyen vidéki embereket így öltözni.
1: De lehet, hogy gumicsizma meg.
4: Hát úgy igen lehet, mert mondjuk vidéken mondjuk több az erdő, meg több a föld, ezért ott hasznosabb.
2: Több a sár.
1: Biztos, hogy akkor azért ilyen munkaruhának használják. Igen. Szerintetek Budapest divatosabb város, vagy mondjuk Párizs?
4: Hát nekem jobban tetszenek a francia stílus ruháik, mint a magyar stílusú, de mondjuk ez a budapesti sem rossz.
1: Nem bizony.
3: De most segíts nekem, mi a különbség egy párizsi ruha között, vagy egy párizsi hölgy öltözéke között, vagy egy budapesti között?
4: Hát mondjuk a Budapestben nem tudom, ilyen menőben próbálnak így öltözni, és Párizsban meg ilyen szép, ilyen elegáns ruhák.
3: Elegáns, kifinomult, igen.
1: Gala, és van különbség mondjuk a bukaresti, meg a budapesti divat között. Figyeljetek, azért a cica hírtől mennyire eljutottunk egészen a párizsi divatig, meg a bukarestiig, bár Gala még nem volt ott Bukarestben. Na mindegy, tudjátok jó, hogy itt a műsor második részében kvíz kérdéseket szoktunk föltenni, és ebben ugyanúgy, ahogy a divatban nagyon-nagyon jók vagytok, úgyhogy a Dóri fogja ezeket a kérdéseket föltenni.
3: Melyik állat híres a csíkjairól?
4: Zebra.
1: Zebra, jó. És milyen? Tigris. Jaj, de jók vagytok. Van még csíkos állat?
4: Hát nem. Nekem most így nem a magyar. Zsiráf is eszembe jutott, de ez nem.
1: De az inkább ilyen pöcsfoltos. Aha. A Colorado bogár, az magyarul krumpli bogár, nem láttatok még?
4: Nem.
1: Az egy ilyen kis pici bogárka, a burgonyán van rajta, és ilyen csíkok vannak rajta, fekete-fehér.
4: Lehet, hogy már láttam.
2: Én nem láttam.
1: És enni ettetek már? Már nem krumplit, nem bogarat, burgonyát.
4: Igen.
1: Finom?
4: Igen.
1: Tudjátok, hogy honnan ered a krumpli a konyhából?
4: Igen.
1: De hogy itt Európában nem volt, csak Kolumbuszék, mikor mentek Amerikába, ők hozták be, ugyanúgy, ahogy a krumpli bogarat is egyébként. Milyen kockás állat van?
4: Kockás?
1: Már hogy a mintázata.
2: Hát,
4: nincsen.
1: Nincs, szerintem sincs, nem láttam. Van olyan, amin háromszög van?
4: Nem.
1: Az az elakadás jelző, tényleg az autóban nincs olyan állat. Aztán olyan állat van-e, amit nem veszel észre, vagy tudja változtatni a színét?
4: Kaméleon.
1: Láttátok a sorozatot?
4: Nem.
1: Én sem, nem. Van olyan sorozat? Kaméleon, nem tudtam. Olyan jó sorozat cím lenne. Szoktatok sorozatot nézni egyébként?
4: Igen.
2: Igen.
1: Mi a kedvenc?
2: Most nekem nincs nagyon.
1: Aha, és mi volt?
2: Nem volt.
4: Hát
1: még nem volt sorozat, de szereted nézni.
4: Igen. Nekem régen voltam. Hát az a neve, hogy ilyen Carmen Santiago. Ez egy lány, aki ilyen, igazából ez egy rajzfilm sorozat, és ilyen bűnöző, és ilyen dolgok, az ilyen lop el, meg ilyenek. De most meg már a kedvencem az a neve, hogy gondoltad volna, és ilyen okos dolgokat így tanítanak, meg ilyenek.
3: Igen, az a Netflixen van, nem?
4: Igen.
1: Jaj, de jó. A Szofi az ilyen okos dolgokat szereti, világűr, űrkutató akar lenni, ugye még mindig?
4: Hát most fel akarok valami újat találni.
1: Tényleg? Mi lenne az? Vagy ha a titok le van védve már a szabadalom?
4: Hát Hát olyasmit akarok feltalálni, ahol ilyen el tudsz repülni.
1: Azt a mindenit.
3: Azt repülőnek hívják.
1: Ez lehet, hogy már feltaláltál. Vagy hogy szerkezet nélkül saját magad elrepülj.
4: Hát nem, ilyen mondjuk... Igen, van ilyen, ami ilyen hátizsákszerűség, amit felveszel, ja. És akkor ez kirep.
1: Jaj, de jó. Én vennék a prototípusból, úgyhogy kívánom, hogy találd föl.
3: De hogy? De milyen, milyen messzire? Vagy hogy?
2: Hát, mint egy... holdig felre.
4: Hát szerintem, hát nem akarok ilyen túl veszélyes dolgot feltalálni, akkor ilyen maximum 3 méterig.
1: Annyi
2: három,
1: mennyi?
2: Hát az... Nem hosszú.
1: Az mondjuk magasan van.
4: Igen, nem is kell ilyen 20 méter.
1: Én már ott félnék, van ti iszonyotok?
2: Nincs.
4: Igen, nekem
1: van. Tényleg?
4: Nekem igen, falmászásra járok a suliba, és ott meg néha nem merek felmászni a tetejére, mert tériszonyotok.
3: Veled vagyok, jó. Veled érzek.
1: Jaj, nekem nincs, hál' Istennek. Nincsen? Nem tudom, mindig elképzelem, amikor ott sétálunk, és akkor maga, jaj, nem bírok kinézni. Nekem nincsen semmi. Nem.
2: Anyukámnak is ez van, hogy amikor mondjuk valamikor magas helyen vagyunk, akkor csak messzire tud látni, de egy pont lefele azt, hogy...
4: Igen, meg vannak olyanok is, én mondjuk egy kicsit olyan vagyok, de nem nagyon, hogy mondjuk ott van egy üvegpadló, és oda meg nem lehet.
1: Ez nagyon durva.
2: Az én is néha félek, hogy beszakad, de nem annyira, hát, de nézni azt nem félek.
3: Már a West Endbe is.
1: Ráll.
3: Ugye van a West Endbe az üveggátjáról.
1: Ó, ne is mondj.
3: Ott se bírok lenézni.
1: Az nagyon kellemetlen.
3: Te, Szofi?
4: Hát én még nem nagyon voltam abban az átjáróban, de...
3: Ott van egy ilyen, próbált ki.
1: Na, egy sarok.
3: Egy sarokban van egy ilyen, jó, kicsit így le lehet nézni, de ne tedd.
0: Ámulattal hallgatom ezeket a gyerekeket, és szívből kívánom nekik, hogy ezeket a gyerekkori álmaikat meg tudják valósítani, és ne feledkezzenek meg róluk mondjuk 20 év múlva. No, de folytatódik hamarosan itt a Sláger FM-en a Székre állok. Szofi és Gala, két budapesti gyerkőc a műsor vendége, Ortutai Dórival és Hajdú Steve-vel beszélgetnek, de most érkezik a Hooligans és a Királylány.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Hooligans és a Királylány és a Székre állok műsorának is két királylánya vendége, két budapesti kis királylány, Sofia és Gala Gustav Eiffel francia óvoda általános iskola és gimnázium tanulói.
1: Na még egy kérdés van, vagyis kettő van, tehát a második jön.
2: Melyik állat él a fák tetején és szereti a baránt?
3: Majom.
2: Én?
1: De biztos?
3: Hát...
1: Egyébként,
3: a banán?
1: Igen. Egyébként majom rajongók vagytok, szeretitek?
3: Nem.
1: Nem áll.
3: Nem.
1: Tényleg, én otthon szeretnék elfogadni egyet. Bár néha mindig mondják otthon, hogy olyan vagyok, mint egy majom. De főleg, mikor banánt eszem. Milyen hangja van a majomnak?
4: Hát nem tudom kiadni. Hát nem tudom, nem nagyon élőben. Hát de hallottam élőben majmot, de nem tudom utánozni.
1: Milyen lehet vajon?
4: Nem.
1: Nem, az inkább kutya volt. Vagy
4: mi?
1: Jaj, valami ilyesmi. Főemlős a majom?
4: Az mi?
1: Hát ez az, ezt kérdezem, hogy vajon főemlős?
4: Nem tudom.
1: Azt mondják, hogy a rokonaink.
4: Ja, igen.
1: Valahogy
4: igen.
1: Távolról.
4: Hát igen.
1: Hogy a gének szinte megegyeznek. Bírod képzelni, hogy mondjuk valamelyik szülőd egy majom lenne?
4: Nem.
1: De nem úgy, hogy a szülőd majom, hanem hogy majom lenne, hazamennél, és mit tudom én, valamelyik szülő egy orangután lenne.
4: Nem.
1: Az milyen lenne, hogy
4: fura.
1: Akkor hintázni kell-e, vagy ő vinne iskolába? Láttad hát már, hogy orangután, hogy viszi a gyerekét? Lehet, hogy Petőfi Sándor, mert ugye azt írta, hogy csüngte majkán szótlanul, hogy lehet, hogy már úgy csüngött fönt. A... Jó.
4: Én igazából... Hát a Makit azt szeretem.
3: Yes.
4: Engem meg úgy hív a tesóm is, meg az anyukám is, hogy Maki.
1: Engem a tanárom, a fizika tanár hívott mindig. A nevem előtt mondta, hogy na, Maki felel. Jó, mondom, biztos én leszek, és akkor én voltam a Maki.
2: Igen.
1: Dóri a következő.
2: Melyik állatot nevezik a tenger királyának?
1: Oroszlán.
4: Tenger.
1: Ja, tenger.
4: Bálna, vagy...
3: Cápa.
4: Lehet cápa.
1: Igen, de melyik cápa? Kék cápa?
3: Fehér cápa.
1: Fehér. De van kék cápa?
4: Hát nem tudom.
1: Nem hiszem, Bálnában van kék.
4: Hát igen, szürke cápa van.
1: Szürke is. Hányfajta cápa fajt tudtok felsorolni? Fehér.
3: Fehér cápa.
1: Szürke.
4: Van olyan cápa, aminek ilyen kalapásszerű a feje.
1: Igen, tehát gondolom, hogy pörölyfejű cápa.
4: Igen.
1: Aztán van macska cápa.
4: Nincs olyan, hogy tigris cápa?
1: De. Leopárd cápa? Szerintem olyan nincs, mert nem lehet kimondani. Tehén cápa. Mit kell csinálni, hogyha tengerbe úszol és találkozol egy cápával?
4: Hát
3: elmenekülni.
4: Semmi.
3: De nem tudsz
4: úgy
3: elmenekülni, mert a cápa sokkal gyorsabb nálunk.
1: Igen. De akkor mire kell törekedni, hogy...
3: Semmivel meghalsz, azt
1: ennyi volt.
2: Arra, hogy...
1: Mert az biztos, hogy nem úszol olyan gyorsan, mint a cápa, de hogyha a társaddal együtt vagy a vízbe, arra kell törekedni, hogy a társadnál jobban úsz. Ugye őt kell előzni.
3: Cápa élve lenyel azt, hogy vasával
1: azt túléled. Szokták volna, hogy bocsánat mondja.
4: Hogy mondjuk, nem tudom, hogy hogyha cápával találkozol, akkor mit kell csinálni, de hogyha medvével, akkor igen.
1: Na,
3: attól függ, milyen medvé.
4: Hát, hogyha barna medvével, akkor hangosnak kell lenned. Mm. Hogyha feketél, akkor úgy mintha meghalna. És ha fehér, akkor meghaltál.
3: Főleg a gyerekkel.
1: Ja, igen, van bocsnála. Jó. Jó van, mennyi tanulságot tanultunk. Ez jó volt, hogyha medvére találkozunk itt az első kerületben, ahol a rádió van, akkor ezt fogom csinálni, halottnak tettetem magam. Köszönöm, hogy eljöttetek. Itt volt velünk Sofi és Gaja, én Hajduszi voltam, a műsor egyik műsorvezetője, Ortutai Dóri volt a másik, és a közös mikrofonon osztozkodó két lány, Sofi és Gaja volt. Sziasztok!
3: Hello.
2: Sziasztok!
5: Egy, két, há, és ha nem hat meg a hanger, ha megborzott a csontvelő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesébe, mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok, ezért most székre állok, onnan egy nagyot kiáltok, jó rádió, adást kívánok.
0: Remélem önök is olyan jókat kacagtak, mint én. A Székre állok műsorai egyébként visszahallgathatók. A Sláger FM podcast felületein érdemes akár applikációnkra kattintani és meghallgatni például a múlt hetit, vagy az azelőttit. Mindegyik nagyon szórakoztató. Ma Ortutai Dóri és Hajdú Steve vendége, a budapesti Gusztáv Eiffel francia óvoda általános iskola és gimnázium két tanulója, Sofia és Gala voltak. Mi pedig repülünk tovább itt a Sláger FM-en, még a hírek előtt a Hip Hop Boys dalával jön a hegyekbe fönn.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon. És akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance,
0: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n, vagy a slágerfm applikációjában.
2: És mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A slágerfm-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Ünnepeld velünk a Budapesti M3 Praktiker áruház megújulását. Május 6 és május 10 között 20% kedvezménnyel várunk számos termékkategóriára 5000 forint feletti vásárlás esetén, május 9-én családi programokon, szakértői bemutatókon, valamint nyereményjátékokon is részt vehetsz. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a praktiker.hu oldalon és az áruházban. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a Pünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
5: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
7: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
8: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
9: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
0: Ez a Sláger FM.
3: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, kitüntette az Országos Mentőszolgálat dr. Dubócki Zsoltot. Tagadták bűnösségüket a Jókai utcai házfalomlás ügyének vádlottjai. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják.
11: Thank you.
10: Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, közölte az oktatási hivatal. A legtöbben 9. évfolyamra jelentkeztek, de sokan próbáltak bejutni 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba is. A 9. évfolyamra felvételizők nagy többsége sikerrel járt, több mint 98%-uk bekerült valamelyik középiskolába. A felvettek jelentős része az elsőként megjelölt helyén, vagy az első 3 választása egyikén tanulhat tovább. A legtöbb diák technikumban vagy gimnáziumban kezdi meg tanulmányait. Az iskolák május 8-áig értesítették a tanulókat a döntésről. Akik most nem jutottak be, május 11-től a rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek a még üres férőhelyekre. Kitüntette az Országos Mentőszolgálat dr. Dubócki Zsoltot, az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosát, írja a Magyar Nemzet. A főorvos április 26-án légimentőként teljesített szolgálatot, amikor Szigetújfaluba riasztották egy 30 éves szívtáji szúrt sérülést szenvedett férfihez. A sérültnél rövid időn belül keringés megállás alakult ki, ezért az orvos a helyszínen a nyílt utcán döntött az azonnali beavatkozás mellett. Steril műtő és modern kórházi háttér nélkül nyitotta meg a férfi mellkasát, majd 7 perc alatt összevarta a sérült dobogó szívet. A beteget sikerült stabilizálni a további ellátáshoz. Az Országos Mentőszolgálata főorvos helytállását a közszolgálatáért érdemjel aranyfokozatával ismerte el. Érvénytelenítették a Tungsram újpesti épület együttesére kiírt pályázatot, írja az ittlakunk.hu. A Tungsram Operations Kft. Felszámolója korábban több mint 10 milliárd forintért hirdette meg a nagymúltú cég újpesti fényforrásgyárát és a hozzá kapcsolódó ingatlanokat. A csomagban az üzem mellett ipartelep, magánút és sportcsarnok is szerepelt. A licit márciusban zajlott az elektronikus értékesítési rendszerben, a legmagasabb ajánlat pedig közel 12 milliárd forint volt. A korábban eredményesnek ítélt pályázatot azonban utólag érvénytelenítették. Az indoklás szerint az eljárás nem felelt meg az előírt rendnek, illetve sérült a titkosítás. Tagadták bűnösségüket a Jókai utcai házfalomlás ügyének vádlottjai a pesti központi kerületi bíróságon. A 2022-ben történt balesetben 3 ember sérült meg, köztük Tóth Nikolett, a budapesti Operettszínház táncművésze, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett és maradandó fogyatékossága alakult ki. Az ügyészség szerint a 6. kerületi társasház tetőterében lakásokat alakítottak volna ki. A bontási munkák során azonban nem ismerték fel az Attika fal jelentőségét, és nem gondoskodtak megfelelő biztonsági intézkedésekről. A vád szerint a járdát és az úttestet sem zárták le, amikor a több tonnányi törmelék leomlott. Az ügyészség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolja az érintetteket. Az eljárás szeptemberben folytatódik. Pótlóbusz jár az egyes villamos egy szakaszán vasárnap reggel, írja az ittlakunk.hu a BKK alapján. Május 10-én üzemkezdettől 8 óra 30 percig karbantartás miatt nem közlekedik a villamos a Göncz Árpád város központ és a Lehel utca Róbert Károly körút megálló között. Indulás előtt érdemes tájékozódni.
11: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, hogyan hat ránk a mostani időjárás. Szerencsére sem hideg, sem meleg front nem nehezíti az életünket. A délelőtti gyors melegedés hatására viszont egyeseknél vérnyomás problémák, keringési paraszok, illetve fejfájás előfordulhat. A napsütés azonban jó hatással lesz a hangulatunkra, és hát azt mondják a meteorológusok, hogy a kezdeti felhők nagyon hamar szerte oszlanak majd. Az UV-sugárzás 11 és délután 3 óra között már sokfelé eléri majd az erős fokozatot, így a szabadban érdemes gondoskodni a bőrünk megfelelő védelméről, és erősítsük immunrendszerünket is. Nézzük most, mi a helyzet az utakon. Nyugodt a város közlekedése, sehonnan nem jelentettek még torlódást. Hogyha önök tapasztalnak ilyesmit, akkor írjanak 0630 30 30 95 8 számunk. Azt viszont tudjuk, hogy több helyen lesz ma lezárás, így például a pesti alsórakpartot ismét lezárták egész hétvégére az Erzsébet híd és a Margit híd között, azt a gyalogos és kerékpáros forgalom használhatja. Tart a felújítás a 4. kerületben, a Pozsonyi utcában és az István úton, sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, és a Lőrinc utcától az Árpád útig is, a Szent István téren és a Károly István utcában időszakos korlátozás fogadja az autósokat, valamint lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát is az István utcánál. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalom fogadhat bennünket egészen ma estig, és rendezvény lesz ma délután a Kossuth téren is, úgyhogy 3 órától lezárják az Alkotmány utcát holnap hajnalig. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Hétvégén is együtt jó rádiózást kívánok önöknek, én Kiskata vagyok, és amíg Csáki Attila megérdemelt pihenését tölti, addig én tartom önöket szóval egészen téli 12-ig, és hozom a talpalávalót, most például a Rockstar dalát, jön a How Do You Do?

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Harry Styles újdonsága forgott. Ez volt az Aperture, a zenész pedig nagyon érdekes dolgot mondott nemrég egy interjúban. Azt mondta, hogy régen azt gondolta, hogy az ő feladata, hogy válaszokat adjon, de rá kellett döbbennie, hogy a valódi feladata inkább az, hogy kérdéseket tegyen fel. Az új lemeze pedig ennek szellemében készült. Na hát így tessék hallgatni Harry Styles újabb dalait. Itt a Sláger FM-en pedig készülünk egy kicsit a Madarak és Fák napjára, ugye? Május 10-én ünnepeljük a madarakat és a fákat, vagyis holnap. Ennek apropóján pedig hát egyrészt számtalan kapcsolódó program vár bennünket, viszont érdemes ellátogatni a Városligetbe is, hiszen a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület együttműködésével még 2021-ben elkészült itt a Városligeti Madárbarátok tanösvénye, ami azért jött létre, hogy egy könnyed városi séta során megismerhessük a parkban élő madarakat. Több mint 120 féle madárról találhatunk itt érdekességeket, és csupán 10 állomást kell végigjárnunk. Érdemes egyébként nyitott szemmel sétálni a Városligetben, nem csak ezen a tanösvényen, hanem mindenhol, mert így fedezhetjük fel azokat a madáretetőket és itatokat, amik teljesen belesimulnak a környezetbe. Szóval ezen a hétvégén irány a madárbarátok tanösvénye. Itt a Sláger FM-en pedig Pitbull és Chris Brown dalával megyünk tovább, az International Love érkezik.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Living in the Box, és pontosan 7:30 van. Önök pedig remélem kitöltötték már a zenei kvízünket. Hogyha még nem, akkor a reggeli kávézás mellé ajánlom ezt az elfoglaltságot. Megtalálják a mobil applikációnkban, vagy akár a honlapunkon. A feladat rém egyszerű, a játékok fül alatt megtalálják a szólj bele, hogy mi szóljon játékunkat. Ott elindítják a kvízt, meg kell hallgatni néhány zenerészletet, és eldönteni róluk, hogy tetszenek-e vagy sem. Ezzel mérjük fel hallgatóink ízlésének alakulását, és úgy rendezgetjük a zenéinket, hogy az önöknek a leginkább megfeleljen. Van egy énekesnő, akit kivétel nélkül mindenki rajong ebben az országban, és nem csak a hangja, a szépsége és a dalai miatt, hanem az őszintessége miatt, ami egyszerűen sugárzik róla. Wolf Kati, Erre táncolj című dalával megyünk tovább.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Timi szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégeink Lanc Tibor, a Lehel csarnok vezetője, és Mihalik Zoltán, a Fény utcai piac igazgatója.
1: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Már megint a premier outletbe mentek.
4: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
5: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
6: Premier Outlet Budapest.
7: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű musicalje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
8: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
9: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
10: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
11: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
12: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válasz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
13: Képzelj el egy estét. Egy gyermeket, aki éhesen fekszik le. Akinek nincs, aki meséljen. Akit nincs, aki megöleljen. Akinek másnap sem kerül vacsora az asztalára. Aki talán elveszíti a szüleit. Az SOS Gyermekfalvak 40 éve nyújt szerető és biztonságos otthont a szülők nélkül maradt gyerekeknek. SOS Gyermekfalvak. Támogass minket adód 1%-ával.
1: A reklám után.
14: Nézzük, mit ígérnek nekünk mára a meteorológusok. Vannak még fölöttünk fátyolfelhők, de egyre emelkedik a hőmérséklet, mert 16 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és még a délelőtti órákban elvonulnak a felhők is, a nap jelentős részét pedig gyönyörű napsütéses időben tölthetjük. 24-25 fok várható a legmelegebb órákban, de szerintem ez egy picikét följebb is fog még kúszni, különösen azokon a területeken, ahol kevés a fa és sok a beton. A szél ma csendes lesz, és esőre sem számíthatunk, úgyhogy eljött az ideje a szabad téri programoknak. Jön a segítség a ma útrakelőknek. Pest vármegyében Ócsabel területén ma rendezik a Benzingőz Fesztivált, ezért a Bajcsy-Zsilinszky utcán teljes lezárásra kell készülni, az Rényi utca és a Falu-Tamás utca között lezárják majd az utat. Budaörs térségében pedig a Budaörs Fesztivál miatt az egyes főúton teljes lezárás fogad bennünket a Károly Király utcán található körforgalomtól egészen a Petőfi Sándor utcáig, úgyhogy fokozott figyelemmel közlekedjünk itt is. A javasolt kerülő utat sárga terelőtáblák jelzik. Nyársapát településén pedig a nyársapáti futóverseny miatt. Több helyen is időszakos lezárások lesznek reggel 8 és délután 3 óra között. Itt a fővárosban pedig délután rendezvényt tartanak a Kossuth Lajos téren, ezért 3 órától lezárják majd az Alkotmány utcát egészen holnap hajnalig, és időszakos és szakaszos lezárás fogadja az autósokat egészen délután 2-ig a 4. kerületben, az Óceánárok utca, Megyeri út, Külső Szilágyi út, Homoktövis utca, Farkaserdi utca útvonalon futó és kerékpáros verseny miatt. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Ez a szerelem. A Margaret Island-dal szólt, a Veled minden itt a Sláger FM-en. Ez pedig a Sláger hétvége is, ugye előttünk a Madarak és Fák napja. Igaz ugyan, hogy még korán van, de már érdemes készülődni, mert még ma délelőtt, 9:30-kor indul a Tücsök túra a Madarak és Fák napja apropóján a Látóhegyen. Nyakunkba vehetjük hát a budai hegyeket egy szakképzett túravezetővel, és együtt rácsodálkozhatunk a természet szépségére. A kirándulás során játékosan ismerkedhetünk meg a természettel, és piknikezünk is, ehhez mindenki hozzon elemózsiát magával. Erre a kirándulásra kisgyermekes családokat várnak. 4 és 10 év közötti gyerekekkel érdemes nekiindulni. Az útvonal hossza körülbelül 3,5-4 kilométer, de annyira tele lesz élményekkel és csodálnivalóval, hogy meg sem fog kottyanni ez a táv. No hát túra bakancsokat elő, aztán 9:30-re legyünk ott a találkozó ponton. A Szépföldi út és a 3-as határhegyi út kereszteződésében, aztán kiránduljunk egy út. Itt a Sláger FM-en pedig zenei kirándulásunkat folytatva már is Tom Jones érkezik, és a Sex Bomb.

Fantasztikus volt ezt a dalt élőben hallani, ugye tavaly nyáron koncertezett Magyarországon Tom Jones, ez pedig a Sláger FM, és benne folytatódik a Sláger hétvége, mégpedig ahogy ezt önök is hallják, a White fülűek legalábbis a Magna Cum Laude Pálinka dal című dalával. Utána hamarosan jönnek majd a friss hírek, önöktől pedig várom az utak híreit. Ugye nagyon sok útlezárással kell ma megküzdeni az autósoknak, úgyhogy javaslom, inkább hagyjuk otthon a négykerekűt is, vegyük elő mondjuk a kétkerekű vasparipákat, és inkább azzal közlekedjünk, vagy közösségi közlekedéssel, mert ugye ezen a hétvégén is megyeszterte többfelé tartanak fesztiválokat, futóversenyeket, sőt autós felvonulást, parádét is, ezek pedig útlezárásokkal járnak, de mondom hamarosan a részleteket, majd a hírek után. Most azonban a pálinkás jó reggelt mellé szól a Magna Cum Laude dala.

0: Sláger FM műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance,
0: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában, és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
4: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
5: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
7: A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
8: Hé, hová tűnt a fonan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
9: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Sláger FM.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Ma tartja alakuló ülését az új parlament, átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata. Esztergom is csatlakozott a vágatlan május kezdeményezéshez. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Alakuló ülését tartja az országgyűlés ma. A tervek szerint miniszterelnökké választják Magyar Pétert, az április 12-i parlamenti választáson nyert Tisza párt elnökét, listavezetőjét, aki 16 év megszakítás nélküli kormányzás után válthatja Orbán Viktort hivatalában. Az országgyűlés honlapján közzétett napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, a 73 éves fideszes Vitányi Istvánt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Többnapos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás. A leállás még csütörtökön reggel kezdődött, és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni, és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő pontokon továbbra is működik. A mérőóraállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszerkarbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkábban nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Esztergomban ugyanakkor a közlekedés biztonsági és városüzemeltetési szempontokat továbbra is figyelembe veszik, vagyis ahol szükséges, ott elvégzik a fűnyírást. Fejér vármegyében is elindul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója, írja a feol.hu. A vásárlók ma és holnap 19 vármegyei helyszínen ajánlhatnak fel élelmiszert a rászorulóknak. Székesfehérváron 9, Dunaújvárosban 3, Móron 2 áruházban, valamint több más településen is várják az adományokat. A gyűjtőpontokon tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, édességet vagy más jól tárolható terméket lehet leadni az élelmiszerbank zöld mellényes önkénteseinek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket helyi karitatív szervezeteken keresztül juttatnak el nehéz helyzetben élő családokhoz, idősekhez, nagycsaládosokhoz vagy gyermekvédelmi intézmények ellátottjaihoz. Pótlóbusz jár a Kisföld alatti egy szakaszán a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik, vagyis az Oktogon és a Mexikói út között nem járnak a szerelvények. A kimaradó szakaszon pótlóbuszokkal lehet utazni. A BKK azt javasolja, hogy aki teheti, más járatokat is vegyen igénybe. A Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210 B busz, az Erzsébet királyné útja és a Ferenciek tere között pedig az 5-ös busz jelentett alternatívát. Az utasoknak érdemes indulás előtt megtervezniük az útvonalat.
13: Köszönjük szépen a híreket, már mondom is, hogy mit ígérnek nekünk szombatra és vasárnapra a meteorológusok. A kezdeti felhős időt ugye hamar váltja a napsütés, a délutáni órákban ma 24-25 fok valószínű, és nagyon kellemes szélcsendes meleg időben lesz részünk, az erős UV-sugárzás miatt azonban a bőrünk védelméről fontos lenne gondoskodni. Vasárnap pedig az ország nagy részén szintén napsütésre számíthatunk, de délután nyugat felől a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé egyre több felhő érkezik majd, bár számottevő csapadék sehol nem alakul ki, csak elvétve jöhet. Átmeneti jelleggel egy-egy gyenge zápor pár csepesővel, de jövő héten jönnek a fagyos szentek, úgyhogy kedtől egy markáns hidegfronthoz lehűlést, aznap már csak 16-17 fok lehet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
13: Nézzük, mire számíthatunk ma az utakon. A 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kassai utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert itt egészen délután 3 óráig javítják a burkolatot. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt, és tart a felújítás a 4. kerületben a Pozsonyi utcában és az István úton, ezért sávlezárás fogadja az autósokat az Árpád úttól a Tél utcáig és a Lőrinc utcától az Árpád útig. A Szent István téren és a Károly István utcában utcában időszakos korlátozás van, valamint lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát is az István útnál. Aztán figyeljünk arra is, hogy felújítás van a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál, itt a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja, az 5. kerületben pedig a Belgrád rakparton szakaszos útszűkület van, ma is, holnap is napközben, mert kertészek dolgoznak, és lezárták a félútpályát az 5. kerületben is az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert javítják a vízvezetéket. Jó utat!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Folytatódik a Sláger hétvége, jó lazítást és pihentető szombatot kívánok önöknek. 8 óra elmúlt, már 5 perccel, én Kiskata vagyok és bekészítettem Cher dalát. Érkezik a Walking in Memphis, de előtte a Coldplay-től forog a Hymn for the Weekend.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Justin Bieber dala százszor szépekről szólt, ez volt a Daisies, mi pedig a természet felé vesszük az irányt, és fülemüléket fülelünk. Ugye a csalogányok, a fülemüléknek ugye ez a másik neve, szóval a csalogányok a rádió közvetítésben is fontos szerephez jutottak. Ugyanis képzeljük, 1924 tavaszán Beatrice Harrison csellista esténként kint gyakorolt a kertjében is, egyszer csak észrevette, hogy egy fülemüle bekapcsolódik a játékába. Ez pedig estéről estére megismétlődött. A csellista pedig arra gondolt, hogy azt jó lenne, hogyha mindenki hallaná, ezért sikerült elintéznie egy élő rádió közvetítést a BBC-nél, úgyhogy sokan fültanúi lehettek ennek a különös duettnek. Na de mi is gyönyörködhetünk a csalogányok énekében, hiszen a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület évről évre megszervezi a fülemülék éjszakáját, és még ezen a hétvégén is többfelé csatlakozhatunk fülemüle fülelő sétákhoz. Például ma este 6 órakor a Fóti Károlyi Kastély parkjának parkolójában találkozhatunk, és tehetünk egy közös sétát a kastély csodálatos parkjában, miközben megismerkedhetünk a fülemülék mellett a harkályokkal és az odulakó madarakkal. Holnap este 7-kor a Diósdi vadvirágtanösvényt járhatjuk majd be, hétfőn este pedig a Naplástónál lesz egy találkozó a fülemüle és a füles kuvék hallgatása, valamint a tavi madarak megfigyelése lesz ennek a kirándulásnak a központjában, utána pedig sétálunk egy jót a Szilas patak mentén. Csatlakozzanak hát ezekhez a kalandokhoz, és csatlakozzanak hozzánk is, töltsék le az applikációnkat. Most pedig Mojo dalával megyünk tovább, már is szól a Lady.

Ez a Sláger FM, és benne Robert Miles Children című dala szólt, ami annak idején azért született, hogy a buliból hazatartó fiatalokat egy kicsit lenyugtassa. Ezáltal csökkenjen a balesetek száma. Én pedig várom a közlekedési infókat önöktől 0630 30 30 95 8, hogyha úton vannak, de azt is megírhatják, hogy hol mi készül ebédre, adjanak ötletet. Én pedig hozom a talpalávalót, Falco dalával megyünk tovább, jön a Beana Calling.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki. Több, mint vásárlás.
4: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
5: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
6: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és bent medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Már megint a Premier Outletbe mentek.
9: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
10: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
11: Premier Outlet Budapest.
12: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
13: Ledd jobb, tudod mi a ledd jobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledd szóli a cövesz helyett. Nézz utána a leddszoli.hu.
14: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
1: A reklám után.
15: Lássuk a meteorológusok szerint, hogyan alakul a hétvégénk. Szombaton a délelőtti órákban még lehet fölöttünk felhőzet, változó vastagságú, de esőtől nem kell tartani, de délután már zavartalan lesz a napsütés. Alapvetően szélcsendes lesz az időnk azonban. A Dunántúlon, különösen a Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a légmozgás. Egyébként ma 24-26 fok között alakul a csúcshőmérséklet, vasárnap pedig szintén sok napsütésre számíthatunk, képződő gomoly felhők mellett is. 26-28 fok között alakul a legmagasabb hőmérsékleti érték. Hétfőn azonban jön a fordulat, akkor már országosan többfelé kialakulhat záporzivatar, de még meleg lesz kedden, azonban jön egy hidegfront, ami lehűlést is hoz majd. Már is sorolom, milyen nehezítő tényezők fogadják ma a fővárosban autózókat. Lezárják reggel 9 és délután 2 óra között a 6. kerületben a Paulai Ede utcát, Dalszínház utcánál építkezés miatt. A 18. kerületben lezárták a Vlasics Gyula utcát, a Baross utcánál, mert javítják a gázvezetéket, a Baross utcában pedig ezért a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Útszűkület van szintén a 18. kerületben a Kossuth Lajos utcában, a Városház utcánál, mert itt a vízvezetéket javítják, és sávlezárás nehezíti az életünket. A 20. kerületben is, az Rényi utcában, az Ősz utcánál, mert javítják a csatornát. Ne feledjük, hogy ma délután rendezvényt tartanak a Kossuth téren, ezért 3 órától lezárják az Alkotmány utcát egészen vasárnap hajnalig, és futó és kerékpáros verseny miatt délután 2-ig időszakosan és szakaszosan lezárják a 4. kerületben az Óceánárok utca, Megyeri út, Külső Szilágyi út, Homoktövis utca, Farkaserdő utca útvonalat. Az érintett BKK járatok is kerülő úton közlekednek majd, és Nyársapáton is ma rendezik a nyársapáti futó versenyt. versenyt, ezért napközben itt is több helyen kell szakaszos és időszakos lezárásokra számítani. Jó utat kívánok!
0: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez a dal nekem mindig feldobja a hangulatomat. A Fools Gardentől szólt a Lemon Tree, és önök a sláger hétvégét hallgatják. Jó lazítást kívánok önöknek. Készülünk egy kicsit a jövő hétre, mert hogy hétfőn az emlékhelyek napja alkalmából érdemes lesz Székesfehérvárra kirándulni, hiszen változatos programok várják itt a történelem és kultúra iránt érdeklődőket. A székesfehérvári programok központi helyszíne a középkori romkert, nemzeti emlékhely és koronázó bazilika nemzeti emlékhely látogató központ lesz, ahol egész napos, minden korosztályt megszólító program kínálat fogadja a látogatókat. Lesznek itt hagyományőrző bemutatók, játékos ismeretterjesztő foglalkozások és kreatív kézműves programok, amelyek élményszerű módon hozzák közelebb a középkort hozzánk, de lesznek előadások is a felnőtteknek, illetve a téma iránt mélyebben érdeklődő gyerekeknek, és még az egykori koronázó templom történetébe is bepillanthatunk egy vezetett séta keretében. Úgyhogy ha tehetik, hétfőn látogassanak el erre a székesfehérvári program. Mi pedig a Genesis dalával megyünk tovább. Már is szól az Invisible Touch.

Örökké mosolygó Ray Dalton dala szólt, ez volt a Blood Running itt a Sláger FM-en is. Már is jönnek a friss információk, azonban még a hírek előtt meghallgatjuk a Well Hello dalát, az Odaút zárja az óránkat. Én pedig várom önöktől a közlekedési infókat többek között 06 30 30 30 95 8.

0: Kezdtünk hazamenni.
1: Műsorajánló.
2: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon. És akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
1: Szólj bele, hogy mi szóljon!
3: Gyors vagy lassú, pop vagy dance?
1: Most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában, és mondd meg, mit hallanál szívesen.
2: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
1: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A slágerfm-en.
2: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégeink Lanc Tibor, a Lehel csarnok vezetője, és Mihalik Zoltán, a Fény utcai piac igazgatója.
1: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Ünnepelt velünk a Budapesti M3 Praktiker áruház megújulását. Május 6 és május 10 között 20% kedvezménnyel várunk számos termékkategóriára 5000 forint feletti vásárlás esetén, május 9-én családi programokon, szakértői bemutatókon, valamint nyereményjátékokon is részt vehetsz. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a praktiker.hu oldalon és az áruházban. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
7: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban vagy a Joy Hungary appban.
8: A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
9: Elegancia, luxus, anyag.

Két valóságos zenei ikon, Jennifer Lopez és David Guetta végre készítettek egy közös dalt. Ez volt a Save Me Tonight itt a Sláger FM-en 9:45 után. Laza hétvégét kívánok önöknek, hogyha pedig élményeket is gyűjtenének ezen a hétvégén, akkor ajánlom a Madarak és Fák napjához kapcsolódó programokat, amik városszerte, sőt országszerte várnak bennünket. Például holnap a Hunyadi téren találkozhatunk, ahol délelőtt 10-kor a Fellegjárók Társulat érkezik Kerek Élet Kicsiny Fája címmel egy zenés báb előadással, amely az élet körforgását követve a 4 évszak és hónapjaik főszereplésével mesél a gyerekeknek az ünnepek, a hagyományok csodás világáról. Fantasztikus lesz, de közben lesz varjú simogató, illetve várja itt a gyerkőcöket az örömzöld játszóház is, ráadásul mindez teljesen ingyenesen, úgyhogy a Hunyadi térre is mindenképpen látogassanak el vasárnap délelőtt. És hát közben ne feledjük, hogy szintén a Hunyadi téren tart az Európa nap is, már ma délután is lesznek itt programok 3 órakor, például Európa himnuszát, az Örömódát hallgathatjuk meg a Független Hangok és a Szinglánk kórus előadásában, de aztán lesz Bolgár Táncház, érkezik a Helidonaki, a görög hagyományőrző gyermek és ifjúsági táncegyüttes, hallgathatunk gasztrotörténeti előadást, este pedig az Európa Underground Café Feed Földes Eszter jazz koncertje vár itt bennünket. A rendezvény természetesen ingyenes, és nagyon jó szívvel ajánlom önöknek, mint ahogy a Portugal The Man dalát is, már is érkezik a Feel It Still.

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

Mekkora hangja van Rick Astley-nek. Ez volt a Never Gonna Give You Up című dala itt a Sláger FM-en, és így 9:53 előtt önök továbbra is a Sláger hétvégét hallgatják. Én Kiskata vagyok, és hogyha még éppen reggeliznek, vagy már 10 óraiznak, vagy éppen a reggeli 10 órai kávéjukat kortyolgatják, akkor közben mindenképpen töltsék ki a zenei kvízünket, hiszen ezzel gondoskodhatnak arról, hogy olyan dalok forogjanak itt a Sláger FM-en, amiket önök a legjobban szeretnek. Több olyan előadó is van, akik egyébként önöknek köszönhetően kerültek be a zenei kínálatunkba, szóval hogyha van egy kedvencük, akkor akár így is segíthetnek neki rádiós nyelven fogalmazva rotációba kerülni, és természetesen amellett, hogy nagyon szórakoztató a kvíz, hiszen zene részletekről kell alaposan megfontolva eldönteni, hogy tetszik-e vagy sem, még ajándékokat is be lehet vele zsebelni. Vannak pihenéseink, wellness hétvégéink a Velencei tónál, a Mátrában, Siófokon, és ékszerutalványunk is van, szóval már ezért is érdemes elbíbelődni egy kicsit ezzel a zenei kvízzel. Egyébként Orbán Rudi is annak köszönhetően került be a zenei kínálatunkba, mert kiugróan magas volt a tetszési indexe, úgyhogy már is tőle hallgatjuk meg a Kereszthúzat című dalt.

0: Jön az időjárás jelentés, már 21 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és fátyol felhők ugyan vannak fölöttünk, viszont derülni kezdett az ég. A délutánt csak nem felhőtlen ég alatt töltjük, majd egy-két bárány felhő béget majd csupán fölöttünk. A délutáni órákra 24-25 fokig emelkedhet a hőmérséklet, és mérsékelt, gyenge marad a légmozgás egész nap, viszont amire nagyon oda kell figyelnünk, hogy erős az UV-sugárzás, úgyhogy 11 és 3 óra között, hogyha szabadban tartózkodnak, akkor védjék a bőrüket, és az allergiások is készüljenek, mert bizony berobbant a pollen szezon. Az eperfafélék, a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja mutat közepes, illetve magas értéket. Ne feledjük, hogy erre a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, azt ugyanis átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kassai utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat ma egészen délután 3 óráig, mert javítják a burkolatot, és útszűkületre kell készülni a 7. kerületben, a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt, ez is egész hétvégén így lesz. Lezárták a Paulai Ede utcát és a Dalszínház utcánál építkezés miatt, ezt a lezárás délután 2-kor oldják majd fel, és lesz ma egy labdarúgó mérkőzés is, ami miatt várhatóan lezárják 3 óra is este 9 között a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Tököli út között, az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István mezei utat, és várhatóan 19:40 és 20:40 között a Stefánia utat, a Hungária körút és a Tököli út között is. Egy futó és kerékpáros verseny miatt pedig a 2. kerületben is szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni a Diósárok, Béla út, Istenhegyi út, Költő utca, Diana utca, Kartaúzi utca, Agancsú út útvonalon is. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
1: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

DJ Bobo dala szólt, ez volt a Pray itt a Sláger FM-en, és már is a világűr felé vesszük az irányt, de nem kell messzebbre utaznunk, mint a Budapesti Tavaszi Fesztivál, hiszen ennek keretében tartanak családi napot az Irány a Galaxis Magyarország és az űrkutatás című kiállításon, amit a Vármúzeumban nézhetünk meg. Vár itt ránk majd többek közt holnap az Utazó Planetárium, ahol tudományos és ismeretterjesztő előadásokat láthatunk. 360 fokos látványos planetáriumi műsorok segítségével ismerkedhetnek meg a gyerekek és a felnőttek is a naprendszerrel és az univerzum érdekességeivel, a csillagászat alapjaival. Aztán lesz itt kreatív alkotó műhely, különféle anyagok, eszközök felhasználásával saját űrjárművet készíthetünk. Lesz rendhagyó tárlatvezetés, ez főként felnőtteknek szól majd, de kicsiket nagyokat egyaránt elvarázsol majd a Kámfor Báb Színház, akik a Csillagszemi Juhász kozmikus kalandját mutatják be nekünk, egy népmesei Star Wars történetet marionett bábokkal. Ez kihagyhatatlan program, tehát Irány a Galaxis a Vármúzeumban holnap egész nap. 3-2-1 kilövés. Itt a Sláger FM-en pedig, hát 42-ig kellett volna elszámolni, mert hogy jön a Level 42 és a Lessons in Love.

Teddy Swims énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, ez volt a The Door című dala. A zenész pedig nemrég elárulta, hogy ő is időnként igénybe veszi a mesterséges intelligencia segítségét, de arra mindig nagyon figyel, hogy az irányítást ne adja át teljesen. Mert hogy szerinte is hasznos lehet a mesterséges intelligencia, ha okosan használjuk. Na hát, hasznos tanács érdemes megfogadni. Hogyha éppen a konyhában időznek, akkor jó főzőcskézést kívánok. Én bevallom, teljesen tanácstalan vagyok. Kivettem ugyan a méhítőből 2 szelet karajt, de még fogalmam sincs, hogy mit fogok belőle készíteni. Az biztos, hogy nem rántott hús, mert azt most valahogy nem kívánom. Hogyha önöknek van ötlete, akkor várom a tippeket 0630303095-8. A hírek előtt pedig még forgatom a halott pénzdalát. Jön a Valami van a levegőben.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon. És akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance?
0: Most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában, és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A slágerfm-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Képzelj el egy estét. Egy gyermeket, aki éhesen fekszik le. Akinek nincs, aki meséljen. Akit nincs, aki megöleljen. Akinek másnap sem kerül vacsora az asztalára. Aki talán elveszíti a szüleit. Az SOS Gyermekfalvak 40 éve nyújt szerető és biztonságos otthont a szülők nélkül maradt gyerekeknek. SOS Gyermekfalvak. Támogass minket adód 1%-ával.
4: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a bünkösdi kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Reyes de Ritmo tüzes latin táncshow. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az ófalú bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
5: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
7: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
8: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu. Please,
9: please tell me now. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, kitüntette az országos mentőszolgálat dr. Dubócki Zsoltot. Június végétől indulnak a Retro Istria Expressek az Adriára. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, közölte az oktatási hivatal. A legtöbben 9. évfolyamra jelentkeztek, de sokan próbáltak bejutni 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba is. A 9. évfolyamra felvételizők nagy többsége sikerrel járt, több mint 98%-uk bekerült valamelyik középiskolába. A felvettek jelentős része az elsőként megjelölt helyén, vagy az első 3 választása egyikén tanulhat tovább. A legtöbb diák technikumban vagy gimnáziumban kezdi meg tanulmányait. Az iskolák május 8-áig értesítették a tanulókat a döntésről. Akik most nem jutottak be, május 11-től a rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek a még üres férőhelyekre. Kitüntette az Országos Mentőszolgálat dr. Dubócki Zsoltot, az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosát, írja a Magyar Nemzet. A főorvos április 26-án légimentőként teljesített szolgálatot, amikor Szigetújfaluba riasztották egy 30 éves szívtáji szúrt sérülést szenvedett férfihez. A sérültnél rövid időn belül keringés megállás alakult ki, ezért az orvos a helyszínen a nyílt utcán döntött az azonnali beavatkozás mellett. Steril műtő és modern kórházi háttér nélkül nyitotta meg a férfi mellkasát, majd 7 perc alatt összevarta a sérült dobogó szívet. A beteget sikerült stabilizálni a további ellátáshoz. Az Országos Mentőszolgálat a főorvos helytállását a közszolgálatáért érdemjel aranyfokozatával ismerte el. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyen a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV sajtóosztálya szombaton az MT-vel. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. Hozzátették, a Vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Opatiába, Riekába, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhetővé válik, helyi buszjáratokkal pedig a Krükk-sziget is megközelíthető az utasok számára. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi Hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek nem csak a teljes körű, hanem a részleges felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és a villamospálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpársávot alakít hassanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszvilágítással együtt. A feladat része a hídfők belső terének felújítása, a kivitelezés ütemezésének kidolgozása és a közlekedés fenntartásának vizsgálata is. Későbbi munkákhoz kapcsolódóan tervezői művezetést is biztosítani kell. Pótlóbusz jár az egyes villamos egy szakaszán vasárnap reggel, írja az ittlakunk.hu a BKK alapján. Május 10-én üzemkezdettől 8 óra 30 percig karbantartás miatt. Nem közlekedik a villamos a Göncz Árpád város központ és a Lehel utca Róbert Károly körút megálló között. Indulás előtt érdemes tájékozódni.
11: András, köszönjük szépen a híreket, jön az időjárás előrejelzés. Mára sok napsütést ígértek nekünk a meteorológusok, és hát, hogyha kinézünk az ablakon, akkor láthatjuk, hogy tényleg csupán fátyol felhők vonnak árnyékot a nap elé, de ezek is el fognak vonulni napközben. 22 fokot mutat most a Sláger FM hőmérője is. Délután 24-25-26 fok körül alakul majd a csúcs. Az éjszakai órákban jönnek majd fölénk felhők, de ezekből hát sajnos esőre nem számíthatunk, viszont reggelre elvonulnak, és a vasárnapunk is napsütés. Töltjük, holnap délután pedig akár már 26-27 fok is lehet. Jönnek már is az utak hírei. Alapvetően jól járható a főváros, nyugodt a közlekedés, azonban arra figyeljünk, hogy útszűkület van a 21. kerületben, a Vermes Miklós utcában, a Szent Imre tér után csatornajavítás miatt. Lezárták a félútpályát az 5. kerületben, az Irányi utcában, a Belgrád rakpartnál, mert itt vízvezetéket javítanak. A Török utcában tart még a csatorna felújítás. Jó hír, hogy a Bartók Béla úton megszűnt az ehhez kapcsolódó forgalmi akadály, de a Török utca a Bartók Béla útnál továbbra sem járható, a Bemtábornok utcát pedig egy irányú sebbiósították a Dózsa György út felé. A 10. kerületben a Gergely utcában a Kada utca közelében továbbra is gázvezetéket javítanak, úgyhogy sávlezárás fogadja az autósokat itt. A 20. kerületben pedig az Rényi utcában van sávlezárás az Ősz utcánál, mert javítják a csatornát. Ma délután a Kossuth téren rendezvényt tartanak, úgyhogy 3 órától lezárják az Alkotmány utcát egészen másnap hajnalig, és futó és kerékpáros verseny miatt időszakosan és szakaszosan lezárják ma 2-ig az Óceánárok utca, Megyeri út, Külső Szilágyi út, Homoktövis utca, Farkaserdő utca útvonalat. Figyeljenek erre is, és vezessenek óvatosan.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Üdvözlet, én Kiskata vagyok, és kívánok Önöknek jó rádiózást és nagyon kellemesen telő hétvégét. Szombat van, a pihenés ideje, és 5 percen múlt el 10 óra. Mika dala is a pihenésről szól, jön a Relax, Take It Easy, ezzel rajtol az óránk.

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Ed Sheeran dalal, Sapphire, és hát a zenésznek régi álma teljesült, ugyanis kedvenc foci csapata az angol másodosztályú labdarúgó bajnokság utolsó fordulójában 3-0-ra diadalmaskodott, és ezzel a tabellán megszerezte az azonnali feljutást érő második helyet, és természetesen Ed Sheeran is együtt ünnepelt a csapattal. Gratulálunk nekik. Mi pedig az állatkert felé vesztük az irányt, hiszen a fővárosi állat és növénykertben egyrészt tegnap megünnepelték a szamarak világnapját, másrészt pedig holnap várják a nevelőszülőket egy találkozóra. Ugye az állatkerti állatok örökbefogadása egy nagyon kedves és nagyon szerethető lehetőség arra, hogy támogassuk a fővárosi állat és növénykertet. Az örökbefogadó szülők pedig hát nyilván szeretnék tudni, hogy hogyan alakul, választotjuk élete, úgyhogy egyfajta szülői értekezletet tartanak majd holnap. A gondozóktól több helyszínen lehet majd érdeklődni a kis kedvencünk mindennapjairól, hogy létéről, szokásairól, sőt akár a legemlékezetesebb csíntevéseiről. Nagyon kedves emlék, amikor egy évre barátnőm az egyik fókát fogadta örökbe, és hát ő is részt vett egy ilyen szülői értekezleten, ahol elmondták neki, hogy hát az ő fókája bizony nem az a szociális típus, nem szívesen úszkál együtt a többiekkel, és hát barátnőm nekettől olyan lelkiismeret furdalása lett, mint hogyha rajta múlna, hogy mennyire szociális az a fóka, akit ő örökbe fogadott. Szóval holnap nevelőszülők találkozója a fővárosi állat és növénykertben. Az örökbefogadók ezt semmiképpen ne hagyják ki, mi pedig nem hagyjuk ki a délelőttünkből Adél dalát, már is érkezik a Rolling in the Deep.

hiszem túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a Queen balladája Beethoveni magasságokig repített bennünket. Ez volt az Innuendo itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger hétvége, és hát ragyogó tippeket kapok. Ugye néhány perccel ezelőtt megkérdeztem önöktől, hogy mihez kezdjek azzal a karajjal, amit kivettem a hűtőből, hogyha nem akarok rántott húst csinálni belőle. Marianna azt írja, szia Kata, nálam sült tarja lesz az ebéd petrezselymes krumplival, és mellé uborka saláta. Fú, ez nagyon jó ötlet, uborkám nekem is van, új krumplim ugyan nincs, de ez a sült tarja nagyon jó, hasonló ízesítéssel akár a karajt is meg lehet sütni. És Rozáltól is jött egy üzenet, szia Kata, javasolnám a húsiból a cigánypecsenyét, én erre készülök, vagy a borsos tokányt. Mindkettőt szeretjük, jó étvágyat hozzá, nagyon szépen köszönöm. Igen, a borsos tokány az tényleg nagyon jó. Rozál, ez is nagyon jó ötlet. Gyöngyi pedig azt írja, szia Kata, javaslom a lecsós húst, és azt hiszem, hogy ez az ötlet le is vett a lábamról, eldőlt. Nagyon szépen köszönöm, persze jöhetnek még a tippek, mert nem kizárt, hogy meggondolom magam, 0630303958, de akár a közlekedési információkat is küldhetik, bár a lezárások ellenére igencsak nyugodt ma a város forgalma, nem csoda, szombat van. A Pointer Sisters dala pedig már is felpörgeti a délelőttünket, így 2 perccel 10:30 után jön az I'm So Excited.

0: Itt a Sláger FM-en megnézzük, hogy mit kalkuláltak ki nekünk mára a meteorológusok. Nos, 22 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője, és tényleg nagyon kellemes az idő odakint. Szépen süt a nap, és a napsütés csupán fátyol felhők árnyékolják egyelőre, de délután ezek is elvonulnak majd. Számottevő csapadék nem érkezik, és a légmozgás is marad mérsékelt. Még 24-25-26 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Holnap már egy picit szelesebb napra számíthatunk, de vasárnap is sok lesz a napsütés. A hőmérséklet maximum értéke pedig 25-26 fok körül alakul. Segítek már is a közlekedőknek, hogyha az M7-esen indulnak, akkor számítsanak rá, hogy a Letenye felé vezető oldalon Székesfehérvár előtt történt egy baleset, az 59-es kilométernél sávlezárásra és 3 kilométeres torlódásra kell készülni. Ma több helyen is rendeznek a megyében olyan programokat, amikhez útlezárás is kapcsolódik, így például Ócsa belterületén a Benzingőz Fesztivál miatt a Bajcsy-Zsilinszky utcán teljes zárásra kell készülni, az Rínyi utca és a Falu Tamás utca között zárják le az utat. Budaörs térségében a Budaörs Fesztivál tartják ezen a hétvégén, ezért az Egyes főúton szintén teljes az útzár a Károly Király utcánál található körforgalomtól a Petőfi Sándor utcáig. Vissza a fővárosba, hát itt is vannak lezárások. Futó és kerékpáros verseny miatt 2 óráig az Óceánárok utca, Megyeri út, Külső Szilágyi út, Homoktöbis utca, Farkaserdő utca útvonalat, és szintén futó és kerékpáros verseny miatt délután 1-ig a Diós Árok, Béla Király út, Istenhegyi út, Költő utca, Diana utca, Karteuzi utca, Agancs út útvonalon is szakaszos is időszakos sávlezárások várnak bennünket. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Gloria Estefan dala forgott, ez volt az Everlasting Love, és aki erre a dalra nem mozdul meg, legalább a vállával, csípőjével, vagy a mutató ujjával, annak szerintem káposztalé folyik az erejében, és nem vér. No, de újabb remek programajánlattal érkeztem ezen a hétvégén. A Kincsen Parkba is érdemes ellátogatni, ahol egészen vasárnapig tart a Kincsen Plus Fesztivál. A lóverseny mellett idén is vár itt bennünket egy igen látványos food truck show. Tegnap a fesztivál első napján a Fegat női amatőrhajtó Európa-bajnokság résztvevői álltak starthoz, őket a nyeretlen 3 évesek követték, ma pedig az ügetőkkel és az agarakkal folytatódik a versenyprogram, és hát emellett egész nap szól a zene is, a gyerekeket még arcfestés és kincsem-kincskereső kaland is várja, de a helyszínen kipróbálhatjuk a Kincsen Park társas játékát, ami egyébként még meg sem jelent, és mindebben a legjobb, hogy a belépés ingyenes, így hát akár a Kincsen Parkban is eltölthetjük ezt a hétvégét, a sláger hétvége pedig a Bagosi Brothers Company dalával folytatódik, már is szól a lámpás.

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Taylor Swift énekelt nekünk, ez volt Up a Light című dala itt a Sláger FM-en. Az énekesnő egyébként nagyon jó hatással van a vőlegényére. Travis Kelce testvére jegyezte meg, hogy látványosan bővült az érdeklődési köre, és az ízlése is a sportolóknak, aki saját maga is bevallotta, hogy olyan ételeket kóstolt eddig Taylor Swiftnek köszönhetően, amiket ezelőtt még soha, bár a kovászos kenyértől felszedett pár extra kilót. No, de itt a Sláger FM-en hamarosan megyünk tovább a friss információkkal, de előtte még szól Bogi dala, a Viol.
1: I don't wanna fight and be your star. I don't wanna dream.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégeink Lanc Tibor, a Lehel csarnok vezetője, és Mihalik Zoltán, a Fény utcai piac igazgatója.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
3: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
4: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
5: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
6: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban vagy a Joy Hungary appban.
7: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
8: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: A szülők szerinted néznek TikTok videót?
11: Lehet, de akkor nem ilyen hülyeségeket. Hát nekem az anyukám néha a Facebookon. Igen, Facebook.
12: Ez még mindig megy.
10: De az ciki, nem? Ti generációtoknak nem, hogy valaki Facebookozik.
12: Igen, nem, de iviveznél. Vagy mi az?
10: Arról hallottatok? Az iviv. Mi az? Az volt Magyarországon az első ilyen a Facebook előtt, hogy a igen, barátokat megtaláld. Dórival akkor jöttünk rá, igen, hogy nekünk nincsenek barátaink.
8: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
13: A reklám után
0: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Megkezdődött az országgyűlés alakuló ülése, 10 óra után pár perccel, átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata. Fejérben is elindul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi akciója. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Megkezdődött az országgyűlés alakuló ülése szombaton 10 óra után pár perccel. A tanácskozást Csúlyog Tamás köztársasági elnök nyitotta meg. Az államfő köszöntötte az április 12-i országgyűlési választáson mandátumot szerzett képviselőket, a 11 nemzetiségi szószólót, valamint bejelentette a megbízó levelek átvételét. Csúlyog Tamás korelnöknek kérte fel Vitányi Istvánt, akinek átadta az ülés vezetését. A korelnök a házbizottság megalakulásáig vezeti az ülést. A parlament ezt követ elfogadta az alakuló ülés napi rendjét. A 199 fős parlamentben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A rendszerváltás óta ez az első alkalom, hogy hétvégén tartják az országgyűlés alakuló ülését, és az első alkalommal választják meg az alakuló ülés napján a miniszterelnököt, a Tisza párt elnökét, listavezetőjét, Magyar Pétert. Többnapos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás. A leállás még csütörtökön reggel kezdődött, és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni, és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő pontokon továbbra is működik, a mérőóraállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszerkarbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Fejér vármegyében is elindul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója, írja a feol.hu. A vásárlók ma és holnap 19 vármegyei helyszínen ajánlhatnak fel élelmiszert a rászorulóknak. Székesfehérváron 9, Dunaújvárosban 3, Móron 2 áruházban, valamint több más településen is várják az adományokat. A gyűjtőpontokon tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rist, édességet vagy más jól tárolható terméket lehet leadni az élelmiszer bank zöld mellényes önkénteseinek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket helyi karitatív szervezeteken keresztül juttatnak el nehéz helyzetben élő családokhoz, idősekhez, nagycsaládosokhoz vagy gyermekvédelmi intézmények ellátottjaihoz. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkábban nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Esztergomban ugyanakkor a közlekedés biztonsági és városüzemeltetési szempontokat továbbra is figyelembe veszik, vagyis ahol szükséges, ott elvégzik a fűnyírást. Pótlóbusz jár a Kisföld alatti egy szakaszán, a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik, vagyis az Oktogon és a Mexikói út között nem járnak a szerelvények. A kimaradó szakaszon pótlóbuszokkal lehet utazni. A BKK azt javasolja, hogy aki teheti, más járatokat is vegyen igénybe. Az utasoknak érdemes indulás előtt megtervezniük az útvonalat.
1: Nagyon szépen köszönjük a híreket, mert mondom is, hogy mit hoz a hétvége időjárás tekintetében. Élvezzük ki az előttünk álló néhány napot, mert sok lesz a napsütés, és nem jön csapadék, igazi kiránduló, szabadtéri fesztiválozós időjárásunk lesz egész hétvégén. Aztán jövő héten jön majd a fordulat, mert hogy kedden, szerdán, csütörtökön jönnek a fagyoszentek, és ennek maximálisan megfelelően kedden jön egy olyan hidegfront, ami több napra elrontja az időjárásunkat. Kedden, szerdán csupán 16-17 fok lehet a legmelegebb órákban, és eső érkezésére is bőven lehet majd jövő héten számítani, de ez a hétvége, még egyszer mondom, tökéletes lesz. Szétnézünk az utakon. Baleset miatt nem járható az Etele út, Kelenföld vasútállomás felé a Bártfai utca előtt. Itt jelentős torlódás alakult ki, és erősödik a főváros forgalma az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Haraszti úton befelé, és tovább a Grassalkovics út, Helsinki út, Soroksári útvonalon szintén befelé. Már lehet számítani torlódásra, és erős a forgalom a Hősök tere, a Baross tér és a Széll Kálmán tér környékén is, de akadozik a haladás az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, továbbá a Kiskörúton mindkét irányban az Asztóriáig. Városon kívül pedig az M7-esen, a Letenye felé vezető oldalon Székesfehérvár előtt történt egy baleset, az 59-es kilométernél sávlezárásra kell számítani, emiatt mintegy 2 kilométeres a torlódás, az 52-esen pedig Soltnál ütközött 4 személyautó, az 56-os kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Vissza a fővárosba, ma délután 4 óráig a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, az Apolló utcánál a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja, felújítás miatt. A Lehel utcában pedig befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot, mert felújítják a járdát. Jó utat!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Mindjárt dél, 11 óra múlt 5 perccel, és ez a Sláger FM, benne pedig Kiskatat kíván nagyon kellemes rádiózást és jó főzőcskézést azoknak, akik éppen a konyhában időznek. A Gyülen Gyülen érkezik már is, a Notorious című daluk forog, de előtte Michael Jackson.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: volt Lady Gaga dala, a Dead Dance itt a Sláger FM-en, és ha már közeledik az ebédidő, akkor okozok önöknek még egy kis gyomorkorgást, mert hogy ma rendezik Lajos Mizsén a grillázs és mézes kalács majálist, ami nem csak édességekkel, grillázzal és mézes kalácssal, de remek színpadi programokkal is vár bennünket. Délután 2 órától például a színpadon Agárdi Szilvia szívet lelket melengető műsora a Láthatatlan szeretet vár bennünket, és sok-sok meglepetés is vár itt bennünket, főként a kicsiket, mert hogy évről évre ezen a programon kezdik el Lajos Mizsén ünnepelni a gyerekeket is, úgyhogy ez egy gyereknapi buli is lesz. Szóval készüljünk egy feledhetetlen programra is, nem csak finom, de gyönyörű édességekre. Itt a Sláger FM-en pedig, hogy már jó előre le tudjuk mozogni a hétvégi desszertekkel bevitt kalóriákat, Jan Gauthier dala, a Somebody That I Used To Know.
1: Like when you said you felt so happy.

A Dr. Ádám féle 90-es évekbeli felejthetetlen dal az It's My Life. Nálunk a Sláger FM-en a legnagyobb slágereket hallja változatosan, akkor is, hogy a szombat délután próbál egy picikét pihengetni, vagy éppen most ebédel a család, amihez persze jó étvágyat kívánok. Akár 24 fok is lehet délután a fővárosban, úgyhogy ha valamilyen szabadtéri programra zuttyannak kedve, akkor mindenképpen érdemes lehet ezt megejteni és sétálni egyet valamerre. Közben Laura Brenningen érkezik, aki 82-ben nagyon-nagyon híressé vált, mert hogy Umberto Tozzi felvételét, a Gloriát feldolgozta, ami egyébként a neves amerikai Billboard Hot 100-as listán 36 hétig foglalt helyet. Laura Brenningen és a nagy zene, a Gloria most.

0: Nincs ma időjárási front a fővárosban. Délelőtt gyors volt a melegedés, ennek hatására egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és még akár migrén is előfordulhat. Néha megélénkülhet a szél, ez felerősítheti a fejfájásos gondjainkat, ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. A naposabb időszakok viszont jó hatással vannak a hangulatunkra és a közérzetünkre. Érdemes az immunrendszerünk erősítésére nagy hangsúlyt fektetni, és tudom, hogy még nincs itt a nyár, de nem lehet eleget mondani, hogy figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékra. És most a közlekedési információkat hozom. Sajnos egy baleset történt az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Martonvásár előtt. A 28-as kilométernél csak a leállósáv járható. A legutóbbi hírek szerint nagyjából 3 kilométeres torlódás alakult ki. Budapesten motoros felvonulás miatt lehet számítani időszakos és szakaszos korlátozásra. Délután 1 órától a Hősök terétől a Dózsa-György út, Váci út, Balcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon, illetve a Dráva utca, Pesti alsórakpart útvonalon, a keresztirányú útvonalak forgalmát rövidebb időre leállítják. Erős a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Haraszti úton befelé, és tovább a Grassalkovics út, Helsinki út, Soroksári út útvonalon, a Hősök tere, a Baross tér és a Széll Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutás a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, tovább a Kiskörúton mindkét irányban az Asztóriáig. És persze erre a hétvégére is lezárták a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

A Bananarama a Beatles-dal feldolgozással, ez volt a Help nálunk a Sláger FM-en. Örülök, hogy együtt töltjük a szombat délutánt, kis ejtőzéssel, nyújtózással, vagy akár tervezgetéssel, hogy mi legyen a program a hétvégére. A természetjáróknak külön jó hely Budapest, hiszen rengeteg gyönyörű táj van a környékünkön. Ott van például a Hármas Határhegy. A hegy körüli szintutak a Budai hegység északi peremén vezetnek, ahonnan délen a hegységre, északon a Pilisre és a Pilisvörösvári medencére nyílik kilátás. Gyönyörű. A Pest hidegkóti kálvária különösen szép panorámát kínál ezen a környéken. A kényelmes erdei utak kedvelt futó és kiránduló helyek, amik természetközeli kikapcsolódást nyújtanak a város közelében. Különben az utak alapjait még Gugler Károly alakította ki, a hegyoldalak hozzáférhetővé tételével és az erdők újra telepítésével, úgyhogy ennek is gyakorlatilag már történelme van. Jó szórakozást, hogyha kedvet kaptak volna hozzá. Nálunk pedig hallgathatóak a legnagyobb slágerek változatosan. Most egy hazai duett, a Bombon és a Radics Gigi, tőlük a Rabod vagyok következik. Mint egy

Miles Smith-szel ejtőztünk egy picikét így a hétvége első napján. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják. A legnagyobb slágerek szólnak változatosan, és ezt azért is tudom ennyire biztosan állítani, mert önök mondják meg, hogy mi szóljon. A Sláger FM zenei kvízét töltsék ki a slágerfm.hu-n vagy a Sláger FM mobil applikációján keresztül. Nagyon-nagyon jó egyébként a kvízünk, szinte élvezetes végignyomkodni, és nem utolsó sorban még lehet vele nyerni is egy pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, kikapcsolódást Siófokon, vagy éppen egy 50 000 forint értékű ékszervásárlási utalványt a Smuk üzletei jóvoltából. Kattintsanak a slágerfm.hu-ra, és mondják meg, milyen az igazán jó zene. Addig Fehérvári Gábor Alfréd nálunk énekel, még az egy órai hírek előtt repül a Méri Csak.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
4: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
5: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
6: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
7: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
8: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
9: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Most már van telefonotok, mondtátok, hogy nem nézhettek rajta még filmeket? Ilyen rövid videókat, TikTokot? Vagy...
12: Nem.
13: Hát nekem nem engedik le, hogy bármit letöltsek. Tehát nem szabad letöltenem se TikTokot, se Instagramot. Hát ezek ilyen 16 pluszok, és igen, azért még 10 évesek.
11: Nagyon.
13: Helyes. Nekem az, hogy játékot is letöltsek, meg kell kérdezni a szüleimet.
11: Jó, helyes. Mindig kérdezzétek meg.
9: Végreálló!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Esküdtettek a képviselők, megalakult az új országgyűlés. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába. Június végétől indulnak a Retro Istria Expressek az Adriára. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Az ezt megelőző mandátumvizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. A korjegyzők felolvasták az igazolt képviselők és a nemzetiségi szószólók nevét. A 199 fős országgyűlésben a Tiszapártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, közölte az oktatási hivatal. A legtöbben 9. évfolyamra jelentkeztek, de sokan próbáltak bejutni 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba is. A 9. évfolyamra felvételizők nagy többsége sikerrel járt, több mint 98%-uk bekerült valamelyik középiskolába. A felvettek jelentős része az elsőként megjelölt helyén, vagy az első 3 választása egyikén tanulhat tovább. A legtöbb diák technikum vagy gimnáziumban kezdi meg tanulmányait. Az iskolák május 8-áig értesítették a tanulókat a döntésről. Akik most nem jutottak be, május 11-től a rendkívüli felvételi eljárásba jelentkezhetnek a még üres férőhelyekre. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyen a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV sajtóosztálya szombaton az MT-vel. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. Hozzátették, a vasút Társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Opatiába, Riekába, még egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhetővé válik, helyi buszjáratokkal pedig a Krükk-sziget is megközelíthető az utasok számára. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi Hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek nem csak a teljes körű, hanem a részleges felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és a villamospálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpársávot alakíthassanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák, új díszvilágítással együtt. A feladat része a hídfők belső terének felújítása, a kivitelezés ütemezésének kidolgozása és a közlekedés fenntartásának vizsgálata is. Későbbi munkákhoz kapcsolódóan tervezői művezetést is biztosítani kell. Pótóbusz jár az egyes villamos egy szakaszán vasárnap reggel, írja az ittlakunk.hu a BKK alapján. Május 10-én üzemkezdettől 8 óra 30 percig karbantartás miatt nem közlekedik a villamos a Göncz Árpád városközpont és a Lehel utca Róbert Károly körút megálló között. Indulás előtt érdemes tájékozódni.
12: Budapesten jelenleg 24 fokot mutatnak a hőmérők, nagyjából ennyi várható maxnak, 24-25 fok lehet majd a fővárosban ma. Napközben felszakadozni kezd a felhőzet és több órára kisüthet a nap a folytatásban, a számottevő csapadék nem várható, napközben viszont megélénkülhet majd az északnyugati szél, erre mindenképpen számítsanak. Holnap sok napsütésben lehet részünk, csak a délután második felében kezdhet el erősebben megnövekedni a felhőzet, hajnalban 13, napközben holnap 25 fok várható. Egy óra után pár perccel is jó utat kívánok. Az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon Martonvásár előtt korábban baleset történt. A legutóbbi hírek szerint a 28-as kilométernél csak a leállósáv járható, 3 kilométeres a kialakult torlódás. Budapesten erős a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Haraszti úton befelé, és tovább a Grassalkovics út, Helsinki út, Soroksári út útvonalon befelé, a Hősök tere a Baross tér és a Szél Kálmán tér környékén. Akadozik még az előrejutás a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton pedig befelé a Nagykörút előtt és továbbá a Kiskörúton mindkét irányban az Asztóriáig. Rendezvény van a hétvégén a Hung Expo területén, a környéken a szokottnál is erősebb forgalomra készülhetnek. Ennek okán egyébként a 10-es autóbusz sűrűbben indul, így könnyebb lehet az odajutás. Motoros felvonulás miatt van korlátozás a Hősök terétől a Dózsa-György út, Váci út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon, illetve a Dráva utca pesti alsó rakpart útvonalon. Jó utat kívánok!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Egy óra után is számítok a hallójáratokra, jó hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Mesélek majd egy picit egy kis kulturális kikapcsolódási lehetőségről is. Hozok izgalmas információkat és persze csak jó dalokat. Earth, Wind & Fire, tőlük jön a September.

az új Harry Styles-dal American Girls itt a Sláger FM-en. Jó hétvégét kívánok, és ha már hétvégé, miért is ne lubickolhatnánk a kultúrában? Május 5-e és 9-e között zajlik a Roma Hősök 8. Nemzetközi Színházi Fesztivál, az eseménynek az 5-ös, 10 és a Ferencvárosi Pince Színház adó.

otthont, ahol stand-upesek, monodrámák, performanszok, kiállítások várják a közönséget. Nemzetközi és hazai roma alkotók saját történeteiken keresztül mesélnek a traumákról, örömökről, miközben fontos társadalmi kérdéseket is érintenek. Még a mai nap folyamán is várnak előadások, úgyhogy érdemes ellátogatni, hogyha kedvet kapnának hozzá. És mi eközben azért egy teljesen más kultúrába repülünk, Kuba fővárosába, Havana. Jön Camila Cabello.

0: Péter egy valóságshowban tűnt fel még 2002-ben, aztán műsorvezetőként, színészként, rapperként folytatta pályafutását. Utóbbi munkásságát azért már ismerjük. Majka és a Csúrancseppe.
1: A legnagyobb magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: nagyon szeretem pénzt.
1: A hétvégén felerősödik a pollen terhelés a fővárosban. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, a fenyőféléké, valamint a pázsitfőféléké pedig a közepes szintet érheti el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőr is és a vadgesztenye virágporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat, de alacsony koncentrációban jelen van még a légkörünkben a teljesség igénye nélkül, például a ciprus, a tiszafafélék, az ostorfa, a juhar, a fűzde, a komlógyertyán pollenje is. Szóval nem túlságosan egyszerű a helyzet. Jó utat kívánok a Sláger FM-mel, már is mondom, mi a helyzet a fővárosban. Motoros felvonulás miatt számíthatnak időszakos és szakaszos korlátozásra a Hősök terétől a Dózsa-György út, Váci út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon, valamint a Dráva utca, Pesti alsórakpart útvonalon. A keresztirányú útvonalak forgalmát

0: forgalmát is leállítják rövidebb időre. Erős forgalommal futhatnak össze az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Haraszti úton is sokan vannak befelé, és persze tovább a Grassalkovics út, Helsinki út, Soroksári út útvonalon befelé, a Hősök tere, a Baross tér és a Széll Kálmán tér környékén. Akadozik még az előrejutás a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton is sokan vannak befelé, de terheltebb a Kiskörút is mindkét irányban az Asztóriáig. Ne felejtsék el, hogy rendezvényt tartanak a Hungexpón, a környéken a Szokottnál is erősebb lehet a forgalom, és azért arról is érdemes tudni annak, aki például most indul el a Balaton irányába, hogy az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon volt egy baleset Martonvásár térségében, most már megindult a forgalom, de több kilométeres a torlódás.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

könnyed szerethető dal, szombat délután a lazítás mellett Sheryl Crow énekelt és az Olaj van a dút játszottuk. Köszönöm, hogy a Sláger FM-mel töltik a mindennapokat, pláne, hogy hozok izgalmas programokat, mert ez a hétvége is tele van lehetőségekkel a fővárosban. Tart például Budaörs legnagyobb kulturális fesztiválja még ma is holnap, koncertek, kiállítások, filmvetítések, gyermekprogramok várnak ránk. Például a Kokáért a mai napon is több fellépő lesz, de csak hogy kiemeljen, például este 8 órakor kezdődik majd a Quimby koncertje, este 10:30-kor pedig az Analóg Balaton előadása. Ezek között ugye még játszóházba lehet ellátogatni, Paprika Jancsi csúszlizdájába, felhővadászat, egy izgalmas ügyességi játék a gyermekeknek, de akár egy helikopter szimulátorba is be lehet ülni, szóval azért a család apraja nagyjait kikapcsolódhat. Jó szórakozást kívánok ehhez is, Madonnával és a Like a Prayer-rel most.

Az olasz zenészember Damiano Dávidtől az újdonság a The First Time pörgött. Nálunk a Sláger FM, ahol a legnagyobb slágerek szólnak, valóban változatosan. Meleg lesz ma, akár 24-25 fok sem lesz ritka a fővárosban és a környékén. Ennek megfelelően érdemes felkészülni, hát olyan kellemes kis túrázgatós idő lesz, néha felhőkkel. Néha egy kis ezzel, néha egy kis azzal, de csapadékot majd csak a jövő hét elejére ígérnek. De hogy mi a helyzet az időjárásunkkal, arra is kitekintünk, majd a közlekedési információk is jönnek, és hamarosan majd a legfrissebb hírek is. Előtte pedig még az énekesnő, aki egykor a Vuk Betét dalát is elénekelte. Wolf Kati, tőle a szerelem miért mossz.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon. És akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance?
0: Most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában.
2: És mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégeink Lanc Tibor, a Lehel csarnok vezetője, és Mihalik Zoltán, a Fény utcai piac igazgatója.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hey Jobbiakban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
6: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
7: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
9: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Ez a Sláger FM.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé. Az államfő szerint a Tisza párt történelmi felelősséget visel hazánkért és nemzetünkért, átmenetileg nem érhető el az MVM online ügyfélszolgálata. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják.
11: Forsthoffer
10: Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén szombaton. A képviselők közül 193-an igennel, 2 nemmel voksoltak, tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnes megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Súlyog Tamás köztársasági elnök beszéde elején kiemelte, a rendszerváltozás óta 10. alkalommal összeült országgyűlés összetétele 4 parlamenti ciklus után egyúttal kormányváltást is eredményez. Többnapos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás. A leállás még csütörtökön reggel kezdődött és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő pontokon továbbra is működik, a mérőóraállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszerkarbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Fejér vármegyében is elindul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója, írja a feol.hu. A vásárlók ma és holnap 19 vármegyei helyszínen ajánlhatnak fel élelmiszert a rászorulóknak. Székesfehérváron 9, Dunaújvárosban 3, Móron 2 áruházban, valamint több más településen is várják az adományokat. A gyűjtőpontokon tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, édességet vagy más jól tárolható terméket lehet leadni az Élelmiszerbank zöld mellényes önkénteseinek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket helyi karitatív szervezeteken keresztül juttatnak el nehéz helyzetben élő családokhoz, idősekhez, nagycsaládosokhoz vagy gyermekvédelmi intézmények ellátottjaihoz. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkábban nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Esztergomban ugyanakkor a közlekedésbiztonsági és városüzemeltetési szempontokat továbbra is figyelembe veszik, vagyis ahol szükséges, ott elvégzik a fűnyírást. Pótlóbusz jár a Kisföld alatti egy szakaszán a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik, vagyis az Oktogon és a Mexikói út között nem járnak a szerelvények. A kimaradó szakaszon pótlóbuszokkal lehet utazni. A BKK azt javasolja, hogy aki teheti, más járatokat is vegyen igénybe. Az utasoknak érdemes indulás előtt megtervezniük az útvonalat.
11: Eléggé felhős az időnk odakint, de meleg van. 25 fokot mutatnak a hőmérők, és időnként azért a felhőkön átjönnek a napsugarak is, ami egy picikét simogathatja a lelkünket. Egyébként a folytatásban szép lassan egyre jobban szakadozik a felhőzet, és több órás napsütés várható még a folytatásban Budapesten. Számottevő csapadék nem várható a fővárosban. Viszont napközben akár egy picikét meg is élénkülhet majd az északnyugati szél. Az éjszaka sem lesz nagyon hideg, hajnalban a leghidegebb órákban lehet 13-14 fok, napközben pedig 25 fok környékén alakulnak a csúcsok. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok. Apropó baleset, sajnos történt egy a Helsinki úton kifelé a Csepeli átjáró után. 2 sávot foglalnak el a sérült gépjárművek. De baleset miatt számíthatnak korlátozásra a Király utcában is, az Izabella utcánál. Budapesten erős a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Haraszti úton befelé és tovább a Grassalkovics út, Helsinki út, Soroksári útvonalon befelé, valamint a Hősök tere, a Baros tér és a Széll Kálmán tér környékén. Akadozik az előre a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, továbbá a Kiskörúton mindkét irányban az Asztóriáig lehet számítani fennakadásokra. Motoros felvonulások miatt kell időszakos és szakaszos korlátozásokra készülni a Bajcsy-Zsilinszky út, Váci út, Dráva utca, Pesti alsó rakpart útvonalon. A keresztirányú útvonalak forgalmát is rövidebb időre leállítják. Az érintett trolibuszok, melyek ezen az útvonalon járnak, szintén korlátozásokkal szembesülnek.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: 2 óra után is csodaszép délutánt kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Hamarosan mesélek a Budapest 100-ról, hiszen ismételten megnyílnak különleges házak, épülettek a látogatók előtt. Mindjárt mondom a részleteket. Előtte pedig még indítunk a Eurythmics-szel. Here comes the rain again.

Na, hogy a Kecce és a Gabriela itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel valóban változatosan. Erre bizonyíték, hogy hamarosan a Red Hot Chili is beköszön hozzánk, de előtte képzeljék el, ma és holnap rendezik meg idén Budapesten a Nyitott Házak hétvégéjét. A fesztivál pedig állítólag ezúttal visszatér a gyökereihez, és ismét a 100 éves házakat ünnepli. A felhívásra 40 lakóház és intézmény fogadta el a meghívást, 40 születésnapos, akik megnyitják a kapuikat a város és a látogatók előtt. Idén azok az épületek nyílnak meg, amik 1916 és 26 között épültek. A látogatók bejárhatnak belvárosi bérházakat, külvárosi villákat, templomokat, mozit, áruházat, de még óvodákat is. És gyakorlatilag szinte Budapest minden kerületében. Vannak olyan ingatlanok, amelyek megnyílnak, úgyhogy a teljesen részletes programnak, helyszíneknek érdemes utána nézni, mielőtt útnak indulnának. Én kívánom, hogy legyen meg a szórakozás, és gondoskodom is róla, hiszen ahogy ígértem itt a Red Hot Chili, tőlük az Other Side. Hello.

Sok esetben Budapesten úgy egyszerűbb is, és nem utolsó sorban legalább egy picit mondjuk mozgunk is. Meg jó hozzá az idő, 24-25 fok lesz a délutáni órákban a legmelegebb pillanatokban. Nálunk pedig addig is most a Journey felvétele pörög. Egy régi emléke a Don't Stop Believin'.

0: Budapesten ebben a pillanatban 25-26 fokot mutatnak a hőmérők. Felhős az ég, de azért sokat láthatjuk sütni a napot, és ezt ígérik a meteorológusok a folytatásra is. Napközben elkezd szép lassan felszakadozni a felhőzet, és a folytatásban is sok napsütésre készülhetünk, számottevő csapadék pedig nem várható ma a fővárosban. Holnapra is azt ígérik, hogy sok lesz a napsütés, és egyébként nem is lesz hideg. Hajnalban 13-14 fokkal indulnak majd a reggeli minimum értékek, napközben pedig akár 25 fok is lehet majd. És most hozom a közlekedési információkat. Balesetben sérült gépjárművek foglalnak el két sávot a Helsinki úton kifelé a Csepeli átjáró után. Megszűnt a korlátozás a Király utcában, korábban ott is baleset történt. Viszont erős forgalommal találkozhatnak az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban. Sokan vannak a Haraszti úton befelé, és tovább a Grassalkovics út, Helsinki út, Soroksári útvonalon. A Hősök tere, a Baross tér és a Szél Kálmán tér környékén is sok az autós. Akadozik tovább az előrejutás a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és a Kiskörúton is mindkét irányban az Asztóriáig. Számíthatnak ugye arra, hogy rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth téren, ezért lezárták az Alkotmány utcát, és ez így is marad bizony vasárnap hajnalig. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér között nem közlekedik. Üzemzárásig a 15-ös autóbusz terelve jár, nem érinti a Markó utca megállót és a Kálvin tér felé a Víg Színház megállót sem.
1: A legnagyobb slágere.

Az Ultravox és a Dancing with Tears in My Eyes egy régi dal itt a Sláger FM-en, mert hétvégén is csak a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, és persze mondjuk a legizgalmasabb programot, ugyanis képzeljék el, holnap ismét Európa napot rendeznek a budapesti Szabadság téren, egész nap színpadi programokkal, családi eseményekkel és információkkal várják az érdeklődőket. Persze most is a rendezvényhez kapcsolódik a már hagyományos EU-s futás, ami a sport és a közösségi élmény mellett az európai összetartozás gondolatát is erősíti. A félmaraton bemelegítése majd reggel 8:30-kor kezdődik, 9 órától pedig indul a félmaraton rajtja. Aztán pedig ugye egész nap, ahogy mondtam, különböző programok, lesz EU-quiz, Dance of Danube fellépés, az ukrán művészek előadását is meg lehet tekinteni, szóval tényleg bátran érdemes ellátogatni, mert rengeteg minden lesz majd. Jó szórakozást hozzá egy jó adag Cherrel, hiszen a Believe mindig jól esik.

Köszönöm, hogy a hétvégén is a Sláger FM-et hallgatják. Mi játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan, ráadásul azokat, amiket önök jóvá hagytak. És megtehetik ám még. Töltsék ki a Sláger FM zenei kvízét a slagerfm.hu-n vagy a mobil applikációnkon keresztül, és nyerjenek pianista Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, kikapcsolódást Siófokon, vagy épp egy 50 000 forint értékű ékszervásárlási utalványt a Smuk üzletei jóvoltából. Kattintson hát slagerfm.hu, nálunk pedig Karamell, itt a jelenés.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégeink Lanc Tibor, a Lehel csarnok vezetője, és Mihalik Zoltán, a Fény utcai piac igazgatója.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalandjú musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
3: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
4: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
5: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
6: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
8: A kicsik pedig elmondják.
9: De lehet adni ilyen macskapanzióba a cicát? Hallottatok róla?
10: Én csak kutyapanzióról oda. Régen betettük a kutyáinkat, amikor elmentünk.
9: A cicát nem lehet beadni a kutyapanzióba, hogyha mondjuk fölöltöztetem kutyának?
10: Hát csak nehéz lehet egy macskának kutya módon viselkedni. Olyan, mint hogyha én fiúként kéne viselkednem, hogy menjek a fiúk a focizni.
9: Velük hülyeskedj. Próbálj meg rosszul tanulni, ugye?
0: Székre állok! Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Megalakult az új országgyűlés, mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, 4 fordulóból áll idén a magyar jetski bajnokság. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Az ezt megelőző mandátumvizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. A korjegyzők felolvasták az igazolt képviselők és a nemzetiségi szószólók nevét. A 199 fős országgyűlésben a Tiszapártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya az MT-vel a mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Elindult a Katolikus Caritas Vár a nyár elnevezésű adománygyűjtő kampánya, melynek célja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek számára biztosítsanak ingyenes nyári táborozást. A segélyszervezet idén is csaknem 4000 gyermek nyári kikapcsolódását támogatja az ország több pontján. A 10 hetes szünidő alatt balatoni üdülőkben, plébániákon és közösségi szállásokon szerveznek programokat, kirándulásokat és strandolást. A szervezet hangsúlyozta, az adományok közvetlenül ahhoz járulnak hozzá, hogy minél több rászoruló gyermek számára válhasson élményi a nyár. Folyamatosan csökken a befektetési célú lakásvásárlások aránya Budapesten, közölte a Duna House. A vevők mindössze 23%-a vásárolt befektetésre áprilisban, ami egy év alatt 20% pontos visszaesést jelent. A változás fő oka az Otthonstart program, amely az első lakásvásárlók arányát 38%-ra emelte. A befektetők visszahúzódása azonban nem hozott árcsökkenést. A budapesti négyzetméter árak 1,3 millió forint körül stabilizálódtak, a budai téglalakásoknál pedig közel 1,5 millió forintig emelkedtek. A szakértők szerint rövid távon nem várható a befektetők visszatérése. Ma és holnap jelentős menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. Ónód és Bugyi mellett kétszer Dunaharaszti ad otthont a Magyar Jetski Bajnokság idei állomásainak. A Magyar Szövetség szombati sajtóközleménye szerint minden eddiginél szélesebb nemzetközi nyitással rajtol az idény, ami azt jelenti, hogy a külföldi versenyzők előtt is szélesre tárják a kapukat. Az idei versenynaptár nem csak a rutinos pilótáknak tartogat lehetőségeket, hanem azoknak is, akik most kóstolnának bele először a jetski világába. A nyári sportág csúcspontja ezúttal a Győr-Győrzámolyban július 17 és 19-ek között sorra kerülő Európa-bajnoki futam lesz.
12: Budapesten most épp 25 fokot mutatnak a hőmérők. Javarész napsütéses idő van, de azért kószálnak a felhők felettünk, így néha elborulhat, de persze csapadékra nem kell számítani. Holnap hajnalban sem lesz hideg, 13-14 fok környékén alakulnak a minimum értékek, napközben 25 fok lehet majd. A hétfő az már izgalmasabb lehet, hajnalban 15, napközben 26 fok, tehát nem lesz hideg, de jelentős mennyiségű zápor-zivatar kialakulására lehet számítani, sőt, mi több, sok helyen akár felhőszakadás is előfordulhat majd. És most mondom a közlekedési információkat. Sajnos egy baleset történt a Szentendrei úton befelé a Raktár utca előtt a középső sávban. Volt korábban egy a Helsinki úton is, ott most már megszűnt a forgalmi akadály, csak hogy igyekezzek azért jó hírekkel is jelentkezni. Viszont tudjanak róla, hogy rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth téren, ezért lezárták az Alkotmány utcát, ez egészen vasárnap hajnalig így marad. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot is, az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a szakaszt. Erősebb a forgalom jelenleg az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Haraszti úton befelé, és tovább a Grassalkovics út, Helsinki út, Soroksári útvonalon. A Hősök tere, a Barostér és a Szélkálmán tér környékén is jelentősebb a forgalom. Akadozik még az előrejutás a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, továbbá a Kiskörúton is sokan vannak mindkét irányban az Asztóriáig. Ma estig rendezvény zajlik a Hung Expo terület. A létesítmény környékén erősebb lehet a forgalom, lehet akár a tömegközlekedést is választani, hiszen a 10-es busz sűrűbben jár most.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Három után is játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan, hogy jó hangulatban teljen a hétvége. Üdvözletem, Karakas Balázs vagyok. Jön majd Alex Warren új zenéje, énekel Phil Collins is, előtte pedig egy bohókás dal a 90-es évekből. Jön a Snow kiválósága, Informer! Slágerek!

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Vadonatúj zene, picit szokatlan szerintem Alex Warrentől, de elképesztő jó lett. A Fever Dream itt a Sláger FM-en, mert hétvégén is játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan, igazi különlegességeket is, mint Paul Let Go-ja. Nem sokára ez is megérkezik hozzánk. Közben pedig, ahogy korábban is említettük már, holnap a Madarak és Fák napja lesz, Budapesten a Nemzeti Botanikus Kertben pedig ez alkalomból családi napot rendeznek, délelőtt 10 és délután 5 óra között vasárnap. Lesznek természetismereti játékok, kézműves foglalkozások, tematikus vezetett séták, a tanséta megnyitója, pecsétgyűjtő játék, úgyhogy kicsik nagyok jól érezhetik holnap magukat. Játszhatunk és kérdezhetünk a szakemberektől, a kézműves foglalkozások is várnak minket vesszőfonással, nemezeléssel, növényszövéssel, de lesz méhész bemutató és madárhangfelismerő játék is. Jó szórakozást hozzá, nálunk pedig, ahogy ígértem, Paul van Dyk adja meg a délután lendületét. Jön a Let Go, a

0: Budapesten most éppen 24 fokot mutatnak a hőmérők. Javarészt azért sokat süt a nap, van egy-két felhő az égen, de az nagyjából csak ijeszgetni van, hiszen jelentős mennyiségű csapadékot mára nem ígérnek a meteorológusok. Arra viszont készüljenek, hogy időnként a szél megélénkülhet. Holnap hajnalban 13 fok környékére süllyed le a hőmérséklet, de napközben aztán megint gyakorlatilag igazi nyárias időnk lesz 25 fokos csúcsértékekkel. Holnapra még jelentős mennyiségű csapadékot városunkra nem ígérnek a meteorológusok, viszont hétfőnkedden elázhatnak, hogyha nem visznek magukkal esernyőt. És most nézzük a friss ropogós közlekedési információkat is itt a Sláger FM-en. Rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth Lajos téren, lezárták az Alkotmány utcát vasárnap hajnalig. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér között nem közlekedik, erre mindenképpen számítsanak azok, akik szeretnének tömegközlekedéssel eljutni A-ból B-be. Foci meccs miatt lezárták ma várhatóan este 9 óráig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Tököli út között, az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István-Mezei utat. Várhatóan este 7 óra 40 és 8 óra 40 között lezárják a Stefánia utat, a Hungária körút és a Tököli út között. Az aréna a keleti pályaudvar felől is megközelíthető gyalogosan a Verseny utcán és a Dózsa-György úton át. Fontos tisztában lenni azzal, hogy rendezvényt tartanak ma a Hung Expo területén is. A környéken a szokottnál is erősebb forgalomra készülhetnek a ma esti órákig. Ennek okán egyébként a 10-es autóbusz is sűrűbben indul. És persze nagyon fontos az is, hogy le van zárva a hétvégére a pesti alsó rakpart, az Erzsébet híd és a Margit híd között. Ennek az az oka, hogy átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is.

Farnham Blondes és a WhatsApp. Ez a Sláger FM, ilyen könnyed, melankólikus dalok is mind-mind nálunk szólnak. Képzeljék el, ma is holnap tartják az Óbuda napját, a harmadik kerület ünnepét. Idén is a kerület legrangosabb kitüntetéseinek átadó ünnepségére színes programokra invitálnak minket. Egyébként már 5 helyszínen az Óbuda napi rendezvénysorozat keretében. Színes programcsokor csalogat minket a városrészben. Napközben lesz kézműves sátor, civil udvar, tárlatvezetés, bábjáték, arcfestés, portrébeszélgetések, mesefalú, meg annyi kulturális, sport, családbarát esemény, esténként pedig persze a koncerteké a főszerep, mert hogy jön a KFT, Méringer, a Kis Csillag, csak hogy néhányat említsek a fellépők közül, és persze mindez ingyenesen. Ma és holnap Óbudán. Jó szórakozást kívánok hozzá az Ausztrál bandával, akik a 90-es évekre sem lassítottak. Ők a Bee Gees és a Secret Love. When

0: Sláger FM-et hallgatják a legnagyobb slágerekkel változatosan. Továbbra is javaslom, hogy kattintsanak a slagerfm.hu-ra, vagy töltsék le a mobil applikációnkat, és ezen keresztül töltsék ki a zenei kvízünket, és nyerjenek egy csomó mindent, de ami ennél is fontosabb, beleszólhatnak abba, hogy mi szóljon a rádióba. Köszönjük szépen, hogy ezt megteszik. A folytatásban pedig 4 órakor majd friss információk érkeznek hozzánk, előtte pedig már a Békés megyei zeneszerető barátok együtt énekelnek. A Magda Cum Laude, tőlük a köszönet.
1: Fordultam a másik oldalamra, amikor üzentek.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon. És akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance,
0: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában,
2: és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: A játék támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ünnepeld velünk a Budapesti M3 Praktiker áruház megújulását. Május 6 és május 10 között 20% kedvezménnyel várunk számos termékkategóriára 5000 forint feletti vásárlás esetén, május 9-én családi programokon, szakértői bemutatókon, valamint nyereményjátékokon is részt vehetsz. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a praktiker.hu oldalon és az áruházban. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű musicalje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
4: A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
5: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
4: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
6: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
7: Nehéz a fürdőkádba lépés. Meglévő kádjára ajtót építünk a biztonságos fürdésért. A megoldás az Udor fürdőkád ajtó. Telefonszám 061-533-111. fürdőkádajtó.hu.
8: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a Pünkösdi kavalkád a Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Reyes del Ritmo tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalu Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
9: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Ez a Sláger FM.
10: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. TBC-vel fertőzött diákokat találtak egy gyáli általános iskolában. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáthót Andrást hallják. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók, fanfárok hangjára történő bevonulását követően 14 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtette az országgyűlés plénuma előtt és aláírta az esküokmányokat. Megválasztása alkalmából gratulált az új kormányfőnek Sólyog Tamás államfő, a frakcióvezetők, valamint Gallai Gergely német nemzetiségi szószóló. Magyar Péter ezt követően megtartotta első beszédét kormányfőként. Teljes fertőtlenítést kellett elrendelni a Gyáli Zrínyi Miklós általános iskolában, miután április közepén egy tuberkulózissal fertőzött diákot találtak, majd további 16 gyerekről derült ki, hogy fertőzött. Az egyik kereskedelmi tévé beszámolója szerint a baktérium csak bizonyos esetekben terjed tovább, de ennek megállapításához további vizsgálatokra van szükség. A helyiek egy része úgy vélekedik, tanítási szünetet kellene elrendelni az iskolában, amíg kiderül, hogy hányan hordozhatják a TBC baktériumát, de erre az egészségügyi szakértők szerint nincs szükség. A fertőzés csak akkor terjed emberről emberre, ha a hordozó megbetegszik. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, közölte az oktatási hivatal. A legtöbben 9. évfolyamra jelentkeztek, de sokan próbáltak bejutni 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba is. A 9. évfolyamra felvételizők nagy többsége sikerrel járt, több mint 98%-uk bekerült valamelyik középiskolába. A felvettek jelentős része az elsőként megjelölt helyén, vagy az első 3 választása egyikén tanulhat tovább. A legtöbb diák technikumban vagy gimnáziumban kezdi meg tanulmányait. Az iskolák május 8-áig értesítették a tanulókat a döntésről. Akik most nem jutottak be, május 11-től a rendkívüli felvételi eljárásba jelentkezhetnek a még üres férőhelyekre. A nyári szezon közeledtével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyen a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV sajtóosztálya szombaton az MT-vel. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. Hozzátették, a vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Opatiába, Riekába, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhetővé válik, helyi buszjáratokkal pedig a Krükk-sziget is megközelíthető az utasok számára. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi Hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek nem csak a teljes körű, hanem a részleges felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és a villamospálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpársávot alakíthat ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák, új díszvilágítással együtt. A feladat része a hídfők belső terének felújítása, a kivitelezés ütemezésének kidolgozása és a közlekedés fenntartásának vizsgálata is.
12: Huszonöt fokot mutatnak a hőmérők Budapesten, sok helyen kellemesen süt a nap, néha van egy-két felhő az égen, de ez jelentősen a hangulatunkat nem befolyásolja. Picikét fúj a szél, úgyhogy erre érdemes készülni. Holnap 13 fokkal indul a hajnal, napközben 25 fok lehet a legmelegebb órákban, és holnap is sokat süthet a nap, csak a délután második felében kezdhet el erősebben megnövekedni a felhőzet. Hétfőn már bizony esni fog az eső, a jelenleg előrejelzések azt mutatják, hogy várható némi csapadék, sőt mi több, sok helyen akár felhőszakad. Is. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok! Az M7-esen Letenye felé Kápolnásnyéknél a kiépített terelésben jelenleg lassulnak, torlódnak a járművek, úgyhogy erre készüljenek, akik arra felé indulnának. Rendezvényt tartanak ma Budapesten a Kossuth téren, ezért lezárták az Alkotmány utcát, ami így is marad vasárnap hajnalig, a környék nehezen járható. Jelenleg az M2-es metró már a Kossuth-Lajos tér állomáson nem áll meg, a 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Felka utca és a József-Nádor tér közötti megállókat, a Kálvin tér felé, illetve a Markó utca megállót a Gyöngyösi utca felé. 21 óráig a 215-ös autóbusz közlekedik igényvezérelten a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér között nem közlekedik. Foci meccs miatt lezárták várhatóan ma este 9 óráig a Dózsa György utat, a Kerepesi út és a Tököli út között, az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István mezei utat. Várhatóan este 7 óra 40 és 8 óra 40 között lezárják a Stefánia utat, a Hungária körút és a Tököli út között.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Már bizony 4 óra után járunk, csodaszép szombat délután kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Mesélek arról, milyen rendezvény van a hétvégén az Aquincumi Múzeumban. Elég érdekes, úgyhogy érdemes velem maradni. Mindezek előtt pedig a rock nagyinak adom át a terepet. Jön Tina Turner, To the Best!

nagyon könnyed és nagyon felfrissítő dal. Olivia Dean-től a Man I Need szólt itt a Sláger FM-en. Hamarosan Anastázsiáé lehet a folytatás. Na de előtte mesélek arról, hogy ma és holnap virágba borul az Aquincumi Múzeum romkertje, és valósággal megelevenedik a történelem. Flóra istennő ünnepén római polgárok, hős légiósok és barbár népek képviselői is tiszteletüket teszik. Mint mindig, a Floralia idén is kihagyhatatlan élménynek ígérkezik. A tavasz ünnep során a tudomány, a zene és a táncművészet, a történelem és a gasztronómia is kéz a kézben jár. És képzeljék el, az ókori hagyományokat pedig Róma tógás népe hozza majd közelebb hozzánk. Ma és holnap az Aquincumi Múzeumban tart a 35. Floralia Fesztivál. Jó szórakozást kívánok hozzá, és a folytatásban, ahogy ígértem, egy belevaló énekesnő Anastázsia érkezik. One Day in Your Life.

A 90-es évek egyik nagy emléke, Hathaway és a What is Love itt a Sláger FM-en, ahol robogunk tovább hamarosan majd a közlekedési információkkal, előtte pedig egy pasadénai rock együttes a Van Halen érkezik, amit még a 70-es évek elején Eddie Van Halen gitáros hozott össze, és persze utána maga a csapat elképesztő népszerűségnek örvendhetett. Tőlük most az egyik legnagyobb slágerük a 80-as évek közepéről, a Jump.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Baby, oh-oh. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
3: Fedezd fel a Demjéni Cascád Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascad.hu.
4: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
5: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj háromnapos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
6: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
7: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
8: Fedezze fel a Dunakanyarék szerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
9: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
0: A reklám után.
10: Holnap sok lesz a napsütés Budapesten, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet, sőt, mi több

0: Tól már azért záporok kialakulhatnak vasárnap is, nálunk a fővárosban azért ennek még minimális a valószínűsége, meleg lesz, 25 fok. Hétfőn aztán a napsütést egyre gyakrabban zavarják, majd a gomoly felhők is számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, de nem lesznek ritkák a felhőszakadások sem. Sokfelé lesz élénk, erős a déli, délnyugati szél, de a zivatarok körében akár heves széllökések is kialakulhatnak. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok, hozom a friss útinfókat is. Tudjanak róla, hogy rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth téren, ezért lezárták az Alkotmány utcát vasárnap hajnalig. A környék nehezen járható. A legutóbbi hírek szerint az M2-es metró a Kossuth Lajos tér állomáson nem áll meg. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Felka utca és a József Nádor tér közötti megállókat a Kálvin tér felé, illetve a Markó utca megállót a Gyöngyösi utca felé. 21 óráig a 15-ös autóbusz közlekedik igényvezérelten a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér között nem közlekedik. A legutóbbi információink szerint telítettebbek a forgalmi sávok a Margit hídon és az Erzsébet hídon is pesti irányban, a budai alsó rakparton is szakaszonként a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton is. Számítsanak még továbbá arra az autósok, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

Fine Cannibals és a Johnny Come Home itt a Sláger FM-en. Lazítsunk, pihenjünk együtt közösen szombat délután, én pedig hozok hozzá remek kikapcsolódási lehetőségeket is. Képzeljék el, a Budapest Fotófesztivál keretében a világhírű lengyel-brit fotóriporter Chris Niedenthal munkássága is reflektorfénybe kerül. Szó lehet akár a hétköznapokról, vagy fontos történelmi eseményekről. A felvételei által megelevenedik a 80-as évek Lengyelországa. Chris Niedenthalnak hála II. János Pál pápa első látogatása, a szolidaritás megalakulása, a hadi állapot, a kommunizmus bukása és a demokratikus átalakulás is jól dokumentáltá vált. A legendás fotóriporter 1986-ban WordPress fotódíjat kapott Kádár János portréjáért, mely a Time címlapján jelent meg. Ez a budapesti tárlat fő arculati eleme, ami a Lengyel Intézetben még május 29-ig megnézhető. Jó szórakozást hozzá nálunk pedig, Ricky Martin hozza meg a délután lendületét, itt a Maria.

0: Ez nyárias hangzású Sabrina Carpenter dala Tears. Itt a Sláger FM-en 5 óra előtt is a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, és önök is dönthetnek arról, mik legyenek a legnagyobb slágerek. Továbbra is javaslom, hogy töltsék ki a Sláger FM zenei kvízét, amit megtehetnek a slagerfm.hu weboldalon vagy a Sláger FM mobil applikációjában. És persze van ezért egy csomó ajándékunk. Lehet nyerni egy kis pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, kikapcsolódást Siófokon, vagy egy 50 000 forint értékű ékszervásárlási utalványt a Smuk üzletei jóvoltából. Úgyhogy hajrá, kattintsanak a slagerfm.hu-ra. Én pedig Charlie és Király Linda közösét hozom addig. Játszom, ahogyan lélegzem.
1: Néztem az üvegen át.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégeink Lanc Tibor, a Lehel csarnok vezetője, és Mihalik Zoltán, a Fény utcai piac igazgatója.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: A Toyota idei harmadik újdonsága, a 6. generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
3: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkáda Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánc de Ritmú tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsora, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
4: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
5: Hé, hová tűnt a Fannan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fannan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fannan, a finom ízek hagyománya.
6: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
7: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
8: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Magyar Pétert miniszterelnöknek Forsthoffer Ágnest az országgyűlés elnökévé választották. Az államfő szerint a Tisza párt történelmi felelősséget visel hazánkért és nemzetünkért. Hétfőig nem érhető el az MVM online ügyfélszolgálata. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Ezt követően az új miniszterelnök esküdtett. Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén. A képviselők közül 193-an igennel, 2 nemmel voksoltak, tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnes megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Sólyog Tamás köztársasági elnök beszéde elején kiemelte, a rendszerváltozás óta 10. alkalommal összeült országgyűlés összetétele 4 parlamenti ciklus után egyúttal kormányváltást is eredményez. Többnapos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás. A leállás még csütörtökön reggel kezdődött és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő pontokon továbbra is működik, a mérőóra állást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszer karbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Fehér vármegyében is elindul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója, írja a feol.hu. A vásárlók ma és holnap 19 vármegyei helyszínen ajánlhatnak fel élelmiszert a rászorulóknak. Székesfehérváron 9, Dunaújvárosban 3, Móron 2 áruházban, valamint több más településen is várják az adományokat. A gyűjtőpontokon tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, édességet vagy más jól tárolható terméket lehet leadni az Élelmiszerbank zöld mellényes önkénteseinek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket helyi karitatív szervezeteken keresztül juttatnak el nehéz helyzetben élő családokhoz, idősekhez, nagycsaládosokhoz vagy gyermekvédelmi intézmények ellátottjaihoz. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkábban nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Esztergomban ugyanakkor a közlekedés biztonsági és városüzemeltetési szempontokat továbbra is figyelembe veszik, vagyis ahol szükséges, ott elvégzik a fűnyírást. Pótlóbuszjár a Kisföld alatti egy szakaszán a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik. Az utasoknak érdemes indulás előtt megtervezniük az útvonalat.
10: Nincs ma időjárási front a fővárosban. Délelőtt gyors volt a melegedés, ennek hatására egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és még akár migrén is előfordulhat. Néha megélénkülhet a szél, ez felerősítheti a fejfájásos gondjainkat, ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. A naposabb időszakok viszont jó hatással vannak a hangulatunkra és a közérzetünkre. Érdemes az immunrendszerünk erősítésére nagy hangsúlyt fektetni, és tudom, hogy még nincs itt a nyár, de nem lehet eleget mondani, hogy figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékra. Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra, mondom a közlekedési híreket. Az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon kápolnásnyéknél a kiépített terelésben lassulnak, torlódnak a járművek, számoljanak nagyobb menetidővel. A legutóbbi hírek szerint egy meghibásodott autó veszteg el az Árpád hídon Pest felé a Népfürdő utcai felhajtó után a külső sávban. Rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth téren, ezért lezárták az Alkotmány utcát egészen vasárnap hajnalig. A környék nehezen járható. Ismét megáll az M2-es metró, viszont már a Kossuth Lajos tér állomáson, korábban ez nem így volt. A 15-ös autóbusz viszont továbbra is terelve közlekedik, nem érinti a Felka utca és a József Nádor tér közötti megállókat a Kálvin tér felé, illetve a Markó utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Este 9-ig a 215-ös busz közlekedik igényvezérelten a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. Foci meccs miatt ma este várhatóan 9-ig lezárták a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Tököli út között, az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István mezei utat. Számítsanak arra, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: 5 óra után is hasznos információk, és persze, ami a legfontosabb, a legnagyobb slágerek változatosan. Ejtőzzünk, lazítsunk, szombat délután én ebben hűpartnál leszek. Hamarosan Kylie Minogue egyik felvételével, most viszont az Army of Lovers indítja a kört. Crucified!

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

tehetséges német énekesnő Loi, tőle pedig a Get Lucky. Itt a Sláger FM a hétvégi pihenés idején is ott vagyunk önökkel, amíg valaki rendezgeti otthon a kertet, nagy takarítja a lakást, vagy éppen gondolkozik a hétvégi kikapcsolódási lehetőségen, mi társként itt vagyunk, és mondjuk a legjobb ötleteket, mert ugye egy kellemes tavaszi sétára invitál minket holnap a Füvészkert, a kert 200 évet felölelő története mellett a növénygyűjtemény ritkasságait is lesz lehetőség kicsit közelebbről megnézni. A Füvészkert növényei között nem csak a honos, de számos messzi tájról érkezett növényt is meg tudnak majd figyelni, képzeletben pedig végig lehet járni a világ hegységeinek fenyveseit, épp úgy, mint a Szahara száraz homokdűnéit. A sétát pedig majd Kis Noémi kertészmérnök vezeti, biztos vagyok benne, hogy minden egyéb kulisszatitokra és a részletre fény derülhet. Mindez hát holnap a Füvészkertben. Jó szórakozást kívánok ehhez is, meg a Clean Bandithez, a Cambridge Banda érkezik a svéd énekesnővel Zara Larssonnal közösen. Ez már a Symphony.

Ízik-vírik, 80-as évek, és persze amerikai életérzés, hiszen az amerikai színész, aki ugye a Beverly Hills zsaruval ismerté vált, bizony-bizony énekelni is tud. Eddie Murphy-től a Party All The Time szólt itt nálunk a Sláger FM-en, és azonnal a közlekedési információk is érkeznek, úgyhogy figyeljenek nagyon. Aztán természetesen jönnek a legnagyobb slágerek változatosan. Egy kis hűsítő felfrissülés, még talán nem, de mondjuk majd nyáron, amikor lesz vagy 40 fok, ez jót fog tenni. Nyári zápor, énekel Rúzsa Maga.

A hétvégén felerősödik a pollenterhelés a fővárosban. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, a fenyőféléké, valamint a pázsitfőféléké pedig a közepes szintet érheti el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőris és a vadgesztenye virágporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat, de alacsony koncentrációban jelen van még a légkörünkben a teljesség igénye nélkül, például a ciprus, a tiszafafélék, az ostorfa, a juhar, a fűzde, a komlógyertyán pollenje is. Szóval nem túlságosan egyszerű a helyzet.

0: gyalogosan a Verseny utcán és a Dózsa György úton át. Számítsanak arra, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a szakaszt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rendezvényt tartanak a Hung Expo-n, a környéken a megszokottól is erősebb forgalomra készülhetnek ma estig. A BKK tájékoztatása szerint, hogy segítsék a közlekedést, a 10-es autóbusz most sűrűbben indul. Az M1-es metró helyett pedig a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik most.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A Galaféle Freed from Desire itt a Sláger FM-en, ahol időt utazunk néha a 90-es években, de hamarosan ígérem, hogy majd a 80-as években is fellátogatunk. És persze ezek mellett csodaszép természeti adottságokat is meg lehet nézni. Ez egzugos úton tartalmas túrán lehet felfedezni a Sojmár körüli hegyek látványosságait, az alapjaitól újjáépített Sojmári várat, a játékos paprikás patak sziklás szurdokát, és persze a zsíros hegy turistaságának történetét, a sziklás hegy kilátópontját, vad letöréseit, és persze a pillisvörösvári medence bányász múltját. Különben a túra, amit ajánlok ezzel kapcsolatban, az a Sojmári vasútállomástól indul a Z-kockajelen, majd aztán a Z-jelzéssel lehet elhagyni a falut kellett felé. Egy kis kitérővel a Z-L jelzésen meg lehet nézni a Sojmári várat, aztán onnan ugye a Z-plusz jelzésen térünk az S jelzésig, aztán pedig a sziklás hegyre a K és háromszög jelzéssel lehet egy kitérőt tenni. Érdemes lehet, gyönyörű képeket lehet róla látni az interneten, és persze nálunk közben kiváló dalokat hallgatni, ahogy ígértem, egy kis 80-as évek, Chili, Simply a Love Song a Slágeren.

Ez a lány, mindig nagyon szerettem. Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. A Sláger FM-et hallgatják, amiért nagyon hálásak vagyunk. Érdemes 6 óra után is így tenni, ugyanis ahogy az lenni szokott, szombat este révén jön Kovács Áron és Kisó a slágerlistával, és persze rengeteg jó sztorit szedtek össze mára is, úgyhogy mindenképp érdemes a Sláger FM-mel maradni. Velem holnap lehet legközelebb találkozni, ugyanis déli 12 órától vasárnap is érkezem. Mára pedig a bombonnal búcsúzom. Itt az Érezd Magad Jól, Karakas Balázs kicsekkol. Szép szombat estét!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Please, please tell me now. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
2: Ünnepeld velünk a budapesti M3 Praktiker áruház megújulását. Május 6 és május 10 között 20% kedvezménnyel várunk számos termékkategóriára 5000 forint feletti vásárlás esetén, május 9-én családi programokon, szakértői bemutatókon, valamint nyereményjátékokon is részt vehetsz. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a praktiker.hu oldalon és az áruházban. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
5: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
6: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
7: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
8: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
9: Sláger FM.
10: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Megalakult az új országgyűlés, megválasztották a miniszterelnököt és a házelnököt is. Barna medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park déli részén. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Az alakuló ülésen megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották. Meg. A képviselők szavaztak az országgyűlés elnökére is, ezt a tisztséget Forsthoffer Ágnes töltheti be. Ezt követően nyílt szavazással megválasztották az országgyűlés alelnökeit, törvényalkotásért felelős alelnökét és jegyzőit. Barna medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park déli részén, Égerszög település külterületén egy szórón szombat reggel, közölte a Nemzeti Park közösségi oldalán. A megfigyelt állat tavaszi kondícióban lévő kifejlett fiatal egyed. A medvék előszeretettel látogatják ezeket a vadászati létesítményeket, mint ahogy erre már több példa is volt korábban, így tavaly tavasszal is. Ekkor szintén Égerszög térségében észleltek medvét a mostani hely közelében. Az állat mozgásáról jelenleg nincs több információ. A Nemzeti Park honlapján azt javasolták a túrázóknak, hogy amennyiben medvével találkoznak, hátráljanak lassan azon az úton, amelyen jöttek, és kerüljék ki minél nagyobb körben az állatot. Amíg a medve nem veszi észre, ne csapjon zajt, mert azt támadásnak veheti a ragadozó, és ne zárják el a medve menekülési útvonalát, hagyjanak neki helyet. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya az MT-vel a mentők napi alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerűen 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Elindult a Katolikus Caritas Vár a nyár elnevezésű adománygyűjtő kampánya, melynek célja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek számára biztosítsanak ingyenes nyári táborozást. A segélyszervezet idén is csaknem 4000 gyermek nyári kikapcsolódását támogatja az ország több pontján. A 10 hetes szünidő alatt balatoni üdülőkben, plébániákon és közösségi szállásokon szerveznek programokat, kirándulásokat és strandolást. A szervezet hangsúlyozta, az adományok közvetlenül ahhoz járulnak hozzá, hogy minél több rászoruló gyermek számára válhasson élményi a nyár. Ónód és Bugyi mellett kétszer Dunaharaszti ad otthont a Magyar Jetski Bajnokság idei állomásainak. A Magyar Szövetség szombati sajtóközleménye szerint minden eddiginél szélesebb nemzetközi nyitással rajtol az idény, ami azt jelenti, hogy a külföldi versenyzők előtt is szélesre tárják a kapukat. Az idei versenynaptár nem csak a rutinos pilótáknak tartogat lehetőségeket, hanem azoknak is, akik most kóstolnának bele először a jetski világába. A nyári sportág csúcspontja ezúttal a Győr-Győrzámolyban július 17-e és 19-e között sorra kerülő Európa-bajnoki futam lesz. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Az M1-es autópályán zajlanak a szélesítési munkák, az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban, és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. A fővárosban megnyitották a 13. kerületi Fáy utcát a Röppenty utcánál, mert befejezték a toronydarú építést. Rendezvényt tartanak ma a Kossuth Lajos téren, ezért lezárták az Alkotmány utcát vasárnap hajnalig, a környék nehezen járható. Akadozik a haladás az Asztória és a Baross tér környékén a Margit hídon és az Erzsébet hídon Pest irányában, a budai alsórakparton a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mindenki közlekedjen óvatosan.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
12: És most... indul az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
13: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítés alapján a 2026-os év 19. adása. Itt van Orsi, a múltból hoz dalokat, a hétsztárja pedig május 10-én ünnepli a 66. születésnapját. Ooh, the number of the beast, 66.
14: Megijesztett.
13: Mindig napszemüveget hord, mondom, hogy 66, the number of the beast.
15: Ne, elég.
13: És még Pavarotti is könyörgött neki. Egy közös dalért. Jó, tudom, unalmas lett a vége, de hát másra számított mindenki, de ez van, indul az Opel Wallis slágerlista Kid Laroi-jal és Justin Bieberrel. Ez a Maradjál Mán a 40.

0: Bordeaux és René Zellweger unokatestvére Zonnenwald Loco Locoja új belépőként a 38. Benson Boone és a gyönyörű dolgok pedig a 39. feszengtek, de ez semmi ahhoz képest, hogy jön Orsi és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 35 éves lett Brass Bence. 2009-ben a Csillag születik tehetségkutatóban ismerte meg az ország. Több kislemez, videoklipet és zenei díjat tudhat magáénak, ám mindig a színészkedés volt az első. 2020-tól a Víg Színház vendégművésze. 2010-es slágerét indítom, a zenét és a klipet SP szerezte, a dalt Szakos Krisztián hangszerelte, a klipben pedig Trokán Nóra látható. Fogadj el így, Brass Bence énekel.

0: Balázs Bence és a Fogadj el így. Ha ezt mondja neked bárki, ne fogadd el! Ez hülyeség, Bence, ezt te se gondolod komolyan. Mindenki ezzel védekezik. Én ilyen vagyok, így kell elfogadni. Nem!
1: Dehogy nem!
0: Nem tilos fejlődni. Megváltozni nem kell, fejlődni kötelező. Oké?
1: Oké.
0: Na, hát jó, üljenek le. Nem kell tapsolni, nem motivációs tréner vagyok. Jó, tessék leülni.
1: Elég. Üljetek vissza.
0: Jöjjön némi info inkább a hét sztárjáról. 66 gyertyát fog elfújni a szülinapi tortáján, folyamatosan napszemüvegben látható, és ez nem sztáralőr vagy image, tehát nem egy szemüveg márka fizeti, hanem ritka szembetegségben szenved, és kerülnie kell az erős fényeket, amik akár vakságot is okozhatnának nála.
1: De jó ég!
0: Ezt mondjuk értem, de sötétben miért hord napszemüveget? Ott mi zavarja? Bár lehet, hogy egy ilyen felvillanó lámpa az még rosszabb.
1: Igen.
0: Na mindegy, nem csak énekes és dalszövegíró, ha más műfajokban is kipróbálta már magát, ő írta a Millió dolláros hotel című Wim Wenders film történetét, persze a zenéje mellett. Ezt nem úgy értem, hogy a zenéje mellett írta magát a sztorit, hanem, tehát értitek ezt a mellett, hogy így...
1: Hogyne, teljesen világos minden.
0: Világos. Jó. Pánik van a diszkóban, a High Hopes visszatért a 37-re.

0: Lawson és a Can't Tame Her pedig a 36. Na de Orsi újra hoz valamit, a múlt homokja, leporogatjuk.
1: Visszapillantó.
2: Beyoncé ma már popikon, de 9 éves korában még csak egy barátjával alapított egy kislánybandát. Ebből lett a Destiny's Child, ami a 2000-es évek egyik legnagyobb dobása lett. A Say My Name című dalnál még 4-en voltak, és ezzel lett világhírű az egész csapat. Innen indult Beyoncé, és most visszamegyünk a kezdetekhez. Jön a Destiny's Child és a Say My Name.

0: Destiny's Child és a Mondd már a nevem. Na mondd a nevem, na mondd a nevem. Igen, ezt ismerkedésnél szoktuk elkövetni, hogy udvarlunk, és azt mondja a csaj, hogy figyelj, mindent megkapsz, most itt azonnal. Ha elmondod, hogy hogy hívnak engem.
1: Sajnálom, pingyőkém, de vége.
0: És ott állsz, és fogalmad nincs, hogy Terike vagy Marika. Pedig ő felajánlotta, hogy tényleg bármi lehet, és akkor tippelhetsz egyet, persze, meg van az esélye. És akkor, ha betalál, akkor betalálsz.
2: Tiltakodom.
0: Hát nem kell, mert általában sose találjuk el. Na mindegy, elárulom, ki a hét sztárja, Paul David Hewson, azaz Bono. A YouTube frontembere. Van a Bereó is, a Bono mellett, ők ketten vannak. Jó, én is hallottam, elnézést, Dublinban született, még a családtagja és a baráta is Bonónak hívják.
3: Miért?
0: Ezek szerint senki nem hívja Paulnak, vagy Davidnek, vagy Hewsonnak. Ez érdekes. Hewson, we got a problem.
3: Mi?
0: Tineként öt tagja volt egy tucatnyi bandának, akikkel folyton értelmetlennek tűnő beceneveket adtak egymásnak, csak Bonovox az egy hallókészülék nevéből jött, ugye latinul a Bonovox azt jelenti, hogy jó hang, és hát ez rajta ragadt. Egyébként ez jól hangzik.
4: Tényleg?
0: Mármint, hogy latinul. A magyarul elég szarul hangzana, nem, hogyha úgy hívnánk egymást, hogy jó hang. Jó hang, gyere már ide! Hosszú fül, szeretne veled beszélni dagadt nyelvről.
3: Hogy érted ezt?
0: Eleinte utáltad, amikor megtudta, hogy mit jelent latinul, belenyugodott, hogy egy hallókészülékről nevezik el. Közben Joel Corey és minek, és a Head meg a Heart visszatért a 34.

0: Toronto befittett Luka Rallo Terryvel a 32-en, Willie William és az Ego pedig a 33-dik, Orsi pedig az órában utoljára hoz valamit a föld alól. Remélem most azért összeszedte magát kicsit.
1: Visszapillantó.
2: Harry Styles ma már mindenhol ott van, slágerlisták élén, mozivásznon, divatkampányokban és persze a bulvár címlapokon is. De még mindig sokan emlékeznek arra, amikor a One Direction tagjaként 2010-ben berobbant. A banda 6 év alatt 70 millió lemezt adott el, és közel 200 díjat zsebelt be. Most egy tökéletes dal következik tőlük, Soul a Perfect. I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother.

0: One Direction és a Perfect. Köszi Pinktől, ezt jobban szeretem, de mindegy. Na de, jó hírem van. Gyerekek, akik szeretik a barna testet kockásossal piros nadrágban, már is örülhetnek, mert visszatér a Baywatch sztárja.
1: Ez komoly?
0: Nem, nem. Nem a Michael Knight, hanem Erika Elenyák.
2: Meséld el, halljuk.
0: Újra reflektorfénybe kerülhet, bár el kell mondanom Erika Elenyákról, hogy életében nem volt olyan jelenete, mint Steven Seagal és az Under Siege, nem tudom, kettőben, mikor egy hajón mentek, mikor kiugrott a tortából. Élete jelenete.
1: Igaz.
0: Az a szöveg, az az időzítés, ahogy azt a karaktert hozza. Jó, hát meg van rajta két mell is, persze.
3: Tiltakozom!
0: Mi ellen, hogy van rajta két mell? Hát ne tessék tiltakozni, hát a Jóisten így teremtette.
2: Úgy tűnik.
0: És jól tette, hogy megteremtette, mert az egy csodálatos jelenet volt.
2: Oh.
0: Na mindegy, ismét felbukkan most egy projektben, vagy folytatásban, de ez, várjál, amiről beszéltem idáig, az a 90-es években volt, tehát azóta 30 év telt el. Tehát lehet, hogy egy kicsit a tortából kiugrás, hogy ő kiugrik a tortából, de a mellét még nem látjuk.
3: Tiltakozom!
0: A gravitáció ellen? Na mindegy. A rajongók nosztalgiával fogadják a hírt, Elenyák az utóbbi években visszavonult a béletet élt, most azonban újra kamera elé állat. Jó, én itten gonoszkodom, meg test szégyenitek, de tudjátok, hogy igazából én őt szeretem.
1: Hey!
3: Gyuri!
0: Mint az ABC-t. Gail és az ABCDEFU visszatért a 31-re.

0: és az ABCDFU 31. itt a vége. Fuss, remél ennek az órának már is. Hírek, időjárás, közlekedés hamarosan, utána pedig egy lépés, és folytatjuk az Opelval is slágerlistát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. TBC-vel fertőzött diákokat találtak egy gyáli általános iskolában. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáthót Andrást hallják. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók, fanfárok hangjára történő bevonulását követően 14 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtette az országgyűlés plénuma előtt és aláírta az esküokmányokat. Megválasztása alkalmából gratulált az új kormányfőnek Sólyog Tamás államfő, a frakcióvezetők, valamint Gallai Gergely német nemzetiségi szószóló. Magyar Péter ezt követően megtartotta első beszédét kormányfőként. Teljes fertőtlenítést kellett elrendelni a gyáli Zrínyi Miklós általános iskolában, miután április közepén egy tuberkulózissal fertőzött diákot találtak, majd további 16 gyerekről derült ki, hogy fertőzött. Az egyik kereskedelmi tévé beszámolója szerint a baktérium csak bizonyos esetekben terjed tovább, de ennek megállapításához további vizsgálatokra van szükség. A helyiek egy része úgy vélekedik, tanítási szünetet kellene elrendelni az iskolában, amíg kiderül, hogy hányan hordozhatják a TBC baktériumát, de erre az egészségügyi szakértők szerint nincs szükség. A fertőzés csak akkor terjed emberről emberre, ha a hordozó megbetegszik. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, közölte az oktatási hivatal. A legtöbben 9. évfolyamra jelentkeztek, de sokan próbáltak bejutni 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba is. A 9. évfolyamra felvételizők nagy többsége sikerrel járt, több mint 98%-uk bekerült valamelyik középiskolába. A felvettek jelentős része az elsőként megjelölt helyén, vagy az első 3 választása egyikén tanulhat tovább. A legtöbb diák technikumban vagy gimnáziumban kezdi meg tanulmányait. Az iskolák május 8-áig értesítették a tanulókat a döntésről. Akik most nem jutottak be, május 11-től a rendkívüli felvételi eljárásba jelentkezhetnek a még üres férőhelyekre. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV sajtóosztálya szombaton az MT-vel. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. Hozzátették, a vasúttárs Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Opatiába, Riekába, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhetővé válik, helyi buszjáratokkal pedig a Krükk-sziget is megközelíthető az utasok számára. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi Hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek nem csak a teljes körű, hanem a részleges felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és a villamospálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpársávot alakít ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszvilágítással együtt. A feladat része a hídfők belső terének felújítása, a kivitelezés ütemezésének kidolgozása és a közlekedés fenntartásának vizsgálata is. A fővárosban labdarúgó mérkőzés miatt lezárták ma várhatóan 21 óráig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Tököli út között, az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István-Mezei utat. Várhatóan 19.40 és 20.40 között lezárják a Stefánia utat, a Hungária körút és a Tököli út között. Az aréna a keleti pályaudvar felül is megközelíthető gyalogosan a Verseny utcán és a Dózsa-György úton át. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületi Péterfi Sándor utcában, a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Hétfőn 5 és 6 óra között lezárják az érintett szakaszt. Tart a felújítás a Pozsony utcában és az István úton sávlezárásra készülhetnek, az Árpád úttól a Tér utcáig és a Lőrinc utcától az Árpád útig is. Holnap futóverseny miatt kell időszakos és szakaszos lezárásra készülni, vasárnap 5 órától 14 óráig a Zoltán utca, Nádor utca, Steindl Imre utca, Garibaldi utca, Akadémia utca, Széchenyi rakpart, Pesti alsó rakpart, Szent István park, Újpesti rakpart útvonalon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján, ahol is Orsi a múltból hoz dalokat, én meg a jelenben próbálom őket jó fényben feltüntetni. A hét szárja a szülinapos Bono a YouTube-ból. Folytatjuk az Opel-val is slágerlistát Bondissel és Steve Appletonnal, ez a Never Walk Alone, és a 30.

0: On Pipa. Kisorsi Kisó. Pipa. A legnagyobb slágerek slágerlistája. Pipa.
1: Ez az Opel Vallis slágerlista. 29. sláger.

0: Coupe Passat a 28. 7 helyet javított, 29. Dua Lipa és a Physical. Fizikálisan vagyunk tehát akkor jelen. Na Orsi, gyere, hozz valami jót, most már ki vagyok éhezve. Nem baj, ha üt, az a jó, ha üt. Olyat hoztak?
1: Visszapillantó.
2: Peter Gabriel jön, aki még a Genesis frontembere volt, mielőtt Phil Collins átvette tőle a mikrofont. A Sledgehammer egyedül is hatalmas durranás lett, és ha valaki szereti az izgalmas klippeket, ez volt az egyik első, ami animációval új szintre emelte a videoklip fogalmát. Peter Gabriel következik a Sláger FM-en.

0: Peter Gabriel és a Sledgehammer. Na ez ütött, kérem szépen. Ez igen. És ez itt még mindig az Opelval is. Lágerlista, ahol a hét sztárja Bono. Aki 14 éves volt, amikor az édesanyja egy családi temetésen agyvérzést kapott és meghalt.
1: De jó Isten!
0: Hát nem kis belépő, vagy kilépő, nem tudom minek nevezzem.
2: Tiltakozom!
0: Jó, hát most ez minden tiszteletem mellett, de azért így elvenni a fényt a halottról azért nem teljesen korrekt. Ez a trauma egyébként nagyon mély nyomot hagyott benne, és többek között az I Will Follow, az Out of Control és a Lemon, valamint a Tomorrow című YouTube dalokban is énekel róla. Hát mindenki a saját életéből merít, de az, hogy tényleg az édesanyját beesik a sírba valaki mellé, azért az, na, hát igen, a témának nem utolsó. Nagyon kevés olyan világhírű több évtizedes sikeres rockbanda létezik, ami tagcserék nélkül volt képes a csúcson maradni, és a YouTube az ilyen. Bár a csúcson maradás az, most nem tudom, mi van velük.
3: Elnézést tőlem kérdezi?
0: De gondolom azért mennek, mint az állat. Azért furcsa ez, mert én imádtam őket, a Joshua Tree például a világ legjobb albuma. Véleményem szerint aztán utána, hát, kicsit elkarászottak. Ugyanaz a négy középsulis iskolattárs és jó barát alkotja ezt a bandát, akik a kezdetekkor. Tehát ebben azért van valami szép, meg azt is el kell fogadnunk, hogy állandóan mást akarnak csinálni. Mert Töri után jön a matek, matek után az irodalom, hát hozzászoktak ez a színes világhoz. A névváltoztatás viszont már, ami a banda nevét illeti, az, hogy honnan jött, azt hamarosan elárulom, de addig is Joe Corey, Galantis és Easy Bizu, maradj egy kicsit tovább, című 27-es dala következik.

0: Veszti Péter és a télen-nyáron nyár. Köszönjük szépen, a hét sztárja pedig nem más, mint Mono, azaz Bono. Illetve Monóban Bono. Amikor megalakultak, tehát a YouTube megalakulásakor Feedback volt a nevük.
1: Mi?
0: Ugye ez a gerjedés. Aztán The Hype-ra változtatták, ugye ez a Hype, ezt nagyjából tudjuk. Uh-huh. Ekkor még négyük mellett Dick Evans is a banda tagja volt, David Evans, vagyis The Edge fivére. Akkor a gitáros a The Edge. The Edge, The Edge, The Edge, The Edge, The Edge, The Edge, The Edge, The Edge.
1: Jól érzi magát?
0: Ahogy Lady Gaga is megénekeltetett, híres testvérpárról van szó. Aztán ő kilépett, nyilván a mai napig bánja, és azóta is alkoholista, gondolom is háromszor elvált, és egy lakókocsiban lakik valahol a sivatagban. Ha nem így lenne, akkor gratulálunk. A többiek ekkor YouTube-ra változtatták a nevüket, és azóta ugyanez a felállás, ugyanez a név.
2: Le a kalappal!
0: Innen folytatom, de Szigala, Giacomni, Ilian Kidon és a Riptide a 24. Ezt gondoltam, megosztom veletek, sőt, meg is hallgatjuk.

0: Ray Dalton és a Do It Again 4 helyet rontott, Charlie XCX és az Apple pedig 23-at, mármint hogy nem ennyit rontott, hanem a 23. helyen áll. Orsi jön és hoz valami olyan dalt, amiben fütyülnek, tehát ez kapásból nem lehet jó.
1: Visszapillantó.
2: Pontosan 35 évvel ezelőtt, 1991-ben a Roxette negyedszerre is lista vezető lett az Egyesült Államokban, ezúttal a Joyride-dal. Egy kis nosztalgia, egy óriás sláger, Roxette és a Joyride, itt a Sláger FM-en.

0: egy dalban ne fütyüljenek. A Roxette és a Joyride felrúgta ezt a szabályt, és bejött mindenkinek. Engem meg halálba idegesített.
1: Ne fütyülj!
0: Kösz, Jorsi! Folytatjuk az Opelval is slágerlistát, és gyerekek, a világ legjobb híre. Annyira szerettem ezt a filmet, az első részt, hogy megvettem interneten azt az órát, amit Will Smith viselt a karján, és jelezte, hogy mikor van naplemente, mert onnan jöttek a zombik.
2: Ugyan ma.
0: És én ezt az órát megvettem. Annyira oda voltam ezért a filmért, ugyanis a legenda vagyok, visszatér!
3: Jól van.
0: Ami azért érdekes, mert ott meghal a végén.
4: Kár, igen nagy kár.
0: Hogy folytatták? Készül a Legenda vagyok 2, amely új történettel folytatja az első rész világát. A projekt régóta tervben volt, úgyhogy most komoly előrelépés történt. A rajongók különösen kíváncsiak, így én is, hogy hogyan oldják meg a történet folytatását, mert hogy Smith ismét kulcs szerepet kap a filmben. Hatalmas a várakozás, és egyébként bennem is, mert nagyon szeretem azt a filmet. One Republic és az I Ain't Worried a 21. Ezt meg Orsi szereti nagyon.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégeink Lanc Tibor, a Lehel csarnok vezetője, és Mihalik Zoltán, a Fény utcai piac igazgatója.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
3: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Nehéz a fürdőkádba lépés. Meglévő kádjára ajtót építünk a biztonságos fürdésért. A megoldás az Udor fürdőkád ajtó. Telefonszám 061 53 33 111. fürdőkádajtó.hu.
6: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
7: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
8: A reklám után...
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Magyar Pétert miniszterelnöknek Forsthoffer Ágnest az országgyűlés elnökévé választották. Az államfő szerint a Tisza párt történelmi felelősséget visel hazánkért és nemzetünkért. Hétfőig nem érhető el az MVM online ügyfélszolgálata. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók, fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Ezt követően az új miniszterelnök esküdtett. Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén. A képviselők közül 193-an igennel, 2 nemmel voksoltak, tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnest megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök szombaton az országgyűlés alakulóülésén. Sólyog Tamás köztársasági elnök beszéde elején kiemelte, a rendszerváltozás óta 10. alkalommal összeült országgyűlés összetétele 4 parlamenti ciklus után egyúttal kormányváltást is eredményez. Többnapos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás. A leállás még csütörtökön reggel kezdődött és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő pontokon továbbra is működik, a mérőóraállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszerkarbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Fejér vármegyében is elindul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója, írja feol.hu. A vásárlók ma és holnap 19 vármegyei helyszínen ajánlhatnak fel élelmiszert a rászorulóknak. Székesfehérváron 9, Dunaújvárosban 3, Móron 2 áruházban, valamint több más településen is várják az adományokat. A gyűjtőpontokon tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, édességet vagy más jól tárolható terméket lehet leadni az Élelmiszerbank zöld mellényes önkénteseinek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket helyi karitatív szervezeteken keresztül juttatnak el nehéz helyzetben élő családokhoz, idősekhez, nagycsaládosokhoz vagy gyermekvédelmi intézmények ellátottjaihoz. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkábban nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Ugyanakkor a közlekedés biztonsági és városüzemeltetési szempontokat továbbra is figyelembe veszik, vagyis ahol szükséges, ott elvégzik a fűnyírást. Pótlóbusz jár a Kisföld alatti egy szakaszán, a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik. Az utasoknak érdemes indulás előtt megtervezniük az útvonalat.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most indul a sláger!

0: Kedves Sláger FM hallgatót, kezdődik a Sláger DJ. Szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Sláger DJ a lemezjátszóknál Nagy Attila.

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Náksi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

0: Sláger DJ a lemezjátszóknál. Nagy Attila.
1: Lassan véget ér az első óra itt a Sláger DJ-ben, a Sláger FM-en, de ne menjen senki túl messzire, hiszen még egy órát pörgetjük a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jöjjenek vissza, várok mindenkit a hírek után.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Magyar Pétert miniszterelnöknek Forsthoffer Ágnest az országgyűlés elnökévé választották. Az államfő szerint a Tisza párt történelmi felelősséget visel hazánkért és nemzetünkért. Hétfőig nem érhető el az MVM online ügyfélszolgálata. Köszöntöm a hallgatókat! A Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Ezt követően az új miniszterelnök esküdtett. Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén. A képviselők közül 193-an igennel, 2 nemmel voksoltak, tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnes megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Sólyog Tamás köztársasági elnök beszéde elején kiemelte, a rendszerváltozás óta 10. alkalommal összeült országgyűlés összetétele 4 parlamenti ciklus után egyúttal kormányváltást is eredményez. Többnapos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás. A leállás még csütörtökön reggel kezdődött és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő pontokon továbbra is működik, a mérőóraállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszerkarbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Fehér vármegyében is elindul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója, írja a feol.hu. A vásárlók ma és holnap 19 vármegyei helyszínen ajánlhatnak fel élelmiszert a rászorulóknak. Székesfehérváron 9, Dunaújvárosban 3, Móron 2 áruházban, valamint több más településen is várják az adományokat. A gyűjtőpontokon tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, édességet vagy más jól tárolható terméket lehet leadni az Élelmiszerbank zöld mellényes önkénteseinek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket helyi karitatív szervezeteken keresztül juttatnak el nehéz helyzetben élő családokhoz, idősekhez, nagycsaládosokhoz vagy gyermekvédelmi intézmények ellátottjaihoz. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkábban nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Esztergomban ugyanakkor a közlekedés biztonsági és városüzemeltetési szempontokat továbbra is figyelembe veszik, vagyis ahol szükséges, ott elvégzik a fűnyírást. Pótlóbuszjára Kisföld alatti egy szakaszán a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik. Az utasoknak érdemes indulás előtt megtervezniük az útvonalat.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul a Sláger DJ.
4: Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónak!
2: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával.
3: Náksi Attilával.
2: Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

0: Sláger DJ Náksi Attilával.
1: Az elmúlt két órában a Sláger FM-en a Sláger DJ pörgött a 90-es évektől egészen a közelmúltig, hoztam a legnagyszerűbb táncoló zenéket, táncbombákat vagy fesztivál himnuszokat. Minden dallam ismerős volt, és így is marad. Jövő héten újra találkozunk, pénteken jövök 8 órakor, majd szombaton is jövök 8 órakor. Úgyhogy vigyázzanak addig magukra, nagyszerű hétvégét kívánok, jó pihenést mindenkinek. Náksi Attila voltam, jó éjszakát!

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. TBC-vel fertőzött diákokat találtak egy gyáli általános iskolában. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáthót Andrást hallják. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók, fanfárok hangjára történő bevonulását követően 14 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtette az országgyűlés plénuma előtt és aláírta az esküokmányokat. Megválasztása alkalmából gratulált az új kormányfőnek Sólyog Tamás államfő, a frakcióvezetők, valamint Gallai Gergely német nemzetiségi szószóló. Magyar Péter ezt követően megtartotta első beszédét kormányfőként. Teljes fertőtlenítést kellett elrendelni a gyáli Zrínyi Miklós általános iskolában, miután április közepén egy tuberkulózissal fertőzött diákot találtak, majd további 16 gyerekről derült ki, hogy fertőzött. Az egyik kereskedelmi tévé beszámolója szerint a baktérium csak bizonyos esetekben terjed tovább, de ennek megállapításához további vizsgálatokra van szükség. A helyiek egy része úgy vélekedik, tanítási szünetet kellene elrendelni az iskolában, amíg kiderül, hogy hányan hordozhatják a TBC baktériumát, de erre az egészségügyi szakértők szerint nincs szükség. A fertőzés csak akkor terjed emberről emberre, ha a hordozó megbetegszik. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, közölte az oktatási hivatal. A legtöbben 9. évfolyamra jelentkeztek, de sokan próbáltak bejutni 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba is. A 9. évfolyamra felvételizők nagy többsége sikerrel járt, több mint 98%-uk bekerült valamelyik középiskolába. A felvettek jelentős része az elsőként megjelölt helyén, vagy az első 3 választása egyikén tanulhat tovább. A legtöbb diák technikumban vagy gimnáziumban kezdi meg tanulmányait. Az iskolák május 8-áig értesítették a tanulókat a döntésről. Akik most nem jutottak be, május 11-től a rendkívüli felvételi eljárásba jelentkezhetnek a még üres férőhelyekre. A nyári szezon közeledtével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyen a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV sajtóosztálya szombaton az MT-vel. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. Hozzátették, a vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Opatiába, Riekába, még egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhetővé válik, helyi buszjáratokkal pedig a Krükk-sziget is megközelíthető az utasok számára. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi Hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek nem csak a teljes körű, hanem a részleges felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és a villamospálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpársávot alakít ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák, új díszvilágítással együtt. A feladat része a hídfők belső terének felújítása, a kivitelezés ütemezésének kidolgozása és a közlekedés fenntartásának vizsgálata is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, vagy hatással tudnak lenni a kulturális életre. Spitzer Gyöngyi Soma, vagy Soma Mamagés, akinek, hogy tetszik, meg már jó régóta hatással van a kulturális életünkre, örülök neked.
1: Nagyon szépen köszönöm, András. Köszönöm.
0: Olyan rég mondtam ki ezt a nevet, annak idején még a Megasztár idején találkoztunk néhányszor, és valahogy elsodort.
1: Akkor te még nagyon kisfiú voltál.
0: Kisfiú volt, és elsodort az élet, képzeld el egymástól, és nagyon örülök, hogy most végre újra itt az éterben összesodort, mert egy nagyon fontos könyvvel kapcsolatban érkeztél, ami a fő témánk, aztán persze majd sok mindenről beszélünk, ami veled kapcsolatos. Na de hát a derű. Ez milyen fontos. Legutoljára a Müller Péter beszélt erről ebben a műsorban, hogy hogy a derű az nagyon fontos, mert anélkül nincs is nagyon értelme az életben.
1: Nagyon sokféleképpen lehet értelmezni a derűt. Van egy kineziológus, pszichológus, akit úgy hívnak, hogy Dr. D.R. Hawkins, és ő az Erő kontra erő című könyvében egy nagyon izgalmas dolgot tár föl, hogyha bárki beüti a keresőbe így, hogy tudat térképe, akkor kijön egy olyan táblázat, ahol ő kitesztelte a legalapvetőbb érzéseknek a rezgését, mert ugye minden rezgés ma már ez bizonyított, és az érzéseknek is van egy energiaszintje, egy rezgése. A legalja, a legalacsonyabb az a szégyen, fölötte a bűntudat, már a félelem is egy 100-as rezgés, a 20-30 a szégyen bűntudat, és a derű az egy nagyon magas rezgés. Nem jóval magasabb, 200 fölött van a pozitív rezgés, tehát az első pozitív érzés az a bátorság, és a derű az majdnem ilyen 500-as, tehát az azt jelenti, hogy akkor te már tulajdonképpen elfogadtad azt, ami körülötte van, ami nem tudsz változtatni, már nem állsz ellen, nincs benned ellenállás, hanem egy elképesztő bölcs elfogadása annak, ami megváltoztathatatlan, és egy alapvető pozitivizmus, amiben megtalálod azt, ami téged emel, hiszen a létezés minden másodpercében, még ebben a viszonylag kevesebb információval rendelkező kis szűk szobában is annyi infó van, hogyha kinyitod az érzékszerveidet, hogy szinte feldolgozhatatlanul sok a színek, a hangok, a textúrák, a stb. Valahogy egy olyan szűrőt berakni, ami által én tudom magamat arra kondicionálni, hogy emeljem, és a szépet, a jót, a derűt adót lássam meg, szóval ezt meg lehet tanulni. És képzeld, hogy én még olyan, hát nagyon csibe voltam, 40 évesen voltam, amikor egy nap arra ébredtem konkrétan, hogy így azt éreztem így belül magammal, hogy de jó lenne úgy megöregedni, tehát hogy tényleg majd amikor nem most még kis fiatal 60 évesen, hanem majd amikor 80-90, Isten adja 100, ki tudja, mert ma már 100 az nem olyan sok pillanatokon, mert 120-150 éveket fogunk élni. Szóval, hogy akkor is életszerető és emberszerető tudjak lenni. És akkor ezt így valahogy mélyen én eldöntöttem még a 30-as éveim végén, hogy igen, én szeretnék olyan öreg lány lenni, akiből sugárzik az, hogy szereti az életet, és szereti az embereket, mert ha körbenézel az idősek között, nagyon sokan megkeserednek, igen. és bezárulkoznak. De ha kellőképpen tudatossággal állsz, mert nyilván majdnem minden a hitrendszereink függvénye, hogy hogyan gondolkodunk, az fogja leképezni aztán javarészt a magunk elé rakni az egészet. Szóval, hogy ez pedig egy több éves folyamat, tehát én ezen dolgozom. A dolgozom az azt jelenti, hogy én minden áldott hatodik hétben elmegyek egy olyan kineziológushoz, aki egyben családállító, kranioszakrál terapeuta is, van egy úgynevezett reconnective healing nevű nagyon izgalmas módszer, és ezzel kezel engem, és mindig dolgozunk azon, ami feljön. De hát ezt én nem most kezdtem, hanem évtizedekkel ezelőtt, tehát egy állandó belső munkában vagyok, és minden áldott nap vannak gyakorlatok, amiket én át is adok ebben a Derű mágiája című könyvben, ami most jelent meg, még friss, ropogós.
0: Szívből ajánljuk.
1: Két hetese jött ki a nyomdából, tehát annyira friss, és az eredeti, vagy a munka címe, amin hónapokon át dolgoztam, az volt, hogy hogyan lehet egy derűs idős, csak aztán a kiadóm lebeszélt, azt mondta, az idős szó az nem menő. Meglátják az emberek, hogy jaj, idős, jaj.
0: Meg aztán kortalan vagy ezért most.
1: Igen, kortalan vagyok, meg aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen azzal kiszűröm azokat, akik még akár fiatalok, mint te, 40-es éveikben járó, vagy akár na, még
0: lassan
1: fiatal.
0: 50 leszek én is, 47 vagy 60.
1: Na, 40-es éveiben, akkor jól vagyok. Mondom, igen, 40-es éveiben járó fiatalember, de akár lehet egy 30-as is, vagy egy 20-as, aki azt mondja, hogy szeretnék tudatosan élni, mert hogy végül is aztán rájöttem, hogy a könyv bárkinek szól, akit izgat az, hogy mit tehetek a fizikai síkon, az érzelmi, és a szellemi szinten magamért, hogy emeljem saját magamat, és ezt a magasabb rezgést, ezt a derűt, ezt meg tudjam
0: alapozni.
1: Szóval ez
0: egy elképesztő fontos téma, és azért is örülök, hogy jöttél, hogy erről tudunk hosszabban, meg most mélyebben is beszélgetni, mert hát és erre vagyok kíváncsi, hogy jártadban, kertedben mit tapasztalsz? Nyitottak az emberek? 2026-ban az ember azt hinné, hogy már ki akart, megvilágosodott, meg elment és önfejlesztett, de közben meg nem azt veszem észre, hogy valahogy figyelmesebbek lennénk egymással, uh-huh. vagy akár önmagunkkal kapcsolatban sem.
1: Egy óriási ébredési folyamatban vagyunk benne, tehát az emberiség jelenleg még a kamaszkorból a fiatal felnőtt korba lép tudati szinten, és itt most gondolok arra, most maradjunk Magyarországnál, ugye nem olyan régen karnyújtásnyira volt egy diktatórikus társadalom, tehát a szocializmus, én abban voltam fiatal, én ugye 66-ban születtem, tehát idén leszek 60 tüzes lóéve, és az előtte való időkben is azért a vallás nagyon-nagyon kívülről, felülről, megmondó módon, mint egy gyermekként kezelve, hát irányította az embereket. Irányítva voltunk. A pszichológia úgy mondja erre, hogy szuperegós, tehát kívülről, felülről valami nagyobb, hatalmasabb erő irányít téged. Ez egy gyermek létállapot, és valójában most indult el az a fajta individualizáció, a saját egyediségünkre, egy énűségünkre való ráébredés, amiben elkezdünk hát magunkra találni, hogy én ki vagyok, én ki lennék, hogyha elfelejteném, hogy mit vár el tőlem, akár a társadalom, az anyám, a kollégám, a bárki, hogy én az önvalómban mi vagyok, hogyha nem csak az elvárásokat, de akár a sebeimet, sérüléseimet, korlátozó hitrendszereimet, tévedéseimet, árnyékaimat elkezdem is szépen lebontani, mert ez is egy folyamat magamról, és hát ennek következtében még azt gondolom, hogy az emberek körülbelül 80-85%-a alszik. Tehát, hogy úgy hívom, hogy alvó gyermek ember létállapotban van, de azért ne felejtsük el, hogy évszázadok irányítottsága, ahol az volt a szlogán, hogy ne gondolkodj, ne kételkedj, majd mi megmondjuk, hogy csináld és hogy helyes. Tehát ez egy gyermeki létállapot. Tehát ebből eljutni oda, hogy az én vezérem, ahogy József Attila mondta, bensőmből vezérel, hogy én tényleg meghalljam azt a kis hangot, azt az isteni önvalót, azt a sugallatot belül, és tényleg kapcsolódjak önmagammal mélyen. Szóval azért ezt meg kell tanulni, ehhez fel kell nőni.
0: És fel is vagyunk mentve akkor ilyen szempontból, hogy soha nincs késő. Tehát nem baj az, hogyha most ébredünk.
1: Nem baj, ha most ébredünk. Most van egy globális ébredési folyamat. Okay. Minden kultúra, szellemi irányzat ezt mondja, hogy egy korszakváltásban vagyunk. Ezt lehet érezni, ezt a korszakváltást. Ennek sokféle nevet adtak. Ugye hát biztos emléksz, hogy 2012-ben minden arról szólt, hogy az 5. napkorszak lejár, megmondták a maják, jön a világ vége. Nem csak a maják beszéltek erről, az antropozófia is, a teozófia, tehát az összes szellemi irányzat hívták úgy, hogy sárkorszak, vaskorszak, mindegyik arról szólt, hogy az emberiség eljutott az anyagba süppettség legaljára, tehát soha nem volt az emberiség ennyire elszellemtelenedve, és ennyire bele zuhanva az anyagba, elanyagiasodva, és ebből van egy emelkedés, és hogy ez mennyire jellemző, ugye Ma a világon a harmadik legtöbbet eladott könyv spirituális, pszichológiai, önismereti témájú. Tehát ez ezelőtt mondjuk 20 évvel nem volt szó. Tehát most hihetetlen mennyiségű önfejlesztő könyv, módszer, elvonulás, se szeri, se száma nem lehet már számon tartani.
0: És milyen jó, hogy ebben hozol egy felüdülést az új könyveddel.
1: És ebben egy kicsi áttekintést is hozok, mert hogy én végigvezettem az olvasót azon a szellemi iskolán, ami az én világlátásomat kialakította, és akkor itt egy nagyon fontos elemet kiemelek, hogy valójában a hermetikus alapok, Hermes Trismegistus neve az ugye elég közismert, mert hogy ezek a mondások, hogy amint lent úgy fent, amint kint úgy nem, ezek már eléggé elterjedtek. Tehát nagyon sok hermetikus bölcsesség, igazság ma már közhely, hál' Istennek, és ő még Krisztus előtt lefektette azokat a tanokat, amiből aztán minden szellemi iskola táplálkozott, a rózsakeresztesek, a teozófia, az antropozófia, az alkimisták, az új alkimia, a New Age, a Titok című könyv csak épp elfelejtette a hivatkozást. Szóval mindegyik szellemi iskola ebből táplálkozik, és én ezt átadom, hogy akkor szembesüljünk azzal, hogy ez már egy több mint 2000 éve lefektetett tudás, amit most már a tudomány, a kvantumfizika, az új fizika is kezd igazolni, mert ugye a spiritualitás és a kvantumfizika elkezdett összeérni, tehát hogy egy nagyon izgalmas új korszak kapujában vagyunk. Én úgy hívom magunkat, hogy mi vagyunk a hit generáció, mert hogy hagyunk itt egy régi világot nagyon korlátozó hitrendszerekkel telve, és itt megjegyzem, hogy csak a kineziológia több mint 250 lehúzó, korlátozó és jellemző hitrendszert azonosított benne, sokkal, de sokkal több van, de ezzel dolgozik, mert ugye a hitrendszer meghatározza, hogy hogyan gondolkodok, azt, hogy mit érzek, és hogy ezek bomlanak most le minden mással együtt, tehát nagyon nagy divat ugye a transzgenerációs hozadékok, traumák feldolgozása is, az is a mi nyakunkba szakadt, tehát az előző generációk ezzel nem foglalkoztak, hanem most, hogy elindult az ébredés. Egy új korszak, én úgy szoktam mondani, hogy mivel mi egy lovas nemzet vagyunk, hogy kinyílt a karám ajtaja. Tehát eddig mi egy karámba voltunk bezárva. Nagyon...
0: De jó az nekünk, hogy minden, bocsánat, szabad ne fel, hogy minden egyszerre ömlik a nyakunkba?
1: Kőkemény. Ez kőkemény. Ez nagyon-nagyon kemény. Nagyon nehéz. Az idegrendszert nagyon próbára tevő. Nagyon próbára tevő, viszont amikor már annyira nagy a kínnyomás, tehát annyira sok a szorongó, túlpörgött, akár ADHD, és mert most már annyiféle címke van rá, hogy már követni sem tudod, hogy mennyi minden van. Ember, akkor rá kell, hogy jöjjön ki, akkor kellenek most már technikák, hogy itt most már nem fogok tudni egységben maradni, és nyugis lenni, hogyha csak sodródom, mint egy kis kavics a folyóban, hanem meg kell állnom nap, mint nap, és ki kell alakítanom azokat a fogódzókat, amik a saját tengelyemet megerősítik, hogy ne izegjek, mozogjak, hanem úgy megtaláljam a saját stabilitásomat. Ugye erről is millió egy könyv van, hogy hogyan tudod a digitális zajt kiszűrni, hogy hogyan tudsz elcsendesülni. Kezd divat lenni a meditáció, rengeteg úton, technikával, módszerrel közelítik meg. Én is egy csomót megmutatok, légzés technikákat, gyakorlatokat adok át. Egyébként megyek tovább én is fejlődni benne, mert most megyek Butejkó tanfolyamra, ilyen mélyebbre, ahol
0: tehát folyamatosan napos, fejlesztem
1: folyamatosan
0: magad.
1: Fejlesztem magam is, és tanulok.
0: Én azért örülök neked egyébként az összes könyvednek, mert majd erre is válaszolj, kérlek, hogy szeretsz egyáltalán írni, vagy az írás az nem esedik-e az idővel egyre inkább, vagy már fáraszt is?
1: És.
0: Hogy vagy vele?
1: És nagyon-nagyon készülök arra, hogy valamikor, amikor tudok majd lassulni, egyelőre csak tervben van, tehát hogy elképesztő, eldöntöttem tavaly, hogy na, ebben az évben lassulok, mert január 2-án nagymama lettem, és hogy jaj, de jó, köszönöm, hát életem legfantasztikusabb, több mint kalandja, egyrészt ott voltam a lányom szülésén, tehát én voltam az első, aki láttam szó szerint kijönni az unokámat a lányomból, végig a vajudás alatt, hihetetlen beavatás, és utána egy hónapig velük laktam, és közben írtam a könyvem, tehát közben is, mert nekem február elején kellett leadnom, és január 2-án született Merse, és akkor így úgy voltam, voltam vele, hogy Istenem, kellett nekem ezt bevállalni, de hát annyira azt éreztem, hogy én a 60. szülinapomra ki akarok ezzel jönni. És hogy nem sikerült lassulni, sőt, a sors iróniája, hogy annyira akartam lassulni, ugye ez is ebben a poláris világban valamit nagyon akarok, akkor biztos, hogy az ellenkezője jön, hogy még ilyen soha nem volt, hogy február végére nekem úgy képzeld, az egész évem tele. Tehát már nincs szabad hétvégém, ebben vannak utazások, családi nyaralások, tehát hogy nem végig meló, de az is mindenbe van osztva. És ilyen még sosem volt, hogy nekem már februárban a jövő évi naptáram telik, ahhoz képest, hogy lassulni akarok. Bár hozzáfűzöm, a heti másfél nap unokázásból nem engedek. Tehát azért ennyi lassulás van benne. És tervezem azt, hogyha tényleg majd eljön az az idő, hogy lassulok, akkor én nem ilyen spirituális, pszichológiai, önismereti típusú könyveket szeretnék írni, hanem egyrészt majd az unokámnak mesekönyvet, mondókáskönyvet és szép irodalom. Tehát ahhoz sokkal jobban be kell lassulni.
0: Na, hát akkor még lesznek meglepetések.
1: Én tele vagyok tervekkel, tehát azt érzem egyébként, hogyha három lenne belőlem, mindnek tudnék feladatot adni.
0: Na, de azért
1: mindnek
0: jó, hogy ilyen hát nem könnyű témákat is ugye megfogsz. Nem a derűre gondolok.
1: Drágám, itt van külön fejezet a halálhoz, mert én azt gondolom, hogy a legfontosabb témák egyike, mert hogy minden vonalról úgy tartják a igazán nagy szakértők, hogy a legnagyobb félelme az emberiségnek a halálfélelem. Ez nagyon rég ki lett mondva, és ez ott van a mélyben, és derűsnek lenni úgy, hogy folyamatosan szőnyeg alá seperjek egy óriási kollektívben ott levő félelmet, nem lehet, tehát külön fejezet van már ebben a könyvemben is a tudatos meghalásnak. Én szeretnék majd tudatosan fölkészülni rá, sőt, már most megígérem neked, hogy majd amikor idős leszek, hát ez még nem most van, de én hogyan halljunk meg tudatosan kurzusokat is szeretnék csinálni. A végre egy kurzus, ahol mindenki a célcsoportom. Mindenki ez a jogos, célcsoportom, jogos. Ugye? Mert hogy egy tudatos embernek méltatlan, hogy tabuvá tegye a kilépést. Méltatlan, és most már nagyon sok éve gyűjtöm a haláltémájú könyveket, komoly sorozatom van a perzsa, az egyiptomi, ugye a tibeti, az nagyon ismert, de rengeteg kultúrának a halál felfogásából, illetve hát nagyon szép beavatásokat is kaptam az életben, mert az apusom nálunk halt meg, mi kísértük át a másik oldalra. Az apámmal is megcsinálhattam egy 48 órás holttestével a andokbeli sámánok halálszertartását. Tehát ebben a könyvben ahhoz, hogy derűsek legyünk, el kell fogadnunk azt, hogy igen, ez is az élet része, és hogy egyébként meg azt gondolom, hogy tehát nem az ismeretlen a félelmetes, de ha belemegy a saját születésed megismerésébe, és erre nagyon-nagyon klassz technikák vannak, erről is írok a könyvben. Mert ahogy megszületsz, az meghatározza azt, ahogy meghalsz. Erről már a Tóra, a Talmud, az ősi szakrális könyvek is írnak. Születés és halál ugyanaz a mintázat. Véget ér valami, és megszületik valami új. Amikor megszületsz, véget ér az anyamében töltött állapot, tehát az meghal, oda már vissza nem még többet, az biztos, és megszületsz valami egészen másra. Az út is hasonló, ugye a klinikai halálból visszatértek is, mind arról számolnak be, hogy egy szűk folyosó mennek, és aztán hirtelen hatalmas fény. Ha a természetes úton ugye, igen, születsz értem. Is, ugyanúgy a szülőcsatornából kijöve, ugye először találkozik a fénnyel a baba, és a saját születésünk megismerésének nagyon sokféle útja van, ezeket úgy hívják, hogy rebirthing, vagy újjászületés technikák, amiket lehet vízben, én csináltam vízben, meditációban, fizikai testgyakorlatokkal, de ezek mind ilyen módosult tudatállapotban levő nagyon mély megélések, ahol tényleg, ha te megéled azt, hogy igen, meghal egy állapot, én végigmegyek ezen a szülőcsatornán, és egy másik világba lépek bele, és gyakorlod a kontroll nélküli állapotokat, gondolok itt konkrétan transz légzésre, tehát transz állapotokba kerülsz, akkor lehet kondicionálni magunkat arra, hogy ne féljünk irányíthatatlan, kiszolgáltatott és ismeretlentől, mert egyébként ezt már átéltük.
0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Spitzer Gyöngyi Somának pedig még inkább örülök, hogy megtisztelt és mesél nekünk, hát olyan témákról, amit szerintem mástól nem is fogadnánk el, csak tőle is. Ez a jó, ezt akartam az előbb is mondani.
1: Ez hogy... túlzás, András.
0: De tőled könnyebben ne, befogadjuk.
1: Ez túlzás.
0: Mert te olyan vagy, mintha a családtagunk lennél. Már annyit láttunk az elmúlt évtizedekben, de hogy beépültél a bizalommal. Tehát itt a bizalom.
1: Én nézd, de az biztos, hogy én nem mondok mást, mint amit hiszek és gondolok, és annyi, ez életem egyik luxusának tartom, hogy semmilyen kompromisszumot nem kötök.
0: Hát és ne feledd el, hogy van egy nagyon nagy erő még a tudáson kívül a kezedben, a zene, amivel segítesz, az mindig egy plusz erő.
1: Képzeld, visszatértem a jazzhez.
0: Hát hál' Istennek.
1: Olyan elementáris, hogy
0: én
1: az valami.
0: Én hallgatom a mai napig a dalaidat. A Bossa című dal a kedvencem.
1: Én
0: ezeket mind ismerem.
1: Most értem meg. Képzeld, hogy most volt nemrégen a Budapest Jazz Clubban egy koncertünk, és tegnap kaptam egy visszajelzést egy hölgytől, hogy hát az egy dolog, hogy ő nagyon élvezte, az édesanyjával jött el, meg jól érezték magukat, de hogy valami elképesztő nyugalom töltött el őket, és másnap reggel így érte, hogy anyummal megállapítottuk, hogy ilyen jót még soha nem aludtunk, anyum mondta, hogy ő egyszer se kelt föl. És ezen így elgondolkodtam, hogy ezek nagy dolgok, hogy valami mély belső békét tudtam adni, és szerintem ez tudod mi lehet? Az ősbizalom. Uh-huh. Hogy olyan szabadsággal és olyan, igen, ősbizalommal élem meg az életemet, és adom át, tehát az, amikor énekelsz, és közben háromszor történt meg az, hogy konstatáltam, hogy énekelek, de ez nem én csinálom, hanem történik általam, velem visz valami, és én csak ráülök, és hozzáfűzöm, hogy én régen fiatalon én tripla M voltam, mohó, mulatos, mazsola. Uh-huh. Tehát nagyon, nagyon bírtam hozzá piálni. És most már évek óta én egyáltalán fogyasztok alkoholt, én mohó, mulatos, mazsoliból mértéktartó, meditáló mazsoli lettem, hát na. Ilyen a Klimax, sok mindent kiégetett, és hogy ez mennyivel jobb és erősebb tiszta tudattal, az elképesztő. És meghallgatom, mert tegnap Zalaegerszegen volt előadásom, és a kocsiban pont a BJC-s koncertet, meg előtt az 5-ös 10-ben is volt koncert, végighallgattam kétszer oda-vissza, és nagyon kritikusan hallgatom magam, egyébként nagyon hallom az alulintonált hangokat, erre nagyon van fülem, és így azt mondtam, hogy azt bébi, most értél be? És hogy olyan hosszú utat kellett megtennem, amíg nem énekelhettem, nem azért, mert én nem akartam, hanem mert a sorsomban nem ez volt benne. Uh-huh. És én nagyon nehezen fogadtam el, amikor több asztrológus, a személyre szóló képlet, az azt jelenti, hogy a pontos, bepontosított születési óra perc, mert egyébként semmit nem számít az egész, ha nincs bepontosított születési óra perc, mondta, hogy gyógyító tanító szolgálat. Persze, a zenén keresztül, nem direktben. Mondom, ezt nem is akartam elfogadni, és amikor már második is mondta, akkor is legyintettem, hogy ezek egy iskolát tanulnak, engem ez nem érdekel. És aztán rá kellett, hogy jöjjek, hogy nem, van olyan, az egy dolog, hogy te mit akarsz, de van olyan, hogy az élet akar tőled uh-huh. valamit. Van egy sorsod, és akkor bele kellett álljak, hogy ez a sorsom, hogy bár én idézőben csak művésznő akartam lenni, de hogy kaptam egy ilyen lélekgyógyító erőt, becsatornázottságot és szolgálatot, és ezt el kellett fogadnom, és ez mostanra szolgáltam már annyit, hogy visszatérhettem uh-huh. a zenéléshez, úgyhogy a 60. szülinapomra egy nagyon izgalmas műsorral készülök, mert hogy május 29-én leszek 60, és aznap is ünneplem, mert hogy hiszem azt, amit a régi időkből tartanak sokan, hogy a születésnap egy olyan mágikus belépési pont, amikor ha te a szívedből kívánsz valamit, tehát nem egóból,
0: igen.
1: hanem tényleg úgy a lelkedből, akkor az teljesül. És a koncert első, vagy nem is koncert, bocsánat, az ünneplés első része, azt úgy neveztem el, hogy Soma Summarum, az azt jelenti, hogy az egész életemet summázom, nagyon pörgős, nagyon aktív. Nem, valójában végigveszem az első OA, egyébként az unokám OA-ját fogom bejátszani, mert azt felvettem. Aha. Az első OA-tól mind a mai napig úgy, hogy nagyon tudatosan 4-5 perc duma, utána jön egy odaillő zeneszám, ami uh-huh. nagyon azt azt hozza, amit bent tartalmában addig arról beszéltem. Kiváló zenészekkel, és hát így lesz egy 1 óra 40 percen, nagyon izgi, nagyon pörgős. Onnan tudom, hogy izgi, mert a gyerekeim nagyon kritikusak, és a lányomnak elolvastam, és végig élvezte, azt mondta, anya, ebből könyvet kell írni, ez olyan érdekes. És egyébként, bocsánat, hogy ilyen nyersen mondom, de olyan jó, odapasszós lesz, szóval nem fogok belefinomkodni, mert azért nekem az eleje az húzós volt, kemény volt, nehéz, sok szenvedéssel teli, és nem akarom szépítgetni, hanem így már kicsit felülről nézve, hogy hogyan tudtam azokat a traumákat, fájdalmakat, sérüléseket transformálni, mert én hiszem azt, hogy minden nehézség, ha megértem arra, hogy megértsem, hogy értem való, akkor az átalakul erővé, karizmává, átadni való tudássá. Szóval nagyon szerintem izgalmas lesz, sok zenével tarkítva, majd az első rész végén kirakjuk az összes széket oldalra, és elindul egy közös varázslás, kapcsolódás, egymás szemébe nézés, nyilván aki nem akar részt venni, az vagy oldalra leül, vagy kimegy a büfébe, de hogy azt már egy másik csapattal csinálom, az Új Nők Zenés Szeánsz a csapatommal, Szirtes Edina Mókus, Kovács Sára Dizna, Mákó Kató, az már a női zenekarom, és hát velük ilyen zenés szeánszokat szoktunk csinálni, amiben közös mantra éneklés, gyógyítás, ilyen nagyon lightos bodywork, tehát kapcsolódások, érintések vannak, és hát az én kívánságom, hogy mit kérek a születésnapomra, az az, hogy ez az ország, ami tulajdonképpen Szent István óta ketté van szakadva.
0: Igen.
1: Ezúton ajánlom a Böcsök Mária nevű történésznőnek a Kettészakadt Magyarország című könyvét, hangos könyvét, ha bárki beüti a keresőbe így, hogy Kettészakadt Magyarország kijön, ennek a nagy tudású idős történész asszonynak a könyve, aki végigvezeti, hogy mindig ketté voltunk szakadva, hogy most, hogy én már 60 vagyok, de most született meg az unokám, és aztán lehet lesz másik unokám, hogy az én unokáim ne egy egymás lehúzó, egymásnak feszülő országban éljenek, hanem maradjanak ebben a tényleg elképesztő adottságokkal teli, gyönyörű országban, ahol mi egy szakrális nyelvet kaptunk, egy isteni kódnyelven beszélünk. Tehát ez a magyar nyelv, ez egy csoda. És hát az is, hogy mi vagyunk egész Európában a legmélyebben a magmához, ugye, azért van itt ennyi hővízünk, tehát a csodákkal teli ország, és hogy valahogy kezdjünk el emelkedni, kezdjük el megérteni egymást, kezdjük el elfogadni egymást, és ebből a széthasítottságból kezdjen el emelkedni közeledni az ország. Egymáshoz. És az a terv, hogy amit ott megélünk, az a 400 embert várok, még lehet jönni.
0: Elmondtuk a
1: lehet
0: a
1: jönni. Ha bárki fölmegy a weboldalamra, bemondhatom, somamamagesa.hu, somamamagesa.hu, akkor ott vagy rámegy arra, hogy május 29, vagy egyáltalán somamamagesa.hu, ott látja az események között, hogy 60. születésnapi est, vagy somamamagesa.hu/életjáték, mert így neveztem el az estet, akkor látni fog mindent, hogy ez hol lesz. Egyébként a Ligetben egy nagyon szép nagy termet béreltem, Versailles terem, és amit ott mi létrehozunk érzést, tehát amit ott együtt varázsolunk, hogy mi idegenek egymás szemébe tudunk nézni, hogy tudunk menni ilyen nagyon finom elemelt zenére a térben, hogy merünk kapcsolódni, nem mint a idegenek, akik állandóan rettegnek a másiktól, ki mit gondol, mert el kell, hogy jussunk oda, hogy mindenki olyan, amilyen lenni tud, amilyennek lenni kell, és mindenki egyedi, egy ilyen új lenyomat van. Tehát évezredek ringanak a derekunkban, iszonyú sok mindennek kellett történni, hogy te pont ez az egyedi, egyszeri András legyél, én ez az egyedi, egyszeri Gyöngy, és hogyha elengednénk azt az illúziót, hogy bárkinek is másmilyennek kéne lennie, mint amilyen, akkor valami elképesztő áttörés lehetne, és akár jól is érezhetnénk magunkat. És ez lesz a kérésem, hogy amit ott létrehozunk érzés, mert én tudom, hogy ezt létre tudom hozni, mert én ezt nagyon sok táboromban, meg fesztiválokon megcsináltam, tehát itt is megcsinálom, ebben van gyakorlatom.
0: Tehát a két rész között.
1: Nem. Ez

0: Okay. Azon gondolkodtam, hogy most hallgatlak, hogy ha mindezt a tudást át tudtad volna vinni az őrült 3M-es korszakodba anno, akkor az minőségibb lenne, vagy jó volt az is, hogy megtörtént?
1: Hát épp az előbb mondtam azt, hogy én már elengedtem azt az illúziót, hogy másképpen kellett volna csinálnom. Okay. Nyilván, hogy rengeteg hülyeséget csináltam. Én látom, hogy egy sérült kislány voltam. Egy zabolátlan vadkanca. Tehát nagyon sok minden nem dolgoztam föl. Tehát nekem nem volt könnyű gyerekkorom, és az az apaseb, amivel én elindultam, tehát az abból úgy összekapni magam, hát nagy szeretett koldus voltam. Nyilván ez kellett a csodálatos férjem, meg az, amit ő adott, az elképesztő türelem, amíg várta, hogy az ő vadkanca felesége szépen szelidül, de hát közben rengeteg önmunka is ott volt. Nem bánok semmit. Csak azt, hogy a gyerekeimnek nem írtam az aranyköpéseit, úgyhogy az unokámnak fogom.
0: Na de ő mennyi idős?
1: Négy hónapos.
0: Hát
1: na jó, majd. Oké, majd, készülök rá.
0: Azért mondom, most elvesztettem a fonalat. Vagy
1: nem,
0: oké,
1: készülök rá. Oké, tehát, azt bánom, hogy csak a naplóimat értem, annyira grafomám, hogy visszakanyarodjak az íráshoz, hogy 13 éves korom óta minden mai napig írok naplót. Az azt jelenti, hogy innen a földtől hát körülbelül eddig érnének a kis füzetek.
0: De miért fontos az neked?
1: Most már az akkor annak idején pont a sérült kislány gyógyítottam vele. Ösztönösen ráéreztem,
0: mert a terápia, az írás.
1: Hogy dolgok, amiket senkinek nem mondtam el, de a barátnőknek sem, mert volt bennem valamilyen büszkeség, hogy ne sajnáljanak. És ezeket mind kidolgoztam magamból azzal, hogy írtam. Tehát gyógyításnak szántam, úgy is neveztem el, hogy titkoló, és azt gondoltam, hogy soha senkinek nem fogom megmutatni. Mind a mai napig kérdés számomra, hogy a gyerekeimre hagyjam, ismerjétek meg anyátok mozgalom, vagy elégessem, de abban biztos vagyok, hogy megint visszahozzak egy témát, ami már volt, hogy a halálra való legjobb felkészülés, ha szégyentelenné válunk. Tehát ha eljutunk oda, hogy semmit nem szégyellek, amit tettem, teszek, gondoltam, gondolok, éreztem, érzek, akkor az azt jelenti, hogy amikor majd Káron viszi át a Ladikján a lelkemet a túlvilágra, abban a 40 napban, amikor én hiszem azt, hogy szembesülnünk kell azzal, amit elkövettünk, és hogy a pokol nem más, mint mindaz a fájdalom, rossz érzés, amit másnak okoztam. Szóval, hogy ezt jobb itt feldolgozni, mert itt még van lehetősége arra, hogy kimondd azt, hogy sajnálom azoknak, akiket megbántottál.
0: Na jó, hát szerintem annyi útravalót adtál most, aki tud a sorok között nem csak olvasni, hallgatni, és az most annak lesz, mint gondolkodni, de a Derű mágiája című könyvet szívből ajánljuk. Olvassák el, mert a derűnél nincs fontosabb. Úgyhogy megint egy olyan témát hoztál, ami a legnagyobb kapaszkodó.
1: Igen, és most olyan világ van, hogy érdemes tenni azért, hogy stabil, önmagát megtartani tudó, élet, ember szerető, derűs emberek legyünk, úgyhogy kívánom, hogy így legyen, és remélem, bízom benne, hogy adok vele, és nagy szeretettel várok mindenkit május 29-én.
0: A Ligetben. Igen. És Soma, mamagesa.hu, ott minden pontos, minden fontos ott információ van. Ott van. A könyv már bent van a boltokban?
1: Persze.
0: Oké, a derű mágiáját keressék, kedves hallgatóink. Én is ebben hiszek egyébként, szerintem, aki szereti az életet, az alapvetően derűs.
1: Igen.
0: Úgyhogy mert nagyon egy nyelvet beszélünk. Nagyon élveztem, köszönöm, azt, hogy itt voltál, és gyere gyakrabban, mert nagyon sok mérföldkövet teszel le, hogy van miről.
1: Köszönöm,
0: beszélni.
1: András.
0: Mindig vigyázz magadra, és a hallgatóknak mondom, hogy azt a sok-sok energiát, amit Soma beletesz az összes imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák, az a legtöbb, amit. Hogyha sok csillogó szempárt neked mindenhol, akkor tiéd is csillogni fog, nagy
1: köszönöm.
0: Baj. Nem lesz, kövessék, szeressék, és Somától most elköszönök, önöktől még nem, folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Soma Mama Gésának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyar Pétert miniszterelnöknek Forsthoffer Ágnest az országgyűlés elnökévé választották. Az államfő szerint a Tisza párt történelmi felelősséget visel hazánkért és nemzetünkért. Hétfőig nem érhető el az MVM online ügyfélszolgálata. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók, fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Ezt követően az új miniszterelnök esküdtett. Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén. A képviselők közül 193-an igennel, 2-en nemmel voksoltak, tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnest megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök szombaton az országgyűlés alakulóülésén. Sólyog Tamás köztársasági elnök beszéde elején kiemelte, a rendszerváltozás óta 10. alkalommal összeült országgyűlés összetétele 4 parlamenti ciklus után egyúttal kormányváltást is eredményez. Többnapos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás. A leállás még csütörtökön reggel kezdődött és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő pontokon továbbra is működik, a mérőóraállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszerkarbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Fejér vármegyében is elindul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója, írja feol.hu. A vásárlók ma és holnap 19 vármegyei helyszínen ajánlhatnak fel élelmiszert a rászorulóknak. Székesfehérváron 9, Dunaújvárosban 3, Móron 2 áruházban, valamint több más településen is várják az adományokat. A gyűjtőpontokon tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, édességet vagy más jól tárolható terméket lehet leadni az Élelmiszerbank zöld mellényes önkénteseinek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket helyi karitatív szervezeteken keresztül juttatnak el nehéz helyzetben élő családokhoz, idősekhez, nagycsaládosokhoz vagy gyermekvédelmi intézmények ellátottjaihoz. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkábban nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Esztergomban ugyanakkor a közlekedés biztonsági és városüzemeltetési szempontokat továbbra is figyelembe veszik, vagyis ahol szükséges, ott elvégzik a fűnyírást. Pótlóbuszjár a Kisföld alatti egy szakaszán a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik. Az utasoknak érdemes indulás előtt megtervezniük az útvonalat.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változat.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Tegyük fel, hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta hozzá.

0: A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Magyar Pétert miniszterelnöknek Forsthoffer Ágnest az országgyűlés elnökévé választották. Az államfő szerint a Tisza párt történelmi felelősséget visel hazánkért és nemzetünkért. Hétfőig nem érhető el az MVM online ügyfélszolgálata. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Ezt követően az új miniszterelnök esküdtett. Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén. A képviselők közül 193-an igennel, 2 nemmel voksoltak, tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnest megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Sólyog Tamás köztársasági elnök beszéde elején kiemelte, a rendszerváltozás óta 10. alkalommal összeült országgyűlés összetétele 4 parlamenti ciklus után egyúttal kormányváltást is eredményez. Többnapos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás. A leállás még csütörtökön reggel kezdődött és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő pontokon továbbra is működik, a mérőóra állást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszerkarbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Fehér vármegyében is elindul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója, írja feol.hu. A vásárlók ma és holnap 19 vármegyei helyszínen ajánlhatnak fel élelmiszert a rászorulóknak. Székesfehérváron 9, Dunaújvárosban 3, Móron 2 áruházban, valamint több más településen is várják az adományokat. A gyűjtőpontokon tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, édességet vagy más jól tárolható terméket lehet leadni az Élelmiszerbank zöld mellényes önkénteseinek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket helyi karitatív szervezeteken keresztül juttatnak el nehéz helyzetben élő családokhoz, idősekhez, nagycsaládosokhoz vagy gyermekvédelmi intézmények ellátottjaihoz. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkábban nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Esztergomban ugyanakkor a közlekedés biztonsági és városüzemeltetési szempontokat továbbra is figyelembe veszik, vagyis ahol szükséges, ott elvégzik a fűnyírást. Pótlóbuszjár a Kisföld alatti egy szakaszán a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik. Az utasoknak érdemes indulás előtt megtervezniük az útvonalat.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Nos, kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 16-án szombaton este 19:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében, igen, ott a Városliget szívében jön egy nagyon-nagyon különleges előadás, Hawaii és óceáni dalok címmel, és ez már a második Csíkszerda koncert hétvége. A Csíkszerda nem más, mint az utolsó Hawaii királynő tragikus sorsát megidéző kórus, improvizációval és csodás óceánidai dalokkal, aki országa védelmében végül aláírja az Egyesült Államokhoz való csatlakozást, ezzel bizonyára egy teljes kultúrát mentve meg. A lágy dalok és finom harmóniák mögött egy szinte teljesen ismeretlen dalkultúra bújik meg, melynek megidézését nagyon ritkán hallhatjuk kórusok előadásában, hát főleg Magyarországon. Így hát itt az idő, hogy a Fülöp-szigetektől Hawaiig és Új-Zélandtól Tongáig vezessék hallgatóságukat. De ezen kívül ukulele workshop is kezdődtét veszi Huszti Lászlóval. A koncerthez kapcsolódóan délután 3:30-tól egészen 4:30-ig 40 fős ukulele workshop a Magyar Zeneháza előadó termében. A workshopon való részvétel a koncertre érvényes belépővel ingyenes, de a limitált férőhelyek miatt száma előzetes regisztrációhoz kötött, úgyhogy ez fontos, jegyezzék meg, kedves hallgatóink. A foglalkozás Huszti László, a Veszprémi Hangár Könnyűzenei Központ ukulele tanára. Egy nagyon komoly oktató vezeti, majd egy külföldön is elismert oktató, aki rendszeresen tart zenés workshopokat, foglalkozásokat, hangszerbemutatókat gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, nyaranta ukulele tábort, zenetábort, és a zenélés iránt érdeklődőknek nagyon komoly összejöveteleket tart. Az Ukulele Tanulj Vele oldalán videósorozatokban vezeti be a hangszer iránt érdeklődőket ebbe a mesés rejtelmes varázslatos világba. Pont olyan varázslatos lesz az egész, mint maga a koncert. Május 16 szombat, 18:30 Magyar Zeneháza.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. TBC-vel fertőzött diákokat találtak egy gyáli általános iskolában. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók, fanfárok hangjára történő bevonulását követően 14 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtette az országgyűlés plénuma előtt és aláírta az esküokmányokat. Megválasztása alkalmából gratulált az új kormányfőnek Sólyog Tamás államfő, a frakcióvezetők, valamint Gallai Gergely német nemzetiségi szószóló. Magyar Péter ezt követően megtartotta első beszédét kormányfőként. Teljes fertőtlenítést kellett elrendelni a gyáli Zrínyi Miklós általános iskolában, miután április közepén egy tuberkulózissal fertőzött diákot találtak, majd további 16 gyerekről derült ki, hogy fertőzött. Az egyik kereskedelmi tévé beszámolója szerint a baktérium csak bizonyos esetekben terjed tovább, de ennek megállapításához további vizsgálatokra van szükség. A helyiek egy része úgy vélekedik, tanítási szünetet kellene elrendelni az iskolában, amíg kiderül, hogy hányan hordozhatják a TBC baktériumát, de erre az egészségügyi szakértők szerint nincs szükség. A fertőzés csak akkor terjed emberről emberre, ha a hordozó megbetegszik. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, közölte az oktatási hivatal. A legtöbben 9. évfolyamra jelentkeztek, de sokan próbáltak bejutni 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba is. A 9. évfolyamra felvételizők nagy többsége sikerrel járt, több mint 98%-uk bekerült valamelyik középiskolába. A felvettek jelentős része az elsőként megjelölt helyén, vagy az első 3 választása egyikén tanulhat tovább. A legtöbb diák technikumban vagy gimnáziumban kezdi meg tanulmányait. Az iskolák május 8-áig értesítették a tanulókat a döntésről. Akik most nem jutottak be, május 11-től a rendkívüli felvételi eljárásba jelentkezhetnek a még üres férőhelyekre. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV sajtóosztálya szombaton az MT-vel. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. Hozzátették, a Vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Opatiába, Riekába, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhetővé válik, helyi buszjáratokkal pedig a Krükk-sziget is megközelíthető az utasok számára. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi Hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek nem csak a teljes körű, hanem a részleges felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és a villamospálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpársávot alakít. Ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák, új díszvilágítással együtt. A feladat része a hídfők belső terének felújítása, a kivitelezés ütemezésének kidolgozása és a közlekedés fenntartásának vizsgálata is.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: akkor is itt vagyunk, amikor mindenki alszik. Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 21-én csütörtökön este 19:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében jön egy nagyon különleges koncert performance, ami tulajdonképpen összművészet, egy crossover a táncművészet és a jazz között, a test és a hang párbeszéde címmel, Gesztei Nagy Csilla és Pierre Martin két szólamú előadása. Egészen pontosan két szólam, ami egy női kortárs táncos, akit már mondtam, Gesztei Nagy Csilla, és egy férfi jazzzenész Pierre Martin találkozásának lenyomata, amely hang és látvány, zene és mozgás dialógusára épül, miközben folyamatosan feszegeti az érzékelés határait. Az előadás központi kérdése, milyen érzelmi, fizikai és kulturális távolságok választanak el minket egymástól, és ezek hogyan hidalhatók át a zene és a tánc nyelvén. A darab a kommunikáció különböző formáit vizsgálja, a pillanatokat, amikor elbeszélünk egymás mellett, és azokat, amikor ugyanarra a ritmusra mozdul a test, és szólal meg a hang, amikor azonos térben és időben mélyen és intimen vagyunk jelen egymás számára. A színpadon megszülető audiovizuális párbeszéd egy különleges két szólamú szimfóniává áll össze, amelyben a két művész egy testként mozog, és egy hangszerként, pontosabban egy hangszerként szólal meg. Gesztei Nagy Csilla táncművész, koreográfus és pedagógus, tanulmányait a Magyar Táncművészeti Egyetemen, valamint a Rotterdami Táncművészeti Főiskolán végezte. Alkotói és pedagógiai tevékenységében a mozgás, a képzelet és a közösségi tapasztalat összefüggéseit kutatja. Pierre Martin Franciaország és Magyarország között nőtt fel, egy olyan világban, ahol a zene lényegében mindenütt jelen van. Dobosként eleinte a rock és a pop szcéna vonzotta, de később az improvizatív zene is egyre inkább bekerült a repertoárjába. Az előadás után egyébként még közönségtalálkozó is lesz. A meghívott vendég Újvári Pintér György, zenei producer és zeneszerző, tehát mindez május 21-én a Magyar